0: Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
1: Mindenki iránt a jóra törekedjetek.
0: Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
1: Üdvözletek, áldás!
0: Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.
2: Ez a fejezet három szakaszból áll. Olvassuk az első szakaszt, amely az első verstől a 11-ig terjed. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok, ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmodra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakái sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Eddig a bibliai idézet. Az első versben említett időkről és időszakokról Pál apostol azért nem ír, mert nincs kinyilatkoztatva az, hogy mikor fognak bekövetkezni. A második versből kitűnik, hogy itt az Úrnapjáról van szó, amely váratlanul jön el. Az új szövetség összefüggése alapján az Úrnapja kifejezés alatt Jézus Krisztus visszajövetelének idejét, annak napját kell értenünk. Lássunk néhány példát erre vonatkozólag. A János evangélium a 6. fejezetének a 39. és 40. versében azt olvashatjuk, hogy azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban,

Ő feltámasztja majd az utolsó napon. Azt a napot Pál a római levél második fejezetének 5. versében a harag és Isten igaz ítélete napjának nevezi. Ugyancsak ő az 1. Korintusi levél 1. fejezetének a 7. és 8. versében a Jézus Krisztus visszajövetelének eseményét úgy említi, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak napját. Egy másik apostol, Péter, az ő 2. levele 2. fejezetének a 9. versében úgy ír róla, mint az ítélet napjáról, és ugyanennek a levélnek a 3. fejezetében, a 12. versben a következőként fogalmaz. Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egyek tűzbe borulva felbomblanak, és az elemek égve megolvadnak. Mindezek után megérthetjük, hogy miért nem ír Pál apostol a fejezetnek az 1. versében bizonyos időkről és időszakokról. A feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt eltávozott volna a földről, többek között azt mondta tanítványainak, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya maga hatalmába helyeztetett. Apostolok cselekedetei 1. fejezetének 7. verse. A Krisztus visszajövetelének dátuma is ebbe a kategóriába tartozik. Erre az állásfoglalásra készített a Máté evangélium a 24. fejezetének a 36., a 42. és a 44. verse. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jö el az embernek fia. Isten úgy látta jónak, hogy ne nyilatkoztassa ki a Krisztus visszajövetelének pontos idejét, bizonyára azzal a céllal, hogy az embereket így módon serkentse, késztesse készenlétre, hogy az eljövendő nap ne találja őket készületlenül. Akik különböző dátumokat jelölnek meg, és diagramokat rajzolnak, Jézus visszajövetelét egy bizonyos pontra, egy bizonyos időtartamon belülre, esetleg egy meghatározott dátumra, egy meghatározott esemény előtre helyezve, ezt Isten igéjének engedélye vagy bizonyítéka nélkül teszik. Az őskeresztények várakozása normális volt, hiszen mindig fel is lehetett fedezni az éppen végbe menő eseményekben a Krisztus visszajövetelére vonatkozó proféciák teljesedését. Szerették volna életben meglátni az eseményt, de Isten legtöbb ígérete feltételhez kötött. A beteljesületlen váradalom káros, minden kétséget kizáróan vagy fanatizmusba, vagy csüggedésbe visz, így a számítgatásokat kerülni kell. Mint már említettük, az Úr visszajövetelének napja váratlanul fog beköszönteni, amikor a megtéretlenek békességben és biztonságban fogják érezni magukat. A végső veszedelem olyan hirtelen fog a világra törni, ahogyan a fájdalmak meglepik a terhes asszonyt, akinek szülnie kell, és a felkészületlen emberek számára nem lesz menekülési lehetőség. Ehhez hasonlóan beszélt Jézus Krisztus is, amikor kereszthalála előtt néhány nappal az olajfák hegyén tanítványainak elmondta, hogy milyen jelek fogják megelőzni Jeruzsálem pusztulását, és ugyanakkor az ő visszajövetelét is. Olvassuk Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 37-től a 40-ig terjedő verseket. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába beméne. És nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Nem az evés-ivásban állt Noé kortársainak a tévedése, hiszen az egészséges eledelt és italt Isten rendelte az emberi szervezet táplálására. És a házasságban sem, hiszen a házasság isteni intézmény, amely arra hivatott, hogy az ember számára biztosítsa a boldogságot a szeretet közösségre alapozott otthonban.
Noé kortársainak a végzetes tévedését Jézus szavaiban kell látnunk. És nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá. A Péter második levele második fejezetének az 5. versében Noé úgy áll előttünk, mint az igazság hirdetője. Ebből az következik, hogy Noé figyelmeztette kortársait a közelgő veszedelemre, de azok nem szívlelték meg az ő figyelmeztetéseit, ezért el kellett veszniük. Ma is elegendő jel és ige hirdetés figyelmezteti az emberiséget Krisztus közeli második eljövetelére, de mindezeket nagyon kevesen veszik komolyan. Úgy, ahogyan Noé kortársai biztonságban érezték magukat, és végül elragadta őket az özönvíz, ugyanúgy a Krisztus eljövetel előtt is nagyon sokan békességben és biztonságban fogják magukat érezni. Ezért nem fognak arra törekedni, hogy Istenhez térjenek, így a Krisztus eljövetelének nagy napja számukra az isteni ítélet és harag napja, a végső pusztulás napja lesz. A Máté evangélium a 24. fejezetének a 45-től az 51-ig terjedő verseiben az Úr Jézus a Biblia olvasó elé állítja a hű és bölcs szolgát, akit az ő otthonról eltávozó ura gondviselővé nevez ki az ő egész háza fölött. Feladata az, hogy adja meg mindenkinek az eledelt a maga idejében. Ha a hazatérő úr a szolgát megbízatásának hűséges teljesítése közepette találja, megjutalmazza őt. Ha azonban a szolga azt mondja magában, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és elkezdi verni az ő szolgatársait, és a részegesekkel együtt dorbézolni, azt látja majd, hogy meglepetésszerűen megjön az ő ura, és keményen megbünteti őt. Ez a rövid példázat hűen szemlélteti azt, hogy mindenkinek az örök sorsát az határozza meg, hogyan viszonyul a megtérésre hívó isteni intelemhez. Pál apostol úgy jellemzi a tesszalonikai hívőket és a mindenkori Krisztus követőket, hogy ők nincsenek sötétségben, hogy az a nap tolvajmodra lepje meg őket. Ez azt jelenti, hogy ők nem élik életüket tudatlanságban, mert megértették a Szentírásból, hogy milyen jelek és események jelzik a Jézus Krisztus visszajövetelének közelségét, és ezeknek megfelelően rendezik be életüket. Nem lelki alvásban és tétlenséggel töltik napjaikat. Nyitott szemmel járnak, kelnek ebben a világban. Miről lehet felismerni azokat, akik a világosságnak és a nappalnak a fiai? Arról, hogy azt a lelki fegyverzetet viselik, amelyről már beszéltünk az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetének, a 11-től a 17-ig terjedő versei alapján, amelyekből Pál apostol a tesszalonikai első levél 5. fejezetének a 8. versében két fegyvert említ. Ezek közül az egyik az igazságnak és a szeretetnek a mellvasa, mai nyelvezetben a mellvértje. A mellvért a mellkast védte az ókori háborúkban az ellenséges fegyverektől. Az ember mellkasában található a szív, amely az érzelmeket jelképezi lelkileg. A Bibliában olvashattuk azt, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből. Ahogyan a mellvért fizikai értelemben többek között védte a szívet, ugyanígy az igazság és szeretet mellvértje megvédheti érzelmeink világát a bűntől. Az itt említett üdvösség és reménység sisakjának a rendeltetése pedig az, hogy óvja meg gondolkodó képességünket a kísértésektől. A Pál írásában olyan előkelő helyet, a Pál írásaiban oly előkelő helyet elfoglaló erények hármas csoportja a türelmet erősíti. A hit összekapcsol Istennel, csak így ismerhetjük meg őt. A szeretet arra válaszol, amit a hit mutat be, ezen kívül összekapcsolja a hit érveit, uralja a test szenvedélyeit, és arra késztet, hogy áldásainkat megosszuk másokkal. Ugyanakkor a reménység, a bizalommal teljes várakozás állapota örömteli kitartást eredményez. A reménység még nem teljesedés, hanem bizalom. Megérti, egyedül a beteljesedés oszlat el minden kételyt, de Isten ígéretei alapján mérlegeli a bizonyítékokat, minden érzelmet és minden erőforrást.
jelenlegi és jövőbeli terveit pedig Isten ígéretére alapozza. Mit jelent a 9. és a 10. versben az, hogy nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, továbbá, hogy akár élünk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. A harag ebben az összefüggésben az ítéletet jelenti, amely le fog sújtani a bűnben élőkre. Isten a hívőket nem erre rendelte, hanem arra, hogy az üdvösség részesei legyenek Jézus Krisztus által. Már szóltunk arról a Tesszalonikai első levél 4. fejezete alapján, hogy Isten fia az ő eljövetelekor örök életet ad ővéinek, akár a sírban lesznek, akár az élők sorában. Ami pedig a Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. fejezete 11. versében említett egymás vigasztalását és építését illeti, idézzünk ezzel kapcsolatban néhány sort Geréb Zsolt, a Tesszalonika beliekhez írott levelek magyarázata című könyvének a 91. oldaláról. Azáltal, hogy a hívek egymást intik, egyben építik is a gyülekezetet. Az építeni kifejezés a gyülekezet közösségi jellegére utal. A keresztény életet csak a másokkal való közösségben lehet gyakorolni. Az egyháztagjai együtt növekednek Isten hajlékává a lélek által. Az egymás építése azt jelenti, hogy kiki beilleszkedik a gyülekezet közösségébe a maga egyénisége és adottsága szerint, és egyben másoknak is segít, hogy megtalálják helyüket az egyház élő szervezetében. E vers arra is utal, hogy a páli gyülekezetekben a lelki gondozás feladatát mindenki végezte, akire alkalmas volt. Eddig az idézet. Olvassuk a továbbiakban az első Tesszalonikai levél 5. fejezetéből a 12-től a 25-ig terjedő igeszakaszt. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket, és az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok. A profétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és meg is cselekszi azt. Ebben az ige szakaszban a Tesszalonika beliekhez írt első levél írója inti a levél címzettjeit és mindenkori olvasóit, hogy a bírálgatás és megszólás helyett becsüljék, tiszteljék és szeressék azokat, akik különböző szolgálatokat, tisztségeket töltenek be a gyülekezetben. Ezen kívül még valamit tegyenek meg érettük. Azt, amit Pál apostol megfogalmazott, ugyanennek a fejezetnek a 25. versében. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk! Ami a rendetlenkedőkkel való bánásmódot illeti, beszédünk törvénye mindenkor a szeretet és kedvesség, türelem és önuralom legyen. Kegyelem és részvét vegyüljön az igazsággal. Ha szükséges feddeni, akkor ne túlozzunk, hanem alázatosan szóljunk. Kedvesen tárjuk fel a vétkezelőt hibáit, és segítsük gyógyulásában. Az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében az apostol megismétli a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 4. versében megírt buzdítást. Eképpen mindenkor örüljetek. Ez az öröm nem más, mint az Úrban való öröm. Öröm afelett, hogy a Jézus Krisztus vére és érdemei által Isten gyermekei vagyunk, és ha hűségesek maradunk hozzá, nem tud elszakítani tőle semmi sem.
A 17. versben levő buzdítás, szüntelen imádkozzatok, nem azt jelent, hogy éjjel-nappal szüntelenül csak ezt tegyük, és semmi más ne végezzünk el. A szüntelen imádkozzatok azt jelenti, amire Jézus Krisztus akar tanítani a hamis bíró és az özvegyasszony példázatában. Olvassuk a Lukács evangéliuma 18. fejezetéből az első verset. Mondta pedig példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Azonban imáink ne álljanak csupán kérésekből. Ereint Pál a 18. versben. Tanuljunk meg mindenért hálát adni Istennek, legyünk hasonlókká ahhoz a beteghez, aki egyike volt annak a 10 leprásnak, akik gyógyulásért esedeztek Jézushoz. Mind a 10 meggyógyultak, és ezek körül az egyik, egy szamaritánus visszatért, és hálát mondott a gyógyulásért. Az 50. Zsoltár 23. versének az elején az áll, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít meg engem. Továbbá, a lelket meg lehet oltani. Ha sorozatosan ellenállunk Isten szent lelke munkájának és befolyásának, ő már nem munkálhatja bennünk a jónak a véghez vitelét. A profétálás egyik az ő ajándékainak, ezért nem szabad megvetni, és bármit, amit látunk vagy hallunk másoktól, minden tanítást, mérjünk meg az ige mérlegén, és tartsuk meg csupán azt, ami valóban jó, és őrizkedjünk mindentől, ami gonosznak látszik. Mielőtt a szokásos köszöntéssel zárná Pál a Tesszalonika beliekhez itt első levelet, kifejezi abbeli kívánságát, hogy a békességnek Istene szentelje meg levelének olvasóit, hogy testestől, lelkestől, mindenestől fethetetlenül legyenek megőrizve Jézus Krisztus eljövetelére. Adja Isten, hogy az apostolnak eme kívánsága váljék valóra a mi számunkra is.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te maga bíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendetek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Ige morzsa.
1: Sok szeretettel köszöntök ma mindazokat, akik újból eljöttek, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Biblia ABC-jét, a Biblia alaptanítását. Foglalkozzunk azokkal az igazságokkal, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott számunkra, amelyek a valóságban nem más, mint drága gyöngyök, reflektorok, világítótestek, amelyek megvilágosítják mindannyiunk számára a mennybe vezető utat. Mi eddig már foglalkoztunk számos nagyon fontos igazsággal, Isten létezésével, a Szentírás eredetével és hitelességével, a bűnesettel, a megváltás tervével, a bűnrendezéssel, Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének csodálatos igazságával és a vele kapcsolatos jelekkel, majd a múlt alkalommal foglalkoztunk az imával, hogy imádkozzunk egyedül Istenhez, csak ő előtte boruljunk le, mert ő méltó arra, hogy imádjuk őt, ahogy említettük múlt alkalommal Jézus Krisztus példáját is, amikor a sátán megkísértette, és azt mondta neki, hogy mindent neked adok, ha leborulva imádsz engem. És Jézus Krisztus elmondta azt a nagy igazságot, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Amíg múlt alkalommal az imáról, az Istennel való beszélgetésről tanulmányoztunk, ma egy másik nagyon fontos témakör áll előttünk, ez pedig Isten 10 parancsolata. Az egész Szentírást Istentől ihletett emberek írták, a Szentlélek volt az, aki vezette a Biblia íróinak gondolatát. Tanultunk arról, hogy Isten hogyan szólt rajtuk keresztül minden emberhez. Azonban a Szentírásban a 10 parancsolat az egy egyedülálló, mert nem bízta őszinte Istenfélő emberekre, hanem ő maga vette a két kőtáblát, és így találjuk feljegyezve a Mózes második könyvének a 31. részében, és a 31. résznek a 18. versében szeretném szó szerint idézni ezeket a szavakat. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét, tehát Isten Mózessel a Sínai hegyen, által adta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ezek szerint a Szentírásban a legszentebb, ami létezik, az a 10 parancsolat, és mi ma a 10 parancsolatot szeretnénk Isten segítségével tanulmányozni. Mindjárt a bevezetőben szeretném elmondani azt, hogy a keresztény köztudatban kétféle 10 parancsolat forog közkézen. Az, ami a Szentírásban van megírva, amit Isten a saját ujjával írt le, ez kevésbé ismert, és a második úgynevezett Isten 10 parancsolat, amelyen emberek bizonyos változtatást vittek véghez. Amint majd látni fogjuk, a második parancsolatot a kereszténység a századok során teljesen kitörölte, a negyediket átírta, másként fogalmazta meg, mint ahogy a Bibliában Isten leírta, és hogy meglegyen a 10, mivel a második a szám szerint kivették, így a 10-ből 2 szerkesztett az ember, és ezt az emberek által megváltoztatott 10 parancsolatot ismeri a keresztény ember inkább. Azonban természetes, mint minden egyes más alkalommal, mi ma is ezt szeretnénk tenni, hogy lássuk az Isten 10 parancsolatát. És ezt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének 20. részében, a másodiktól a 17. terjedő versekben. Először szeretném röviden átgondolni mindegyik parancsolatot, majd utána pedig sok a 10 parancsolathoz kötődő, fontos tudnivalót olvasunk a Szentírásból. Így olvasom az első parancsolatot. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Egy nagyon fontos dolgot hadd hangsúlyozzak. Itt először is Isten bemutatkozik, és elmondja azt, hogy én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos kijelentés, a te Istened. Maga ez a kijelentés, hogy én az Úr, a te Istened vagyok, ez arra utal, hogy Isten számára nincs múlt, és nincs jövő. Ő mindig az örök jelenben él. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, János evangélium a 8. részében, az 50-től az 56. terjedő versekben találjuk feljegyezve azt, hogy Jézus Krisztus beszélget a zsidókkal, és azt mondja Jézus Krisztus, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. A zsidók megdöbbennek, és azt mondják, még 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot, aki 2000 évvel ezelőtt élt. És amikor a zsidók megértették, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy mielőtt Ábrahám

ez azt jelenti, hogy Isten minden emberrel, függetlenül, hogy több mint 6 milliárdan élünk már a Földön, személyes kapcsolatot akar teremteni Isten. És azt mondja, hogy én nem a ti istenetek vagyok, hanem azt mondja, én a te istened vagyok. Majd utána még egy nagyon fontos dolog, aki kihoztalak téged Egyiptom földéből és a szolgálatházából. Isten úgy mutatkozik be, mint egy szabadító Isten. Ott, amikor a tíz parancsolatot kihirdette Isten a zsidó népnek, akkor azt mondja, hogy én benneteket kivezettek az egyiptomi fogságból. De ahogy Isten őket kivezette a rabszolgaság országából, ugyanúgy Isten szeretne bennünket megszabadítani a bűn rabszolgaságából. És mint egy szabadító Isten mutatkozik meg, és azt mondja el mindjárt az első parancsolatban a bemutatkozás után, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ezzel Isten azt mondja, hogy én az első helyet szeretném elfoglalni életetekben. És kedveseim, az első dolog, amit szeretnék nyomba hangsúlyozni az első parancsolatból, az ez. Tegyük fel magunknak a kérdést, hanyadik helyen áll Isten számunkra az életben? Első, ötödik, huszadik, vagy ki tudja, hogy hanyadik? Ha szeretjük az Istent, akkor akár hanyadik helyen állt eddig életünkben ő, tegyük őt az első helyre, mert csak akkor leszünk képesek megtartani az első parancsolatot, és nem csak az elsőt, hanem mind a tízet, mert ha az első parancsolatot betartjuk, akkor Isten adni fog nekünk erőt arra, hogy megtartsuk a többit is. Mert itt azt mondja el, hogy ha ti engemet az első helyre tesztek, akkor én majd gondot viselek rólatok. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak kijelentésére, mikor a Földön volt. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Hanyadik helyre tegyük az Isten országának a keresését? Az első helyre. És ha oda tesszük azt, akkor először Isten tesszük az első helyre. És hogyha Isten áll életünkben az első helyen, akkor mindenben ő segítségünkre lesz, hogy mi teljes szívből szolgáljuk és szeressük őt. Azonban vessünk fel még egy kérdést. Mi az idegen Isten? Egy mondatban válaszolok, mivel a tíz parancsolatot röviden szeretném átgondolni, áttekinteni ebben a sorozatban. Minden idegen Isten, amit jobban szeretünk Istennél. Lehet az gyermek, szülő, férj, feleség, autó, vagyon, pénz, akármi, amit jobban szeretünk Istennél, az számunkra bálvány, vagyis idegen Isten. És már is elérkeztünk a következő, a második parancsolathoz, amelyet, ahogy említettem, az egyház évszázadok során kitörölt, megsemmisített, teljesen ismeretlenné vált a keresztény ember számára, de olvasom a Szentírásból, és így hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezerízéglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Három nagyon fontos dolgot találunk ebben a parancsolatban. Először is találunk három tiltást. Elmondja Isten, mivel ti engemet az első helyre tettetek életetekben, ezért természetes az, hogy nem fogtok semmilyen istenképet vagy szobrot készíteni, ami előtt leborultok, leborulva imádtok. Nagyon figyelembe méltó ez a háromas tilalom, és azt mondja, ne imádd, ne tiszteld, és azt is elmondja, hogy ne csinálj. Tehát akkor sorrendbe véve, ne készíts hamis isteneket,

halványokat, ne tiszteld azokat, és ne imádd azokat. Sokszor emberek azt mondják, hogy hát mi csak magunk elé képzeljük azt, aki le van festve, vagy akit ábrázol a szobor. Azonban vessünk fel egy kérdést. Vajon látta valaki azt, hogy hogy nézett ki Jézus Krisztus azok közül, akik lefestették őt? Vegyünk egy nagyon egyszerű történetet. Amikor a híres festő készítette az utolsó vacsora képet, amely közismert, úgy gondolom, valamennyünk számára, készítette a képet hosszú-hosszú éveken keresztül, 18 éven át. És már minden apostolra talált alanyt, modellt, amiről lefestette, például Tamást, Pétert, Jakabot, Jánost, Filipet, Bertalant, és így tovább, de még Júdás nem talált. És a városnak sikáteres, szegény negyedeit kereste fel este, kocsmákat, és ott talált egy zűrött alakot. És megkérte, eljönne-e ennyit és ennyit fizet neki az ő műtermébe, hogy lefesse róla egy arcot. Vállalta. És amikor bement és elkezdte a művész festeni róla Júdást, és mondta is neki, hogy elkészült már az utolsó vacsora, és most még Júdást festi le róla, a modell, amíg ült, szeméből csorgott a könny. És a festő kérdezte, miért? De 18 évvel ezelőtt rólam festette le Jézus Krisztust. Azért, hogy én elzüllöttem, és most Júdást ábrázolom. Tehát sem Jézus Krisztust, sem az apostolokat, sem nagyon sokat senki nem látta. Például Szűz Máriáról se nincs semmilyen kép. Emberi elmének gyümölcse, emberi művészi alkotás. De ami lényeg ebben a parancsolatban az az, hogy Isten azt mondja, hogy ne készítsünk. Miért? Mert csak az Istent is ember formára tudjuk lefesteni, és így az Isten kép lealacsonyul bennünk. Tehát ne készíts, utána ne tiszteld, ne tartsd sehol sem. Ha már a készítése tiltva van, akkor egyértelmű, hogy ne is tegyünk semmi tövet ezzel kapcsolatban. Majd utána azt mondja, hogy ne imádj, ne borulj le előtte. Csak gondoljunk a stációra. Itt látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy semmilyen faragott képet ne készítsünk. Miért? Egyetlen egy példát szeretnék hozni a Szentírásból. A 115. Zsoltárban egy nagyon elgondolkodható kijelentés van leírva a 4.-től a 8. terjedő versekben. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak. Orruk van, de nem szagulnak. Kezük van, de nem tapítanak. Lábuk van, de nem járnak. Nem szólnak az ő tolkukkal. Hasonlók legyen azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Óriási kijelentés. Nagyon érdemes elgondolkodni felette. Ha azt akarjuk, hogy az a bizonyos szent kép ne legyen ebben a szobában, ezen a falon, hanem a másik szobában, akkor át kell vinnünk. Ugyanez a helyzet a bálványunk. Fülük van, nem hallanak, hiába mondjuk nekik. Szemük van, de nem látnak. És amin nagyon szeretném, hogy mindannyian elgondolkodjunk, azt mondja, hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Mit hangsúlyoz a Szentírás? Milyenek a bálványok? Hol tárgyak? És mit mond Isten? Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, tehát halottak lelkileg, és mindazok, akik bíznak bennük. Azonban Isten még egy dolgot elmond, elmondja nekünk azt, miután beszél arról, hogy ne készítsünk semmit sem, s akár az égben levőkről, akár a földön levőkről, akár a vízben levőkről, tehát ne tegyük, és miért azt is elmondja, mert én féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedésziklen, akik engem gyűlölnek. Nekem fáj az, amikor ti emberek így viselkedtek. És én megbüntetem a szófogadatlanságot, harmad és negyedésziklen. A bűnnek következménye van.
Miért? Mert hogyha a gyermekek látják azt, hogy a szüleik bálványt imádnak és tisztelnek és készítenek, hát a gyerek is azt fogja tenni. És ezért nem csak a mi bűnünkért vagyunk felelősek, hanem a gyermekeink bűnéért is. Ez az egyik. De van egy gyönyörű ígéret. De irgalmasságot is ez a harmadik része is épp olyan fontos a második parancslatnak. De irgalmasságot cselekszem ezzel ízigla azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartsák. Kedveseim, melyiket válasszuk? Azt, hogy járunk a bűn útján, tiszteljük azokat a bálványokat, amelyekről Isten azt mondja, hogy ne tiszteljük, és ne készítsük, és ne boruljunk le előttük. És a bűn utolér bennünket, vagy pedig megtartsuk törvényét, mert ezzel fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy törvényét megtartjuk, és Isten irgalmas lesz irántunk az életben. Hiszem, hogy ezt fogjuk választani. Harmadik parancslatra térünk. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Általában emberek azt mondják erre a parancsolatra, hogy én nem öltem, én nem loptam, én nem káromkodtam, nekem nincs bűnöm. Itt nem csak a káromkodásról van szó. Nem csak arról van szó, amikor a legarrogánsabb, legfeslettebb vagy súnya módon emlegeti az ember az Istennek a nevét. Nem. Például ide tartozik az is, hogy ja Istenem, és ezt elmondja egy-egy ember ki tudja hányszor naponta. Én nem tudom, hogy hogy éreznénk magunkat, családban élünk, és hogyha valakinek a neve Mária, talán az édesanyának, a családtagok 5-6 naponta elmondanak, hogy Mária, vagy a szomszédok azt mondják, hogy Mária, ezen kívül semmit nem mondanak. Tisztelettel ejtsük ki mindig az Istennek a nevét. Azonban ebbe a parancsolatba ezen kívül is nagyon sok minden beletartozik. Az Istennek a nevét hiába felneved. Én csak a sok közül egyetlen egy dolgot említek meg. Azaz egyetlen egy dolog pedig a következő. A legájtatosabb szavak mögött nagyon sokszor gonosz szándék húzódik meg. Ez az egyik, másik. A legnagyobb bűnt egyházi emberek Isten nevében követték el. Itt nem csak a keresztes háborúkra és a mágiákra gondolok, hanem például arra, amikor emberek azt mondják, hogy ezt parancsolja az Isten. De az sehol nincs megírva a Bibliában. Istenre hivatkoznak emberek, és Isten nevében szólnak azért, hogy a saját vagy az egyház tanításának tekintét adjanak. És az emberek, akik hallgatják, úgy fogadják, mintha Istentől volna. Ez is a hiába való felvétele az Istennek. A legkeményebben megkáromolása az Isten nevének. Negyedik parancsolat következik. Negyedik parancsolat a leghosszabb parancsolat 10 parancsolatból így hangzik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Mivel a következő előadásban részben fogunk foglalkozni a szombattal, itt most csak röviden fogunk néhány fontos dolgot megemlíteni. Az első így kezdődik, így vezeti be a szombat ünnepléséről szóló rendelkezését Isten a 10 parancsolatban, hogy emlékezzél meg a szombatról. Ez egy nagyon fontos szó. Emlékezzél meg a szombatról, hogy azt megszenteljed. Nem csak, hogy megünneped, megszenteljed. Maga ez a szó, hogy emlékezzél meg, arra oktat bennünket, hogy úgy tervezzük a heti munkánkat, hogy a munka dandária, munka oroszlán része, súlyosabb része, amennyire lehet az a hétnek az első felén legyen. Miért?
hogy ne holtfáradtan kezdjük el a szombatot. Igaz, hogy az fizikai megnyugvásnak is adatot, azonban itt azt mondja el nekünk, hogy emlékezzünk meg, tervezzük úgy, ne péntekre hagyjuk a legtöbb munkát. Ez az egyik dolog. A másik, szenteljük meg. A megszentelni a szombatot annyit jelent, hogy szenteljük oda magunkat Istennek. Az a nap nem a miénk. Az Istené volt, Isten nekünk adta, és mi úgy adjuk vissza Istennek a szombatot, hogy megünnepeljük. Következő adásban lesz erről szó, részletesen, hogy hogyan lehet megünnepelni. Hogyan tanít bennünket Isten arra. Ez az első fontos dolog. A másik, úgy oszd be munkádat. Ugye a 9. versben arról van szó, 6 napon át munkálkodj el, és végezd minden dolgodat. Légy bölcs a munkabeosztásodban. Utána a 10. versben, 10 parancsolat 4. rendelkezésében még egy nagyon fontos dolgot tár elénk Isten. Sokszor emberek azt mondják, hogy ugyan kérem, szombat, hát az zsidó szombat. Nézzük csak meg, mit mond a Szentírásban, mit mond a 10 parancsolatban Isten nekünk. 10. verset olvasom. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Kié a szombat? A zsidóké? Nem. Akkor kié? Az Istené. És Isten annyira szeretett bennünket a teremtéstől fogva, hogy a szombatot is nekünk adta. Hát, kedveseim, milyen csodálatos Istenünk van, és milyen szerető Istenünk nekünk. Azt mondja, az enyém a szombat. Ő jó maga is megünnepelte a szombatot a teremtés 6. napján, és akkor is áldotta meg. De itt azt mondja, az Úrnak a te Istenednek szombatja, és akkor ne végezz semmilyen munkát. Senki, aki a te kapuidon belül van, legyen a szolgád, vagy fiad, vagy lányod, vagy férjed, vagy feleséged, vagy barmód, vagy például a traktorod ma, ne adjunk kölcsönt, szombaton dolgozzon vele más. Nyugodjon minden, ami a miénk. Ahogy egy másik helyen találjuk feljegyezve, hogy a szombati nyugodalom legyen minden ti lakhelyeteken. És, hogy miért adta Isten a szombatot, azért, mert a 10 parancslat nem csak a földre érvényes, nem csak a föld lakosaira érvényes. A 10 parancslat érvényes, majd később látni fogjuk mindenki számára. Más bolygók lakójaira is. És itt azt mondja a 11. versben, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Isten különösen hangsúlyozza azt, hogy mi emberek mire emlékezzünk akkor, amikor megünnepeljük a szombatot. Vagyis a szombat, mint olyan, a szombat igazsága, mire emlékeztet bennünket? A 6 napi teremtés igazságára, és arra, hogy Isten teremtett bennünket. Szeretnék itt elmondani egy fontos dolgot. Sátán mindig tervszerűen dolgozik, és nagyon hosszú lére engedi a dolgokat. Először rászette az embereket arra, hogy töröljük ki a szombat igazságáról szóló 4. parancsolatot azért, hogy ne azt a napot ünnepelje az emberiség, amelyet Isten adott, hanem egy másikat, amelyet ember adott, és hogy miután ezt elérte, az emberek tudatából ki legyen törölve az, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és nem is ember teremtette. Ugye a fejlődéstan félretette ezt az igazságot, mert már félre volt éve különben is. De Isten ezt mondja, és ezt higgyük el, és próbáljuk ki az Istent, hogy mi kezdjük ünnepelni a szombatot, és meglátjuk azt, hogy semmi hátrányunk és semmi hiányunk nem lesz azért, mert megünnepeljük azt a napot, amelyet Isten ünnepnap adott számunkra. 4 parancsolat volt felírva az első kőtáblára. Most a második kőtáblán levő 6 parancsolattal szeretnék foglalkozni, és így az 5. parancsolathoz értünk. Tiszteld atyadat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áttenéked. Csodálatos megfigyelni. Az első parancsolat, az első kőtáblán
ne legyenek néked idegen istenét én előttem. Engemet tegyetek az életetekben az első helyre. A második kőtáblán az első parancsolat, ami sorrendben az ötödik, de a második kőtáblán az első, tiszteld a te szüleidet. Miért lényeges ez? Miért áll az ember iránti kapcsolatokat meghatározó második kőtáblai hat parancsolatnak az első helyén az, hogy mi tiszteljük szüleinket? Azért, mert a szülők iránti tisztelet az Isten iránti tisztelet hőfoka és mértékegysége. Mert ha szeretjük embertársunkat, és a legközelebbi embertársunk a családon belül van, a szülők, ha szeretjük embertársunkat, akkor szeretjük Istent is. De ha nem szeretjük szüleinket, akkor Isten sem szeretjük. Ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Például János az első levél 4. rész 20. versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk, és kik azok? Hát először is a szülők. Utána embertársaink, testvéreink, rokonaink, ismerőseink. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szerethetjük azt, akit nem látunk? És ez igaz. Ez az első parancsolat ígérettel. Így olvassuk Efézusi levélben, mert azt mondja, hogy ha mi tiszteljük szüleinket, akkor hosszú ideig élünk azon a földön, amelyet az Úr, ami Istenünk, ad te néked. Találjuk itt, és Pál apostol pedig azt mondja, hogy ez ígéret. Isten megígérte azt, hogy az az ember fog örök életet kapni, aki tiszteli a szüleit. Mert aki tiszteli a szülőt, az tisztelni fogja Istent is, és ha valaki tiszteli Istent, tiszteli fel a barátját is, mert ez a kettő elválaszthatatlan egymást. A 6. parancsolat, ne ölj. Nagyon rövidek ezek a parancsolatok, de nagyon könnyen megjegyezhetők. Ne ölj kit? Általában az emberek, ugye, ezt előbb hivatkoztam rá, nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam, nem tettem ezt, nem tettem azt, én nem vagyok bűnös. Itt nem mondja azt, hogy kit nem szabad ölni. Nem szabad a másik embert ölni, de nem szabad magunkat sem ölni. Mi az, hogy magunkat ölni? Olyan táplálékot, ételt és italt fogyasztani, ami káros, amit Isten a Szentírásban megtilt, az bűn. Legalább ebben az időben, korunkban könnyű megérteni ezt, mert az orvostudomány nagyon sok mindent felfedezett. Tudjuk, hogy mik a káros dolgok. És Isten egyszerűen azt mondja, hogy ha mi azt fogyasztjuk, akkor mi magunkat öljük. Legyen az koffein, vagy nikotin, vagy alkohol, vagy kábítószer, vagy akármi más, vagy pedig késsel, vagy szájjal való ölés. Mi az, hogy szájjal való ölés? Azt mondja, ennek az emberek olyan szúrós a nyelve. Tekintettel is lehet ölni. Hány és hány embert idő előtt elküldtek a sírba azért, mert csípős, szúrós szavakkal illették, és bánatot keltettek annak az embernek a szívében. 7. parancsolat, ne paráználkodjál. Ne paráználkodjál. Ez nem csak a házasságban levőkre vonatkozik, minden emberre. Legyen az fiatal, középkorú vagy idős. Az, ami a házasságban Isten engedett, és amiért létrehozta a házasságot, az a házasságon kívül tilos. Azonban természetesen a törvényadó nagyon szépen magyarázta ezt, és majd később ki is fogunk erre térni. 8. parancsolat, ne lopj. Ne lopd el másiknak a becsületét, ne lopd meg másnak a szívét, ne csapd be, ne ejtsd át. Legyél egyenes, legyél becsületes. Ne lopd a napot, becsületesen dolgozz. És nagyon-nagyon sok minden tartozik. Az életnek minden oldalát magába foglalja ez, hogy ne lopj. 9. parancsolat, ne tígy a te felebarátod ellen hamis tanú bizonyságot. Hát úgy gondolom, kedveseim, hogy itt vétkezünk legtöbbet. Miért? Mert maga a Szentírás is azt mondja el nekünk Jakab levelében, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mi minden foglaltatik magába ebbe a parancsolatba, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanú bizonyságot.
Vajon csak az tartozik bele, hogy rossz dolgokat híreztelek, terjesztek arról, aki engemet megsértett? Nem csak ez. Ez is. De nem csak ez. Ebbe beletartozik még az is, hogy én jó dolgokat mondok el embertársamról, de rossz indulatokkal. Mert végső soron Isten nem a szavak, nem a tettek alapján ítél meg bennünket, hanem az ő megítéléséhez hozzátartozik azt, hogy mi milyen indulatból szóltunk, vagy milyen indulatból tettünk, legyen az bármi más. Egy szóval, mondjunk igazat. Legyünk egyenes beszédűek, legyünk nyitottak, tiszta szívűek, igazmondóak. Mondjunk igazat, még ha az ég leszakadna akkor is. Vagy pedig legyünk hűségesek a 10 parancsolathoz, az isteni elvekhez úgy, mint a delejtjük a sarkokhoz. Imádkozzunk Istenhez, hogy a 10 parancsolatok ne csak olvasói, hanem megtartói is legyünk. És az utolsó parancsolat, a 10. parancsolat, amit említettem az emlékedésünk elején, hogy két felé szakítottak azért, hogy szám szerint ki legyen a 10, mert a másodikat kitörölte a kereszténység a 10 parancsolatból. Így hangzik. Ne kívánt a te felebarátod házát, ne kívánt a te felebarátod feleségét, szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Nem könnyű ezt elérni. Nagyon sok ember megkívánja és megkívánta azt, ami a másé. Tragédiát mondok el. Dávid király megkívánta hadvezérének feleségét. És ez olyan messze ment el a király ebben az ő kívánságában. Nem csak azt, hogy feleségévé tette, hanem amikor az teherbe esett, akkor megölette a hadvezérét azért, hogy az ő bűne elsimuljon. Borzalmas dolgok. Emberek sok mindenre képesek. Gondoljunk embereket, akik rabolnak, akik gyilkolnak, akik betörnek, jelen időben is. Elveszik azt, ami a másé. Isten az utolsó parancsolattal a kívánságot is elénk tesz, és azt mondja, hogy ami nem a tiéd, és azt kívánod, az is a 10 parancsolat áthágásához tartozik. Amikor így Dióhéjban láttuk a 10 parancsolatot, akkor szeretnék közelebbről is megismerkedni, mi minden tartozik még a 10 parancsolathoz. Azt találjuk feljegyezve Máté evangéliumában Jézus Krisztus kijelentése ez, a 22. részben, és a 22. résznek a 37-től a 40-ig terjedő versekben, hogy Jézus Krisztus így foglalja össze. Jézus pedig mondta néki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlót ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, mert e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Sokszor emberek azt mondják, hogy ó, kérem, nincs 10, csak 2. Jézus Krisztus nem beszél 10 parancsolatról. Jézus Krisztus a 2-ről. Szeresd az Istent és szeresd embertársadat. De azt szeretném feltenni, hogy miért írta Jézus Krisztus 2 kőtáblára. Tessék csak megfigyelni, ha szeretjük az Istent, az első kőtáblán levő 4 parancsolatot tartsuk meg. Ne legyenek néked idegen Istenéd, én előttem első, második. Ne csinálj faragott képet, ne tiszteld és ne imád. Harmadik, Istenek nevét hiába felneved? Megemlékezzél a szombatnapról, hogy ezt megszenteljed? Ha szeretjük Istent, akkor azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk az első 4 parancsolatot. Ha szeretjük fel a barátunkat, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj, hamis tanúbizonságot ne tégy, fel a barátod ellen, ne kívánd, ami a fel a barátod. Hát egyértelműen, ha szeretjük fel a barátunkat, megtartjuk a második kőtáblán levő 6 parancsolatot. Jézus Krisztus nem törölte el semmit sem. Hogy valóban ez így van, ezzel majd később fogunk foglalkozni, azonban még arra szeretnék most mindjárt kitérni, hogy Isten a 10 parancsolatot, mint egy 2500 évvel a teremtés után adta két kőtáblára írva a sínai hegyen a zsidó népnek. A kérdés most a következő. Vajon a sínai hegy előtt
amikor még nem volt írott formában átadva a népnek a tíz parancslat, voltak emberek, akik ismerték a tíz parancsolatot? Vagy talán még a teremtés előtt is létezett? Próbáljunk együtt gondolkodni, egy gyönyörű dolgot hadd mondjak el. A bűnnek a definícióját így találjuk feljegyezve János első levelében, hogy a törvény áthágása bűn. Tehát aki letapossa az Isten törvényét, az vétkezik. Ez a bűn. Te kedveseim, hol kezdődött a bűn? Itt a földön? Ádám és Éva volt az első bűnös? Vagy már valaki bűnre csábította Ádámot és Évát? Ugye, hogy egyértelmű a válasz, hogy igen. Sátán lázadt fel a mennyben. Hol kezdődött a bűn? A mennyben. Mi a bűn? A törvény áthágása. Hát akkor azt jelenti, hogy a mennyben is már létezett törvény, Isten tíz parancslata? Igen. Mert Isten tíz parancslata örökérvényű, mint maga Isten. Vagy utána látni fogjuk, ez milyen gyönyörűen fel van írva a Szentírásban. Őszüleink vétkeztek. Ha nem lett volna tíz parancslat, akkor nem lett volna bűn sem. Tehát egyszerűen nem kellene meghalnunk. Ha őszüleink nem vétkeztek volna, akkor nem vétkeztek volna, ha nem lett volna a tíz parancslat, amit áthágtak, és annak következményeként ott van a bűn, a halál. És amikor ezt is láttuk, akkor azt, tehát ismerték az emberek a Sínai hegy előtt is. Én csak két példát említek meg, csak kettőt. Kain és Ábel. Amikor Kain látta, hogy Isten nem fogadja el az ő áldozatát, és megharagudott, ezt Isten lát. Senkinek nem mondott még Kain semmit, de Isten olvasta az ő gondolatát. És azt mondta neki, Kain, a bűn az ajtód előtt áll, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tudom, hogy tervezett az a testvérednek a meggyilkolását. Ott van az ajtó előtt a bűn, de te még választhat, te még győzhetsz. Én kész vagyok neked segíteni. Ha te hozzám fordulsz, én veled leszek, és nem fogod megölni a testvéredet. Azonban ő nem fordult Istenhez, hanem megölte testvérét. Azt jelenti, hogy a törvény áthágása bűn? Ott van a ne ölj parancsolat? Igen. Vagy pedig lapozzuk fel a Szentírásból, szintén Mózes első könyvéből, a 39. részből, amikor Potifár felesége felkínálta magát az ő rabszolgájának, Józsefnek. Így olvassuk. Mit mondott ezután József Potifár feleségének? Mózes első könyve 39.9. Senki nincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? József nem úgy volt, hogy én nem is tudom, hogy a paráznaság bűne vagy nem. Nagyon is jól tudta Istenek ezt a rendelkezését, és nem volt két köz. Ő ezt mondja egyszerűen, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? Tovább nézve a tíz parancsolattal kapcsolatos dolgokat a Szentírásban, még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanunk. Mivel a köztudatban az él, hogy jó, rendben van, a tíz parancsolat és vele együtt természetes a szombat igazsága is érvényes volt Jézus Krisztus golgotai haláláig. Ám Jézus Krisztus amikor meghalt, akkor mindenek vége. Többé nem kell megtartanunk a tíz parancsolatot, természetesen nem kell megtartanunk a szombatot sem. Taposhatjuk sorba, és mi tehetünk mindent. Miért? Mert Isten a szeretet, és Isten kegyelmes, és Isten nem fog bennünket felelősségre vonni azért, ha mi tapossuk az ő parancsolatait. Szeretnék egy nagyon egyszerű kérdést feltenni. Hát az Isten változik. Ami addig bűn volt, amíg Jézus Krisztus meg nem halt, azután már az nem bűn. Kereszt után nem is vétkezünk? Nem is leszünk felelősségre fogva? Nem is leszünk ítélet alá helyezve? Hát akkor miért imádkozzuk a hiszek egyben, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveleket és holtakat? Mit fog tenni? Ítélni. Hát de ahhoz, hogy ítélhessen valaki, legyen az bíróság vagy maga Isten, hát ott törvénynek kell, hogy legyen.
No, de az, amit eddig elmondtam, ennek a gondolatnak a bevezetőben is azt mondom, hogy sokan így gondolják, csak nem így tanítja a Szentírásban Isten, hanem azt mondja, hogy igenis, a 10 parancslat örök érvényű. Egy gyönyörű kijelentést szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni Timóteushoz írt első levél, 6. részének a 13. és 14. verséből. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Tehát meddig? Meddig kell megtartani az Isten 10 parancsolatát? Hogy olvassuk a Szentírásból? Ha elmondja nekünk, tartsd meg a parancsolatokat, hogyan? Mocsoktalanul, fedhetetlenül, és ad egy időpontot is, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Miért? Mert végső soron csak azt fog bejutni a mennybe, aki megtartja Isten parancsolatát. Egyetlen törvénytaposó ember, aki nem veszi komolyan a 10 parancsolatot, vagy becsméreli azt, vagy becsméreli csak egyet a 10 közül, az nem lesz Isten országának örököse. Mivel az előbb említettem, hogy sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus valami változást vitt végbe a 10 parancsolatba, hát akkor nyomba kérdezzük meg őt, és lapozzuk fel Máté evangéliumának az 5. részéből a 17-től a 19-ig terjedő verseket. Jézus Krisztus ezzel a szóval kezdi, hogy ne gondoljátok. Így mondja. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Hát én nem azért jöttem, hogy azt, amit saját ujjammal leírtam, a 10 parancsolatot, azt most érvénytelenítsem. Emberek, mondja a Jézus, erre még ne is gondoljatok. Én nem azért jöttem, és nyomatékot ad. Még egyszer a másik mondatot is ezért ezzel kezdi, nem jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Sokan filozófálnak. És azt mondják, hogy igen, Jézus betöltötte a törvényt, és ezért, mivel ő betöltötte a törvényt, nekünk most már szabadok vagyunk, és nekünk nem kell megtartanunk. Azonban, kedveseim, nézzük meg a Szentírásban azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy betöltötte a törvényt. Rómabelekhez írott levél 2. részének a 13. versében. Ezt olvassuk. Mert nem azok igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Tehát mit jelent Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ő nem jött eltörölni, hanem azért jött, hogy betöltse azt? Hogy ő jó maga is éljen, hűségesen, az Isten 10 parancsolata szerint. És itt is azt mondja, hogy azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Kedveseim, szeretjük-e mi annyira a jó Istent, hogy kész vagyunk élni a 10 parancsolat szerint, és hatalmas változást vállalunk életünkben azért, hogy mi összhangba hozzuk életünket az ő akaratával, és mi is elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére, hogy mi az életben kifejezzük és tanújelét adjuk annak, hogy mi szeretünk Istenünk téged, és a mi szeretetünket tettekben mutatjuk ki. Azzal mutatjuk ki, hogy mi kérünk tőled naponta erőt, Istenem, adj erőt, hogy mi éljünk a te törvényed szerint, a te rendelkezésed szerint, adj erőt, hogy azt tegyük, ami előtted kedves. De ez a mi szívünk vágya. Nem hajt erre bennünket senki. Istenünk, mi szeretünk téged, és mivel szeretünk, megtartsuk a te törvényed. Ezzel bizonyítsuk a mi szeretetünket. És amikor ezt látjuk, akkor Jézus Krisztus még egy nagyon fontos dolgot szintén a hegyi beszédben közöl velünk. Máté evangélium a 7. részének a 21. versében ezt olvassuk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi
az én mennyei atyám akaratát. Kedveseim, ki fog bemenni a mennyek országába? Minden ember? Nem. Jézus azt mondja, csak azok fognak bemenni a mennybe, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Engedjék meg, hogy mindenkihez szóljak most. Szeretjük-e az annyira az Istent, hogy mi is készek vagyunk teljesíteni az ő akaratát? Vajon érezünk-e vágyat a mi szívünkben? És elmondjuk-e Istenünknek, Istenem, segíts nekem, és adjad, hogy én mától kezdve ne csak hallgatója legyek a törvénynek, hanem megtartója. Hogy én a te irántad való szeretetemet abban fejezzem ki, hogy az én életemet összhangba hozom a 10 parancsolat elveivel. Bocsáss meg, Istenem, nekem, hogy én olyan sokat közömbös voltam. Talán már eddig is tudtam és ismertem a 10 parancsolatot, de úgy félvárról vettem, nem vettem komolyan. Talán emberekre néztem, és mással törődtem, és nem te veled, Istenem. De köszönöm neked, hogy te ma megszólítottál engem. És köszönöm, hogy elküldted szent lelkedet, hogy ez megvilágosítsa előttem a mennybe vezető útnak 10 lépcsőfokát, és én szeretnék ezen végigjárni. Mert én is szeretnék ott lenni, ahol te vagy, drága jó megváltó Jézus Krisztusom. És még egy gyönyörű dolgot olvassunk Jézus Krisztusnak 10 parancsolat iránti viszonyáról. Van egy jövendőlés Ésaiás próféta könyvében, Ésaiás próféta könyvének a 42. részében, és itt a 42. résznek először csak a 3. és a 4., majd a 21. versét olvassuk. Tehát a 3. és a 4. vers, majd a 21. Meglepett nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, és a törvényt igazán jelenti meg. Mit mond Isten? A törvényt igazán jelenti meg. Senki sem jogosult arra, hogy a 10 parancsolatot magyarázza, csak ő egyedül. És mindjárt szeretném majd olvasni a Szentírásból azt, hogy Jézus Krisztus hogyan magyarázta meg a 10 parancsolatot. Milyen példát hagyott nekünk ebben. De itt azt mondja, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Mit tanít Jézus Krisztus a földön? Mi volt Ésaiás próféta által, mint egy 700 évvel Jézus Krisztus földre születése előtt kijelentve? Miért jön Jézus Krisztus a földre? Hogy a törvényt tanítsa, hogy a törvény szerint éljen. És még a 21. vers. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mi volt földre jövetelének célja? Hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mivel valósította meg ezt Jézus Krisztust? Azzal, hogy ő mindvégig hűséges maradt Istenéhez. Ő mindvégig az Isten akaratát cselekedte. Nem azért jöttem, mondja ő, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Hogy amikor a sátán megkísértette, és azt mondja, hogy borulj le, és imádj engem, mindezt a földön, amit látsz, gazdagságot neked adom. Akkor Jézus Krisztus mit mondott? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezt mondta el, ez az igazság, ez az, ahogy ő megdicsőítette, és nagyjátette a 10 parancsolatot, és erőteljessé, és az embereket tanította a törvényre. Figyeljük meg például Jézus Krisztus hogyan magyarázza meg a 10 parancsolat közül csak az egyikét. Ő többet is magyaráz a hegyi beszédben, azonban itt Máté evangélium 5. részének a 27-28. Versét olvassuk. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
Mit mond Jézus? Magyarázza a törvényt. Ahogy ő leírta, az Ószövetségi Szentírás idején csak a tett volt a parázasság, tett volt a bűn, tett volt a hetedik parancsolat áthágása. Jézus Krisztus lejön a földre, és azt mondja, nem csak a tett, ő a törvényadó. Neki joga van megmagyarázni a törvényt, hisz ez ma is ugyanígy van, hogy a törvény alkotók, a törvény tudorok, azok magyarázatot adnak, hogy ez a törvény mit jelent. Jézus is ezt tette, és azt mondja, nem csak a tett a paráznaság, hanem azt mondja, hogy aki gonosz kívánsággal tekint az asszonyra, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Milyen különös, és mennyire hálásak lehetünk a Jóistennek. Azonban szeretném tovább fűzni a gondolatmenetét a tíz parancsolattal kapcsolatban, és egy gyönyörű összehasonlítást szeretnék a tíz parancsolat és Isten között tenni. Lapozzuk fel Rómabeliekhez írott levélnek a 7. részéből a 12. verset. Itt egy rövid kijelentést találunk a tíz parancsolattal kapcsolatban. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Szent, igaz és jó. Hadd kérdezem, a Biblia tanít bennünket Istenre vonatkozóan is, hogy ő Isten is szent, igaz és jó? Igen. Jézus Krisztus például azt mondja, hogy én vagyok az út és az igazság. Tehát ő az igazság, nem csak a megtestesítője, hanem ő maga lénye az igazság. Amikor pedig a gazdag ifjú utána futott, azt mondta neki, mikor úgy szólította meg a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Akkor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. De mielőtt válaszolt volna a kérdésre, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Miért kérdezte ezt a Jézus Krisztus a gazdag ifjútól? Miért beszélt Jézus Krisztus egyáltalán erről, hogy senki sem jó, csak egy az Isten? Azért, mert Jézus Krisztus szerette volna tudni, hogy ez az ember, aki úgy hívja őt, hogy jó mester, ezt a szót, hogy jó, csak úgy szokásból használja, vagy valóban elismeri Jézus Krisztust Istennek. Mert tessék megfigyelni, Jézus azt mondja, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ez, hogy jó, ilyen összefüggésben csak Istenre vonatkozik. Elismersz te engemet, hogy én Isten vagyok? Akkor én megmondom neked, hogy mit kell tenned. Tartsd meg a parancsolatokat, ha be akarsz menni az örök életre. Tehát Isten szent, Isten igaz, és Isten jó. Az ő parancsolata szent, igaz és jó. Még két kérdést szeretnék felvetni ebben a témakörben. Az egyik, meg kell-e tartani mind a tíz parancsolatot, vagy 70-80%-át megtartjuk, és hát nem lényeges éppen mindenben ragaszkodni a tíz parancsolathoz, mindegyikéhez. Lapozzuk fel Jakab leveléből 2. rész 10. versét. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Tehát akkor elég a tíz parancsolat 70-80-90%-át megtartani? Nem. Isten világosan elmondta. Ha egyet megrontasz, az egészet megrontottad. És ez tökéletesen így is van. Ez az egyik nagyon fontos tudnivaló. A másik, hogyan élhetünk az Isten tíz parancslata szerint? Két nagyon fontos igét szeretnék olvasni. Ha lesz időnk, akkor még egy harmadikat is. Azonban először János leveléből, az első levélből, az 5. rész 3. versében találjuk a választ arra vonatkozóan, hogyan élhetünk a tíz parancslat szerint. És itt ez áll. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek, és ez igaz. Ha szeretjük az Istent, akkor nem nehezek az Istennek a tíz parancsolatai. János apostol szintén a szeretet tanítvány feljegyzi az evangéliumának 14. részében, a 15. versben következőt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Kedveseim! Senki bennünket nem tud ráhajtani, rá kényszeríteni arra, hogy mi éljünk Isten tíz parancsolata szerint. Igaz? Rá tudja önöket valaki hajtani? Senki, engemet sem. De ha szeretjük az Istent, akkor pedig nem élhetünk másként,
mint az Isten 10 parancsolata szerint. Vagyis olyan mértékben szeretjük az Istent, amilyen mértékben megtartjuk parancsolatait. És ezért, kedveseim, imádkozzunk Istenhez, hogy a mi szeretetünk hőfoka emelkedjen napról napra. Mert ha mi szeretünk valakit, embertársaink közül is, ha megkér bennünket valamire, akkor örömmel teljesítsük. Sőt, előjognak tartsuk, hogy kérését teljesíthetjük. Ez legyen az Isten iránti viszonyunk is. És amikor ezt tudjuk és látjuk, akkor még két gyönyörű ígét szeretnék a Szentírásból olvasni János először, János evangélium a 15. részének a 10. versét. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Tessék megfigyelni ezt a párhuzamot. Ha megtartjátok parancsolatomat, megmaradtok az én szeretetemben. Mert én is azért maradtam meg az atya szeretetében, mert megtartottam az atyának parancsolatát. Ahogy Jézus Krisztus szeretetből engedelmeskedett atyának, úgy mi is szintén csak szeretetből engedelmeskedünk. És tessék elképzelni, hogy milyen különös élet lesz az, hogy ebben az életben nap-nap után mindig inkább szeretjük a Jóistent, annál tökéletesebben megtartjuk Isten parancsolatait, és akkor nem arra gondolunk, hogy melyiket tartjuk meg, melyiket nem, hanem én szívem az Istené, az én lényem az Istené, és Istentől függök, én Istent szeretem, és én kész vagyok mindent teljesíteni. És akkor bemehetünk a mennybe Jézussal, amikor nem sokára eljön. Szeretnének önök bemenni? Hiszem, hogy igen, én is. Ezt olvassuk a Biblia legutolsó lapján, Jelenések 22:14-ben. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta Önöket is, kedves hallgatóink! Folytatjuk beszélgetésünket, amelynek tulajdonképpen alapját egy könyv képezi, a Végidők titkai című könyv Mark Finley tollából, amely könyvet szívesen rendelkezésére bocsátunk minden igénylőnek, román nyelven pedig egy hasonló könyvet kínálunk fel, ugyanúgy ingyen. Kéréseiket, igényléseiket elküldhetik a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címre, amely időről időre még megjelenik a képernyőn, adásunk végén pedig elismételjük. Most pedig az Önök nevében sok szeretettel köszöntöm adásunk egyik visszatérő kedves beszélgetőtársamat, vendégünket, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntelek szeretettel, és köszöntöm a kedves nézőket is.
1: Hát még ebben a beszélgetés sorozatban is találkoztunk, talán még fogunk, ha Jóisten úgy akarja. Mai témánk tulajdonképpen ennek a beszélgetés sorozatnak a 13., de cseppet sem szerencsétlen fordulója. Ugyanis mi hiszünk abban, hogy a sikert Isten hozza el, és éppen ezért nem számokra, nem jóslatokra, nem babonákra, hanem a Jóisten vezetésére bízzuk magunkat, és erre biztatjuk, bátorítjuk Önöket is, kedves nézőink. Mai adásunk egy fontos kérdés körül forog. Ha az ember szétnéz csupán a kereszténység berkein belül, nagyon sok, úgymond egyházat, felekezetet, csoportosulást lát, és mindegyik Jézus Krisztusról beszél, így vagy amúgy, mindegyik valamilyen formában, valamilyen csomagolásban az üdvösséget hirdeti meg, és ilyenkor óhatatlanul felmerülnek a következő kérdések. Miért van ennyi, és melyik az igazi? Sőt, ezt a kérdéskört, főleg az Úr Jézus eljövetelét megelőző úgymond utolsó időkben tovább bonyolítja az Úr Jézus egyik kijelentése, amelyik azt mondja, hogy sokan jönnek az én nevemben, akik, vagy ilyen-olyan tanításokkal próbálják az emberek szimpátiáját, vagy rokonszenvét megnyerni. A kérdés az, hogy, és ez nagyon fontos kérdés, honnan tudjuk, hogy kiket követhetünk, és kik azok, akiket jobb inkább tovább lépve hátrahagyni. Nézzünk meg néhány példát, hogy milyen úton járnak az ilyen különböző felekezet és vallásalapítók, főleg a modern korban, az utolsó időkben, és hogyan teljesedik az ő történetükben, az ő történetüknek a végkifejleteiben az, amit Jézus mond.
2: Hát az Úr Jézus Krisztus több dolgot is érint, ugye ott a Máté 24. fejezetében. A 4. versben még azt is elmondja, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Ugye, és ha 24. versre gondolunk, akkor még azt is hozzáteszi, hogy Sátán célja az, hogyha lehet elhitesse még a választottakat is. Tehát valóban a világban azt látjuk, hogy mindenki Jézus nevében próbál valamit úgymond idézőjelbe eladni. Eladni a saját elképzelésüket, eladni a saját gondolkodásukat, a saját elveiket, viszont látni kell azt, hogy az ember nem a saját elveit kell képviselje, nem a saját elképzeléseit, gondolatait kell, hogy kövesse, hanem egyedül az ige az, amely a mérce, hogy mi az igaz és mi a hamisítvány. Egyedül a mérce az, amely meg van írva. Ugye Jézus maga ezt kijelenti a Máté evangélium 4. fejezetében, hogy meg van írva. Ugyanakkor látjuk azt, hogy mégis teret hódít És az emberek inkább válasszák a szenzációs és a szenzációt keltő modern vallásos szektákat, mint választanák azt, ami az Isten igéje és az Isten igének elvei által meghatározott vallás vagy egyház. És látni kell azt is, hogy napjainkban most már annyira erős a hazugság, a félrevezetés, ugye az internet, a modern technika, modern eszközökön keresztül, hogy ez nem szűkül le egy városra csupán, vagy egy országra csupán, hanem napjainkban most már az egész világon megfigyelhető ez a fajta hittetés. És a múltban találunk olyan erős szektákat, olyan, amelyek bekerültek a hírekbe, bekerültek a rossz

0: beszeretnének vonzani, és amit kínálnak, az hazugság. És nem úgy, hogy az ember egyből lássa, hogy hazugság. Ugye, mert hogyha itt van ez a pohár tiszta víz, akkor ez egy pohár tiszta víznek
1: látszik.
0: De hogyha belecsepegtet valaki egy csepp mérget, ugye elég egy csepp méreg, se nem fog látszani a színén lehet, se nem fog érződni az ízén, de a vége ugye az a baj ezeknek a szektársodásoknak, hogy ahogy mondja az Úr Jézus is, hogy nagyon sok út jónak látszik az ember szeme előtt, de a vége az a halálba visz.
1: Hát köszönjük szépen, ezek nagyon fontos gondolatok, mert manapság is elmondhatjuk túlzás nélkül, hogy a kínálat nagyon gazdag, sőt, megtévesztően gazdag. Nézzük egy kicsit meg közelebbről ezt az egész kérdést. Milyen okai vannak a különböző szekták, felekezetek és mozgalmak megjelenésének? Miért jönnek létre? És milyen veszélyes távlatokat nyit az ilyen vallási mozgalmak feltörése és elterjedése?
0: Tehát általában ezeknek a szektáknak egy személy áll a középpontjába, ugye, és tanulmányokat írtak ezekről a személyekről. 70-es években ugye Jim Jones 900 embert a guineai őserdőbe csábított, és egy amerikai üdítőitalba ciánt raktak, ugye az előbb említettük, az üdítőital volt, és, de szó szerint, és rávett az embereket arra, hogy öngyilkosok legyenek.
1: És magával rántott őket a halálba.
0: Így van. Hát döbbenet, hogy annyira el tudta hitetni az embereket, hogy azok készek voltak meghalni.
1: És de már azt megelőzően érdemes rávilágítani arra, hogy mennyire befolyása volt rájuk, tehát egy települést hozott létre, ahol ezek az emberek éltek. Az egy zárt település volt, senki sebe nem lehetett az ő tudta nélkül senkinek átlépni a határvonalakat. Azon kívül a személyes dokumentumokat elvette, és gyakorlatilag magánéletük minden részletét felügyelet és ellenőrzés alatt tartották.
0: Talán a David Koresh szektája az még ismertebb, még többen
1: frissebb,
0: hallottak
1: róla. Igen.
0: Ugye a 80-as 90-es évekre tehető. Ugye ugyanúgy egy személyiségzavaros férfi ugye gyakorlatilag magával rántott egy csomó embert, és olyanokat jelentett ki magáról, hogy ő az Isten báránya, és már maga a név is, ugye nem ez az eredeti név, hanem ez csak egy felvett név, ugye, és mai napig úgy tudom, hogy vannak követői legalábbis.
1: Hát igen, viszont a botrány után, ami az egész világot megrázta akkoriban, ők lényegesen átalakították a tanításaikat, de a, mondjuk így a befolyásuk ma sem nevezhető építőnek.
0: Igen.
1: És ha esetleg valaki nem tudná, ott is egy ilyen zárt közösségben éltek. Ennek a részleteiről most nem térünk ki. A vége az lett, hogy az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a rendőrség körbevette az épületet, tűzpárba alakult ki, utána pedig szó szerint kigyulladt több épület, és sokan meghaltak ott is.
0: Igen. Tehát nagyon jól fel lehet mérni már az elejétől, hogy mi a céljuk ezeknek az embereknek, az, hogy magukat helyezzék a középpontba, és mindenki, ugye akiket rávesznek, szinte mint valami bálványt követnek, és valamilyen bálványt sztárolnak, hogy nem mondjam, azt szinte imádják.
1: Igen, tehát az egyik nagy probléma az, hogy ezek a vezetők olyan hatással vannak a közönségükre, hogy egy képesek azoknak a felfogását, a látásmódját átalakítani, és ha bár ott vannak ezek a nyilvánvaló jelek, amelyekre utaltál, és még párat még említünk, de ezek az emberek egyszerűen átsiklanak fölötte, mert ők már megvannak úgymond győződve önmagukban, vagy legalábbis átalakították az ő felfogásukat úgy, hogy számukra semmi nem számít, csak az illető személynek a véleménye, pedig ha

0: pontírást vennénk viszonyítási pontnak, akkor sok ilyen problémát és csapdát elkerülhetnénk.
1: Igen. Az emberek pedig nagyon könnyen belesnek ebbe a csapdába. Miért? Mert egy olyan világban élünk, ahol az anyagiak, a materializmus átvette az emberi gondolkodást, és igazából az ember az úgy van teremtve, hogy nem csak a pénzre, nem csak az anyagi dolgokra van szüksége, hanem szüksége van arra is, hogy a belső ember, a belső lénye, a lelke, a személyisége, a jelleme is épüljön, növekedjen, és ne csak tárgyakhoz kötődjön, hanem személyekhez. És a legnagyobb probléma az, hogy az emberek vágynak arra, hogy elfogadják őket, hogy szeressék őket, hogy ne csak a pénzükért vagy a nevükért ismerjék el őket, hanem azért akik. És ezek a vallásos szekták pont ezt tudják nyújtani ezeknek a személyeknek, akiket elcsábítanak, akiket bevonzanak magukhoz. Nagyon fontos, hogy látjuk, hogy sokszor a kudarc, ami megmutatkozik az emberek mindennapi életében, az is vezeti őket egy-egy ilyen szektához, egy-egy ilyen vallásos irányzathoz. Tehát az egyik rész bevonja a gazdagokat, és akinek már semmi nem tud megelégedés, boldogságot nyújtani, a másik része pedig, akik valamilyen traumát szenvedtek, valamilyen kudarcot éltek át, ugyanúgy be tudják őket vonzani. Tehát nagyon óvatosaknak kell lennünk ezen a területen. A másik probléma még az is, hogy az egyházak, a gyülekezetek is elvesztették a tekintélyüket, elvesztették, és főleg amiatt, hogy nem biblikusak. Tehát az emberek olvassák a Bibliát, és elmennek a templomba, elmennek a gyülekezetbe, az imaházba, és nem azt hallják, nem azt tanítják nekik, ami a Bibliában meg van írva. És ez is okot ad arra, hogy az emberek nincsenek megelégedve a saját gyülekezetük, egyházukban való tanítással, és ezért elkezdnek keresgélni. És hogyha csak egy valamit találnak legalább, amiben ugye megegyezik a tanítás, vagy a bibliai üzenet, akkor belekapaszkodnak abba. És utána mondhat egy legyen csak, ami megegyezik. Utána mondhat bármi más, mert az az egy igazság miatt a többit már nem is látja, amivel félrevezetik. Tehát nagyon fontos, hogy aki keres, és valamilyen bibliai egyházhoz, igazi tanításhoz vágyik, ne csak egy tanítást mérje meg az igével, hanem annak az egész tanítását, az egész elvét, az egész hitalap elveit vizsgáljuk meg a Szentírás fényében. Tehát
0: itt fontos akkor elmondani azt, hogy végül Szentírás az, ami segít felismerni a dolgokat, és ahhoz, hogy ugye felvetettük a bevezetőben ezt a kérdést, hogy hogyan lehet különbséget tenni helyes, helytelen mozgalmak, vagy megtalálni a sok közül azt, amelyik tényleg elvezet a célhoz. Talán az egyik első és talán egyik fontos tanulság az lenne, hogy ahhoz, hogy megfelelően tudjunk dönteni, és megtaláljuk a megfelelő gyülekezetet vagy egyházat, vagy esetleg elkerüljük ezeket a vallásos csapdákat, amik például mozgalmak, szekták formájában környékeznek meg sokakat, mindenek előtt a Bibliát kellene ismerni, hogy tudjuk ahhoz viszonyítani, amit találunk magunk körül.
1: Igen. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog, hogyha el akarja valaki kerülni, hogy belekeveredjen valamilyen szektás, vallásos mozgalomba, intézménybe, felekezetbe. Hát nagyon fontos, hogy lássuk, Sátánnak a célja ez. Elferdítse a Bibliának a tanítását, elferdítse a bibliai igazságokat, és úgy mutatja be, mintha az igaz lenne. Tehát pont ez a lényeg. Hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. Felhasznál embereket, hogy félrevezessen másokat. Ugye a Korintusi második levél 11. fejezetének 14. versében azt is olvassuk, hogy a világosság angyalává változtatja magát, ugye? Tehát úgy jelenik meg, mintha ő lenne a Krisztus. És ha már említettük az előbb ezeket a szektákat, ugye itt ezek a személyek, Jim Jones vagy David Koresh is, úgy mutatták be magukat, mintha ők lennének a messiás, vagy pedig tőlük származna a messiás is. És sorolhatnánk itt fel nem csak ugye amerikai példákat, hanem európai,
0: hát oroszországi. Ez két klasszikus, kiemelkedő igen. eset, de ha megvizsgáljuk a, nem csak a 70-80-as vagy 90-es éveket, hanem közelmúltat, sőt a jelent is, találunk még hasonlót bőséggel, és mára már sok minden változott ezen a területen is, mert mára már ezek a különböző mozgalmak vagy szekták sokszor olyan rendezetten tűnnek fel, olyan annyira szalonképesen, annyira pozitív arculatot mutatnak, hogy az ember elsőre nem is lát semmi kérdőjelezendőt benne.
1: Igen.
0: Minden mozgalom élén vannak vezetők, tehát szükség van egy szervezetnek egy vezetésre, és ahogy megnézzük különböző egyházakat, különböző vezetési modelleket látunk, vannak egyházak, amelyeknek az élén például pápa, vagy pátriárka, vagy egy zsinat, vagy egy elnök, sokféle szerveződési séma van, viszont felmerül a kérdés, hogy végső soron mit jelent egy tekintélyes vezető a mozgalom élén, és mikor válik veszélyessé, mikor kezdi el magával rántani az egész szervezetet a fanatizmus irányába?
1: Tehát a szektákra főleg jellemző, hogy egy tekintélyes vezetőjük van, és ez az első jel, amire érdemes odafigyelni. Tehát amikor azt
0: tehát
1: látjuk...
0: olyan vezető, akinek sem a tekintélye, sem a véleménye, az nem kérdőjelezhető, hogy semmilyen formában.
1: Tehát semmilyen formában, ahogy mondod. Tehát nem áll fölötte senki, nem áll mögötte egy bizottság, nem áll
0: nem
1: mögötte
0: senki,
1: egy zsinat, nincs, aki elszámoltassa. Tehát önként hoz döntéseket, önként költi akár annak a közösségnek vagy szektának a pénzét.
0: Ő szabja meg a lelki irányt, a tanítások.
1: És ami a legveszélyesebb, hogy ő szabja meg a lelki irányt, és végül, ugye, ahogy már említettük, végül ő válik az egész szervezetnek, vagy szektának a messiásává. És a valóság az, hogy oda kell figyelni erre, nem arra, hogy mit mond a vezető, mit mond a pap, vagy a lelkész, vagy bármilyen vezetője egy egyesületnek, egy szektának, vagy egy felekezetnek, hanem őszintén kell keressük a kérdéseinkre a válaszokat a Bibliában. Mert nem egy ember fogja megmondani, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, hanem a Szentírás ad erre választ. Ugye? És látjuk, hogy Pál apostol beszél is arról, hogy az utolsó időben ez egy veszélyes kérdéssé válik. Minden ilyen szektársodás végül oda vezeti az embert, hogy a vége a halál, a kárhozat. Ugye? Még hogyha itt nem is történik úgy, mint a Jim Jones egyesületével, ugye öngyilkosok lesznek, vagy igen. A David Koresh esetet.
0: Hát azt el kell ismernünk, itt egy fontos zárójelben ez, hogy a Jim Jones vagy a David Koresh mindkét történet tragédiával végződik. Ezek mondjuk egy kicsit túlhangsúlyozott, vagy szélsőséges példája annak, hogy mit jelent egy szektársodás, mert azért nagyon sok szekta idáig nem jutott el, oda viszont a legtöbb eljut, hogy az embernek a percepciót, a látásmódját teljesen átformálja, és egy emberhez köti, úgyhogy az ilyen emberek még a Szentírást is, ha olvassák is, tanulmányozzák is, a vezetőnek a szemével a olvassák, és meg sem merik kockáztatni, hogy saját maguk megértsék, vagy saját maguk eldöntsék, hogy mi az értelme a szövegnek.
1: Hát ezek, amiket mondanak, azok csak majdnem igazságok. Uh-huh. És itt a probléma, hogy olyan szépen fel tudják tálalni, és annyira a jó ügy mellé tűnik, hogy állnak ezzel az emberek, hogy teljesen be vannak csapva. És mondja is Pál apostol, ahogy említettem Timóteusnak a második levelének negyedik fejezetében, ott a harmadik versben, hogy vannak emberek, akik az egészséges tudományt azt nem tudják elviselni. Tehát hiába le van írva fekete-fehéren.
0: Valamilyen érzékeny pontjukat érinti azért.
1: És amikor fáj az embernek az igazság, akkor keres valamilyen kiutat. És úgy folytatja tovább, hogy keresnek maguknak az ő ízlésük szerint való tanítókat, és még hozzátesz azért, mert viszket a fülük, ugye? És ez ilyen tréfásan hangzik, vagy humorosan hangzik, de sokszor így van, hogy az embernek viszket a füle, és az, ami megvan írva, az, ami fehéren-feketén kimondja az igazságot, milyen irányba kellene menni, tartsd meg a szombatot, mit egyél, mit ne egyél, mit igyál, mit ne igyál, és hogyan viszonyul a fele barátaidhoz, hogyan viszonyul Istenhez, le van írva az egész Szentírásban, és az ember aztán keres magának egy kiútat, megnyugtassa a lelkismeretét, ugye? Ami majdnem olyan jó, mint az igazság, de mégsem nem igaz.
0: Hát ez a viszket a füllő, ez egy költői kifejezés, valójában az embernek a tudatát, lelkiismeretét, gondolatvilágát irritáló üzenetet jelöli meg. Viszont ahogy rámutattál itt most a szektársodás kérdését, tulajdonképpen csak egy felvezetőnek, egy példának vettük, mert itt egy sokkal mélyebben meghúzódó probléma van. Ugyanis arról van itt szó, hogy az emberek, és erre már elkezdtél rátérni, és ebbe az irányba szeretném tovább haladjunk, az emberek akkor, amikor az isteni kijelentés nem teljesen a szájízük szerint van, vagy nem kényelmes számukra, mert esetleg, ahogy mondtad, hibákra mutat rá, vagy vannak még egyéb dolgok is, amik zavarhatják az embereket, elkezdik a Szentírás tanításait emberi tanításokkal helyettesíteni, és valójában ez egy olyan alapvető probléma, ami anélkül, hogy bárkit bántani akarnánk, el kell mondanunk, hogy nem csak a szekták, hanem a nagyobb elfogadott, akár népszerűségnek örvendő egyházakat is megkísérti ez a dolog, hogy emberi tanításokat helyezzenek az Isten tanítása fölé. És a kérdés az lenne, hogy miért történik meg, úgyhogy megkérlek attól az igétől, amit Timóteushoz írt levélből idéztél, ebből az irányba haladjunk tovább.
1: Hát a probléma az, hogy az igazságtól az ember elfordítja a fülét, mert fáj neki. És ezért ugye félreteszi a Bibliát, és olyan tanításra figyel, és olyan tanítást ültet gyakorlatba, ami tetszik neki. És ugye említettük ezt, hogy viszket a fülük, tehát az van, hogyha azt hallja, ami neki tetszik, ami a lelkiismeretét megnyugtatja, és nem felkavarja, és nem követel tőle valamilyen változást az életében, akkor jó. Ha valamiről le kell mondani, valami változtatást kell hozni az életébe, akkor abból nem kér. És ez a probléma, hogy az emberek vagy nem, hogy félrevezetik őket, vagy nem ismerik a Szentírást, vagy pedig szent szándékkal nem akarják a Szentírás tanítását komolyan venni. Pedig az Úr Jézus Krisztus ugye arra tanított, hogy az ige által szentelődünk meg, és az ige által egy védőbástya alá kerülünk. Ha ismerjük a Bibliát, akkor nem áll fenn az a veszély, hogy jön egy szekta vezető, és tart egy jó prédikációt, és elhitet engemet. Vagy most lehet, hogy valakire nincs ez rá bélyegezve ez a titulus, hogy szekta vezető. Hanem csak egyszerűen megjelenik valahol, előadásokat tart, akár a istentiszteleteket, akár ifjúsági alkalmakra buzdítja a fiatalokat. Tehát bármilyen eseményen valaki megjelenik, és ugye az embereknek, ami tetszik, azt mondja, amit hallani akarnak.
0: Amit hallani szeretnének, igen.
1: Így van.
0: És akkor ott szerintem ez már logikus és magától értetődő, hogy a tömegek szívesen követik azokat, akik azt mondják, amit ők hallani szeretnének.
1: És végül ezt tárt csinálnak belőle, igen. Ugye?
0: De ne felejtsük el azt az egész beszélgetésünket, hogy ez az emberi tanítások helyettesítése az istenivel, emberek felé terelés az emberek, a tömegeknek Isten helyett, ezekről az utolsó idők összefüggésében beszélgetünk. És nézzük meg, hogy hogyan hatnak az utolsó időkben ezek az emberi tanítók, emberi tanítások, vagy azok, akikről Jézus azt mondja, sokakat jönnek az én nevemben, és sokakat elhitetnek, hogyan hatnak ezek az emberek elméjére ezekben az úgymond utolsó időkben?
1: Hát gyakorlatilag ez az egyik legnagyobb veszélye, ugye miután ugye megvan a szektavezető, megvan a hamis tanítás, akkor az van, hogy az embernek a gondolkodását átformálják. Illetve ki is mondhatjuk így, hogy annyira manipulálják az ember gondolkodását, hogy az ember egy bizonyos idő után már nem tud tisztán gondolkodni, csak azon a manipuláción keresztül látja az egész világot, az egész világképe ezen a manipuláción keresztül áll össze. És elkezdve az orvostudománytól, a vallásos dolgokig, a politikáig, mindenütt megtalálható a világon az, hogy az embereket manipulálják. És gyakorlatilag az van, hogyha valaki a társadalomban úgymond népszerű akar lenni, akkor egy egyszerű hétköznapi keresztény, egy egyszerű gyülekezetbe járó keresztény, templomba, imázba járó keresztény nem válik népszerűvé. Ezért, ugye mind, és elmondhatjuk, hogy ez a szektásodás és ez a fajta gondolkodás, ez nem 21. századi keletű, visszavezethető egészen az Úr Jézus Krisztus koráig, Pál apostol koráig. Tehát mindig is voltak, és mindig is lesznek, akik a népszerűségre törekeznek, arra törekeznek, hogy az emberek őket dicsőítsék, és az utolsó időben pedig látjuk, hogy erről Pál határozottan beszél, amikor az Antikrisztusról beszél, amikor arról beszél, hogy a Tessalonikai levélben, hogy az Isten törvényét félrerakja, lábbal tiporja, és az embereket ráveszi, hogy az igazság helyett a hazugságot kövessék. És ez mind-mind a manipuláció által jön létre. Tehát ezért mi, amikor eltökéljük magunkat Isten igéje mellett, elfogadjuk Jézus Krisztus személyes megváltónak, akkor az magával kell hozza, hogy én engedelmeskedek annak, ami meg van írva. És nem annak, amit jön valaki, és kitalál valamit, vagy pedig annyira hasonlít az igazihoz, hogy nem tudom megkülönböztetni. És a mai világban ez egyre gyakoribb, hogy a hamisítvány, vagy az utánzat, mondja minden jobban hangzik, az utánzat az...
0: A minőségben versenyzik az eredeti.
1: Az eredetivel versenyez, és nem tudja az ember megkülönböztetni a kettőt. De az elménk az, ami a legnagyobb veszélyben van.
0: Egy nagyon fontos kérdés, hogy most egy kicsit konkrétumok felé tereljük a beszélgetés irányát. Itten ugyanennek a kérdésnek a kapcsán milyen végső célja van ennek a, mondjuk így, hitetésnek, ami előbb itt-ott indul el, aztán kezd egyre erőteljesebb irányzattá összeállni.
1: Tehát
0: Jelenések könyve 13. fejezete
1: alapján. Végül ez az egész oda megy ki, hogy teljesen az Isten igéje ellen és az Isten szava ellen hangolják az embereket. Hogy amikor úgymond az Antikrisztus megjelenik, akkor, ugye, hogy a Jelenés 13. fejezete is leírja, akkor az emberek el legyenek hitetve, és csak egy irányba menjenek. És ez senki nem áll ki, és azt mondja, hogy én vagyok az Antikrisztus, és kövessetek engem, hanem szépen el van hintve, el van csepegtetve az embereknek az elméjébe manipulatívon a médián keresztül, a beszélők, a szektákon keresztül, a sok kis apró egyházon keresztül, és az emberek elkezdnek mind egy irányba menni. És a cél az, hogy az Isten törvényét, az Isten parancsolatait teljesen félretegyék, lábbal tiporják. Hiába mondja a Biblia, hogy mi az Isten törvénye, mi az Isten parancsolatai. Ők azt félreteszik, és helyettesítik valamilyen hamisítvánnyal. És ebben az esetben nagyon sok mindent meg lehet figyelni, ami a keresztény világban történik, és mi az, amiről a Biblia tanít. Tehát a hitetés olyan mértékű, hogy végül az embereknek, ugye azt mondja, hogy jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Tehát megbélyegződik az egész gondolkodásuk, és nem tudnak dönteni, vagy ha döntésképtelenné válnak.
0: Hát ahogy a Jelenések könyvétől megszoktuk, ez itt a Jelenések könyve, ennek egyik sajátosság az, hogy a benne rejlő mély üzeneteket és előremutató mondjuk prognózisokat, proféciákat mindig jelképekben fogalmazza meg és adja át. És hogyha valaki egy kicsit beleolvas a Jelenések könyvébe, nem kell nagy tudománynak a birtokában lenni ahhoz, hogy megértsük ezt a szöveget is. Itt valójában egy egész világot megcélzó és nagy többségre sikerrel hatást gyakorló hitetésről van szó, ami az embereket egy bizonyos imádatra, hódolatra veszi rá, azért, hogy eltávolítsa őket az eljövendő Úr Jézus Krisztustól, és tudom, hogy itt a jobb kézre vagy homlokra felvett bélyek körül sok vita volt, van, és valószínű, hogy lesz még. Viszont a Biblia összefüggéseit tekintve, és már ezek az összefüggések túlnyúlnak a Jelenések könyvén, a egyéb Biblia könyvekben is, elmondhatjuk, hogy itt tulajdonképpen a kéz, illetve a homlok jelenti a színből, vagy a színből történő elfogadását ennek a hitetésnek.
1: Saját döntés alapján, vagy pedig
0: kényszer fenyegetés.
1: 100%-os kényszer alapján.
0: Igen, tehát az Úr Jézus rávilágít arra, hogy nem csak imitamot kisebb csoportok, csoportosulások jelennek meg, hanem Sátán mielőtt az Úr Jézus eljönne, megpróbálja az egész emberiséget elérni, és bennük elérni azt, hogy az Úr Jézus eljövetelőket készületlenül találja, vagy akár az ellenkező oldalon. Nézzük meg egy kicsit konkrétum, még konkrétabb dolgokat. Máté Evangélium a 24. fejezete szerint milyen elemeket használnak ezek az úgynevezett csoportosulások, tanítók, mozgalmak, és hogyan lehet ezeknek a jeleknek a csapdáit felismerni és elkezdeni.
1: Igen. Tehát látjuk, hogy tehát egy tekintélyes személy áll mögöttük. Látjuk azt, hogy elferdítik a Biblia tanítását, és egy utánzatot hoznak létre, mint hogyha a Biblia helyett és a Biblia tanítás helyett lenne egy párhuzamos igazság. Végül látjuk azt, ugye, hogy az embereket manipulálják, a gondolkodásukat, és lesznek, akik rá kényszerülnek, ugye, kezükre vagy homlokukra, és végül azt látjuk, hogyha amikor már nem tudják csak a józan ésszel meggyőzni az embereket, vagy pedig a kényszer sem segít, akkor van még egy hatalmas manipulatív dolog, amiről beszél a Jelenések könyve, ugye, és ez az, amikor a csodák megjelennek.
0: És a úgynevezett jelek és csodák.
1: Jelek és csodák. És tudjuk, hogy vannak olyan csodák ma is, amik inkább trükkök. Ugye már az említett szekták...
0: Szemfényvesztés.
1: Igen, szemfényvesztés. Az említett szekták is gyakoroltak valamiket, hasonló dolgokat, de a Biblia konkrétan elmondja, hogy Sátán még tüzet is hoz alá az égből.
0: És azt is elmondja, hogy milyen céllal?
1: Hogy elhitesse.
0: És még azt is, hogy kiket.
1: És hogy kiket.
0: Ha még ha lehet, úgymond a választottakat is. Tehát Sátán annyira mondjam úgy felkészül erre az utolsó felvonásra, hogy a az ő szemfényvesztései, megtévesztései ezekben a jelekben és csodákban a már említett hamis tanítások mellett, az az egyik eszköz, a jelek és a csodák egy másik, annyira hitelesek és annyira meggyőzőek lesznek ezek a jelek és csodák, hogy még a választottak sem veszik észre első pillantásra dolgokat, csak ha komolyabban megvizsgálják.
1: Igen. Ez a kifejezés, ez a bibliai kifejezés, hogy tüzet is hozzá alá az égből, nem, eszünkbe jutatja az Illés történetét.
0: Igen.
1: És tudjuk, ott egy hatalmas harc volt, egy küzdelem, ugye az imádat, az igazi Isten imádatra hívja Illés a Kármelen az Izrael népét, és ott vannak a Baál papjai. És Illés imájára tűz száll alá az égből. És ez, ami valóságos, tehát Isten adta a tüzet, Isten hallgatta meg az imát, és emésztette meg, még odaöntöttek 12 veder vizet is.
0: Előzőleg.
1: Előzőleg, ugye? Hogy nehogy gondolják,
0: hogy kizárják az emberi beavatkozást.
1: Hogy Illés trükközik. És jött a tűz, és felnyalta a vizet, és a por, és a kő, és mindent, ugye ott megemésztette az áldozatot. És a nép egydöntetten mondta ott, hogy az Úr az Isten. És látjuk, hogy azt mondja itt, hogy még tüzet is hoz alá az égből, ami ugye az igazinak a meghamisítását jelenti, mert ez a Baál papjainak nem lett megengedve, hogy tüzet hozzanak akkor alá az égből, se trükkel, se semmilyen sátáni eszközzel.
0: Pedig szerettek volna.
1: Nagyon szerették volna, de Isten nem engedte meg.
0: Hát itt találkoztam egy érdekes értelmezéssel még, ami kivévíti, sőt elmélyíti ezt az Illés történetéből vett példát, amit említettél. Van még egy másik eset a Bibliában, amikor Isten tüzet hoz alá az égből, aminek komoly lelki jelentősége is van. Mondjuk nem kizárt az, hogy Sátán szó szerint és ilyen látványos formában ilyennel is próbálkozik, de amikor még tűz jött alá a mennyből, aminek komoly jelentősége volt, az a pünkösd, a Szentlélek kitöltése.
1: Igen.
0: És egyes biblia kommentárok, egyes jelenés magyarázók azt mondják, hogy ez a tüzet hoz alá az égből tulajdonképpen egy hamis pünkösd, egy Szentlélek kitöltésének tűnő, de valójában teljesen más eseményt jelölne meg. Tehát Sátán azt az illúziót kelti az emberekben, hogy újból kitöltetett a Szentlélek.
1: Nagyon jók ezek a párhuzamok, és látjuk azt, hogy tényleg Sátán minden eszközt bevet, és be fog vetni az Úr Jézus Krisztus második eljövetel előtt, hogy az embereket egydöntetően átállítsa a hamis imádatra, és az Isten ellen hangolja.
0: Hát mondjuk ő már tudja, hogy az ő részéről a csata veszve van már rég, és sok ideje nem maradt, ezt a Biblia ki is jelenti, hogy tudja, hogy nem sok kevés ideje van. Itt nem is az a cél, hogy ő megnyerje a csatát ezzel a sok emberrel, hanem ez egy borzalmas sátáni vonása villan elő ebben az egészben. Ha már ő elvész, és tudja, hogy elvész, akkor lehetőleg minél többeket rántson magával. Viszont egy kicsit nyújtsunk egy kis segítséget ebben az egészben. Az utolsó időkben ezek a vallási kavargások, a tévtanítások, a Szentlélek kitöltésének tűnő jelenségeknek a labirintusában milyen hamisítvánnyal, hogyan ismerhetjük fel ezeket a hamisítványokat, végül is mitől valódi egy csoda? Milyen ismertető jelei vannak?
1: Tehát, tehát az igazi csoda mögött mindig Isten áll.
0: És hogyan lehet ezt tudni?
1: Nem emberi eszközök. Azért, mert nem egy embernek a dicsőségére történik a csoda. Ugye? Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássuk. A szekták mögött emberek állnak, és amikor csoda történik, akkor annak az embernek a dicsőségére szolgál a csoda. Istennél nem így működik, hogy valakit kiemeljen a tömegből azzal, hogy ő csodákat művel.
0: Hát igen, de például láttam nagyon sok fele gyakorlják a nyelveken szólást, nagyon sok fele lehet látni még ilyen csodagyógyításokat, meg egyéb ilyen megrázó lelki jelenségeket. És sok fel azt mondják, hogy Isten segítségét hívják, megkapják, Isten dicsőítik a
1: Igen.
0: végeredményért, már amennyiben van végeredmény. Úgyhogy...
1: Sajnos a legtöbb ilyen jelenség mögött a spiritista gondolkodás démonok állnak, és függetlenül, hogy ők hogy nevezik, mert ugye sajnos, hogy olyan tévedésben vannak, hogy azt hiszik tényleg, hogy Isten által történik, közben be vannak csapva, félre vannak vezetve. Tehát
0: Na,
1: nem
0: igen.
1: mondhat ellen az élete annak a személynek, aki által a csoda történik, a Szentírás alapelveinek. És itt látjuk az igazi különbséget, az igazi és a hamisítvány között.
0: Hát ezt nagyon fontos aláhúzni, éppen ezért pillanatra megállunk. Tehát eddig két a sátán eszközeinek, a hitetéseknek két nagy csoportjával foglalkoztunk. Az egyik volt a különböző bibliainak tűnő megtévesztő tanításoknak az a sokfélesége, a másik pedig a karizmatikus jelenség, főleg a csodák. Na, viszont amit itt elmondtál, ez egy rendkívül fontos dolog, ezt mindenképp alá kell húzni. A kettőnek kéz a kézben kell járnia, összhangban kell lennie egymással. Hogyan? Bármilyen jelenség akkor valódi és akkor hiteles, akkor tekinthető Istentől jövőnek, hogyha összhangban van, nem feltétlenül a szószékről elhangzó prédikációval, hanem a Szentírással. Tehát bármi történik egy ilyen gyülekezetben, vagy egy teremben, vagy egy téren, ami lelki jelenségnek tűnik, vagy bármit hirdessenek különböző tanítók, amennyiben összhangban van a Szentírással, akkor felmerülhet az a lehetőség, hogy tényleg Istentől
1: Isten
0: van.
1: Isten áll mögött egy.
0: De ha nincs összhangban teljes mértékben a Szentírással, csak bizonyos pontokban egyeseket kiemel, másokat elhanyagol, vagy nem nevezi a bűnt bűnnek olyan egyértelműen és tisztán, mint a Szentírás.
1: Vagy bort iszik és vizet prédikál.
0: Igen,
1: ugye?
0: Vagy nem Jézus Krisztust emeli magasra,
1: igen,
0: mint az ő hitének középpontját.
1: Önmagát.
0: Önmagát, igen.
1: Vagy az egyházat. Vagy
0: akkor ez mindenképpen megtévesztés, és hogyha az ember üresnek, csalódottnak érzi magát, vagy azt gondolja, hogy valamit elveszített, és nem tudja, hogy hogyan folytassa tovább, térjünk vissza a Bibliához, mert
1: igen,
0: azt mondja Zsoltáros, hogy a lábainknak útmutatója, lámpása a Biblia is megmutatja, hogy hogyan menjünk tovább. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy nagyon röviden, 2 percben csak, hogy hogyan hatnak az különböző csoportosulások, tanítások, ilyen lelki jelenségek, amik az embereket így megnyerik, hogyan hatnak ezeknek a családi kapcsolataira, mert az utolsó 5 percben feltétlenül össze kell gyűjtenünk egy csokorba a mai tanulságokat.
1: Igen. Tehát ez is hozzátartozik az igazi és a hamisítvány közötti különbségtételhez. Mert az Isten igé és az Isten igazsága az egy ember életére olyan hatással van, hogy nem a családja ellen fordul, hanem a családjához fordul. És a családjában példamutató életet él, a családját segíti, a családját felkarolja, a családját is Krisztushoz akarja vezetni.
0: Hát azt a szeretetet, amit ő kap, és azt a lelki áldást, azt szeretné továbbadni elsősorban a családnak, és azon túl másoknak is.
1: Sajnos a szektásodás az kiragadja az embereket a saját családjukból, és nagyon sok esetben a családja ellen fordítják az egyént.
0: Vagy legalábbis elszakítják.
1: Vagy elszakítják.
0: Megszűnik a kommunikáció.
1: Tehát így az extrém dolgokat emelem, mert sokszor csak az van, hogy eltűnik valaki, vagy csak ír egy üzenetet, de többé nincs az a kapcsolat, ami
0: vagy
1: korábban volt.
0: Tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogy hol él, tudjuk, hogy hol dolgozik, gyerekek születtek a családban, stb., de nem válaszol a telefonra. Ha próbálják rávezetni egy egészséges belátásra, akkor nem fogadja el, és így tovább.
1: Egy nagyon szép példa a Márk 5.19-ben, amikor az Úr Jézus a gadaranok földjén jár, és meggyógyítja az ördöngöst, és az vágyott volna, hogy maradjon Jézusra, hogy kövesse Jézus, hogy legyen a tanítványa, menjen
0: Milyen
1: vele.
0: Milyen szép prédikációkat lehet volna naponta hallani.
1: És azt mondta neki, hogy nem, hanem térj vissza, menj haza a tieidhez. és mondd el nekik, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Tehát az igazi, az sose szakít el, vagy sose választ el a szeretteitől, hanem ellenkezőleg a szeretet arra ösztönöz, hogy visszamenj, úgy, hogy említetted te is, és hogy bemutasd azt, hogy mi az, amit te kaptál, és ezt át akarod nekik is adni.
0: Hát Jézus a főpapi imádságában ezt az elvet nagyon szépen fogalmazza meg, amikor azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól, tehát nekünk ott kell helytállni, ahol élünk, és ott bemutatni az új értékeinket. És elérkeztünk adásunk utolsó néhány percéhez, amelyben megpróbáljuk csokorba szedni a tanulságokat, amelyek mondjuk a mai beszélgetésből így felmerültek. Hogyan lehetünk biztosak, hogy minden csapdát felismerünk és kikerülünk, és hogyan lehetünk biztosak abban, hogy biztonságban megmaradunk Jézus mellett ezekben az utolsó, kavargó, megtévesztő időkben?
1: Tehát nagyon fontos, hogy Jézus tegyük az első helyre az életünkben. És ahogy mondja maga Jézus a Máté 6.33-ban, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Ugye nem az én igazságom.
0: Aláhúznám az először szót.
1: Igen, és az először. Ugye? Tehát ezért mondom, hogy az igazságot és az Isten országát kell első helyre tenni. Ugyanakkor Péter is mondja, Péter első 5. fejezet 7. vers, hogy minden gondotokat őrjel vessétek. Tehát ne emberi megoldásokba kapaszkodjunk, hanem mindig higgyük el, hogy Istené van megoldás az én problémámra is. Kutassuk a Szentírást szolgalmasan, és lássuk meg, hogy azok az elvek összhangban vannak-e a gondolkodásomban, hanem akkor hosszan összhangban én az életemet a Szentírással, ne a tanítást változtassam a kedvem szerint, vagy az egyházakat váltogassam a kedvem szerint, ami az én fülem viszketése után prédikál.
0: Az én fülemnek kellemesebb,
1: igen. Hanem azt, ami megvan írva. Higgyek az Úr Jézus Krisztusban, ez nagyon fontos tényező, és higgyem el azt, hogy az egész világ is egyet fog mondani, vagy más tanít, higgyem el, hogy ami megvan írva, az fog beteljesülni, és nem amit mások mondanak. A Bibliában nagyon sok ilyen példa van, hogy sokan egyet mondtak, és ugye egy proféta...
0: Egy klasszikus példa, Jeremiás proféta.
1: Így van.
0: Isten megmondta, hogy mi lesz, hogy lesz, mi a tennivaló, hogyan kell fölkészülni. Több tucat proféta ellene beszélt, még börtönbe is zárták, és végül mégis neki lett igaza. Mármint hát, Istennek, nem neki.
1: Mi van egy a krisztusi példa egy beszédben is, mert azt mondja, hogy kevesen vannak, akik az igazság útján járnak, a keskeny úton járnak, és ugye sokan vannak, akik a széles úton járnak, a hazugsága, a hamisítványnak az útján. Tehát nem mindig a tömegvonzás, vagy a tömeggel való haladás a jó, hanem elmondja Jézus előre, hogy az igazságban és az Isten igében mindig is a kisebbség az, ami mérvadó. Tehát
0: Isten igéje mérvadó, én annyit pontosítanék ezen a dolgon,
1: igen.
0: Az igazság tartalmán ez nem változtat annak, amit mondtál, csak a kicsit kijelesíteném, a kijelezném. Tehát nem az a kisebbségnek van mindig igaza, ahogy a többségnek sem, hanem Isten igéjének, és a valóság pedig azt mondja, hogy sajnos a kisebbség választja ezt az igazságot.
1: Igen.
0: Hát köszönjük szépen ezeket a nagyon értékes tanulságokat, olyan időket élünk, amikor tényleg át kell gondolnunk sok mindent, olyan világban élünk, amelyikben nem egy krízis történik, hanem több krízis egyszerre egy időben, politikai, anyagi, lelki, és ilyenkor különösen szükségünk van ezekre a tanításokra, amelyeket megfogalmaztál, és pedig arra, hogy tegyük első helyre Jézus Krisztust, mert vele készülünk találkozni. Igyekezzük az igazság forrását elsőként a Szentírásban megkeresni, mert Isten szólal meg az ige által, ehhez szabni az életünket, és ennek a fényében vizsgálni mindent, amit hallunk, látunk, ami történik, azért, hogy ne essünk tévedésbe, csak azok lesznek biztonságban ezekben az utolsó időkben, akik az igazság cselekvésére oda szentelik az elméjüket. Köszönjük a beszélgetést!
1: Én is köszönöm, hogy jó.
0: Kedves nézőink, örülünk, hogy velünk tartottak. Ennek a fontos beszélgetés sorozatnak következő állomásával jelentkezünk mához egy hét múlva, amikor nagyon sok szeretettel várjuk Önöket. Írjanak a kapcsolat@speranzatv.hu e-mail címre, ne felejtsék el, hogy igényelhetik a beszélgetés alapját képező könyvet is. És várom Önöket egy hét múlva, tehát, ahogy az előbb mondtuk, nagyon sok szeretettel beszélgetésünk következő részében. Addig is ne felejtjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsér!

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

0: Mi az igazság?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sorozatunk befejező előadásához érkeztünk el, amelynek a következő címet adtuk, az emberi történelem kilátásai. Meg kell tartanunk ezt az előadást is, hiszen az elmúlt hetekben nagyon sok lesújtó hírt hallottunk az emberi történelem folyamáról, arról, hogy az emberi történelem minden emberi próbálkozás ellenére újra és újra mind nagyobb mélységekbe zuhan. Igaza volt, igazat kell adnunk Dániel könyve második fejezete értékelésének, amely az aranytól eljutott a cserépig, illetve a vas és a cserép keverékéig. A történelem valóban a szüntelen süllyedés képét mutatja. Ugye az elmúlt előadást azzal fejeztük be, hogy az emberi történelem állapotának szüntelen romlását mi sem fejezi ki jobban, mint hogy a Biblia szerint a történelem végén az emberek akaratára két olyan birodalom alkot majd szövetséget, e kettő egyesülése fogja majd a történelmet soha addig nem látott mélységekbe taszítani. Óhatatlanul felmerül ilyenkor a kérdés, hogyha ilyen perspektívája van a mi látható emberi történelmünknek, mi adhat okot egyáltalán derűlátásra? Hiszen minden, amit eddig felsorakoztattunk a történelemből, az gyakorlatilag minden borulátásra adhat okot. Azt ígértem az elmúlt előadáson, hogy a mai előadáson én már csupa jó hírt fogok közölni, és szeretném ehhez tartani magam. A mai előadáson az emberi történelem nagy kérdéseit egyetlen egy nagy jézusi példázat segítségével szeretném összefoglalni, és ezen keresztül is nyilvánvalóvá tenni, hogy a Biblia igenis minden módon a derűlátásunkat akarja emelni, és van is okunk rá, hogy ilyen optimizmust tápláljunk magunkban. Jézus Krisztus az emberi történelem mélységeiről, az emberi történelem alakulásáról, a rossz miben létéről egy nagy példázatot mondott el, de íme itt az ideje, hogy jobban is kifejtsük, mit mondott Jézus az emberi történelem végső kilátásairól. Máté evangélium a 3. fejezete 24. versétől olvasom a búza és konkoly példázatát, tehát Máté evangélium a 13. fejezetében ez a példázat így hangzik. Más példázatot is adott eléjük, mondván: hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondták néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik: valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Kedves hallgatók, talán ennyi személyességet megengednek a részemről, hogy a sok-sok szép Jézusi példázat között rám az életemben talán éppen ez a példázat gyakorolt a legnagyobb hatást. Hihetetlen mélységek rejtőznek benne. Úgy gondolom, hogy Jézus ebben a példázatban az emberi élet, az emberi történelem minden nagy kérdését belesűrítette. Az első nagy kérdés, amelyet nyilván mindannyiunk felvetünk az emberi történelem eme sötét tablója után, hogy hát miért a rossz, és honnan a rossz? Egyáltalán miért nem lép fel Isten a rossz felléptekor, a rossz tobzódása idején, a rosszal szemben? A példázatot Jézus úgy kezdi, hasonlatos az Istennek országa ahhoz az emberhez, egy gazdához, aki az ő földébe jó magot vetett. De Jézus nyilvánvalóan magára, az atyára utalt a gazda a magvető képében. Ő az, aki jó magot vetett. Ő az, aki a teremtéskor tiszta és szent elvek szerint hívta létre az életet, aki, amikor teremtett, elmondhatta minden egyes teremtési nap után, hogy minden igen jó. Minden igen jó. Istennel nem jár együtt az árnyék, a sötétség. Ő, amikor teremtett, jót teremtett, tökéleteset teremtett. Honnan akkor a rossz? Jézus így határozza meg, és milyen tökéletes ez a meghatározás. De mikor az emberek aludtak, eljött az ellenség, és konkolyt vetett a búza közé. Ezzel Jézus egyszerre két dolgot is világossá tett. Az egyik az, hogy Isten a teremtéskor az emberre bízta a teremtett földet, az ember gondjaira, az ember felelőssége volt az, hogy őrizze az édenkertet, őrizze a teremtett világot minden külső betolakodótól, a rossz betolakodásától. Isten erre felkészítette az embert. A Biblia arról beszél, hogy a föld teremtésekor a lázadás a világegyetemben már bekövetkezett, a világegyetemben, de nem terjedt át az a földre. Az embert viszont minden módon felkészítette Isten, hogy ne terjedhessen át ez a lázadás a világegyetemből a mi földünkre is. És ezzel azt is megválaszolta Jézus, hogy ez a betolakodás tehát kívülről történt, valamely ellenség. Egy ellenség betolakodása nyomán jött be a világba a rossz. Szó szerint is utal ezzel a lelkek ellenségére, sátánra. Ez a név tudnék, hogy ellenség, a héberre visszafordítva éppen így hangzik, sátán. Az ellenség. Ugye Jézus Krisztus úgy beszél róla János evangélium a 8. fejezetében, János 8:44-ben, hogy ő a hazugság atya, aki nem állott meg az igazságban, aki valamikor az igazságban volt, de nem

Semmilyen tekintetben nem felelős a rosszért. Nem felelős a rosszért. Az ember felelős a rossz miatt, az ember óvatlansága miatt jött be a világba rossz. Azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tudjuk talán még a legkönnyebben tisztázni magunkban, de az igazán izgalmas kérdés ezután következik. Amit azt gondolom, hogy mindenki feltesz az eszmélkedése idején, mert ezt a legnehezebb tisztáznunk magunkban, hogy hát rendben van, hogy bejött a világba rossz. De amikor bejött, Isten miért nem űzte ki azonnal minden hatósága révén a rosszat a világból? Miért nem vágta rövidre a rossz történelmét? Miért nem pusztította el a rossz szerzőjét? És miért nem pusztította el a rossz szerzője mellett mindazokat, akik engedtek a rossznak, a rossz elvét miért nem űzte ki a világból? Egyáltalán miért kellett szabadjára engedni ezt a gyeplőt? Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy kérdés, és szinte mindenki felteszi, nem véletlen, hogy Jézus szó szerint ugyanezt a kérdést adja a gazda szolgái szájába. Tudnék, azt olvashatjuk ebben a példázatban, hogy amikor a szolgák látták, hogy a rossz is megmutatkozik, rosszat képviselő konkoly, tudnék, a palesztinai konkoly olyan volt, hogy amikor kidugta az első kis szárát a földből, nem vált el a búzától. Nem lehetett megkülönböztetni ezeket egymástól. Akkor lehetett csak megkülönböztetni ezeket egymástól, amikor már a búza termést hozott. Akkor derült ki igazán, hogy a konkoly az egy gyomnövény, búzát ott marja, rágja, elveszi tőle a táperőt, elveszi tőle a levegőt. Akkor mutatkozott meg a rossz igazi arculata. Na de amikor meglátták, akkor rögtön ajánlkoztak, hogy akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt. Ugye mennyire emberi kérdés ez? Mennyire ott él mindannyiunkban az a vágy, hogy milyen jó lenne idő előtt a rossz történelmének véget vetni, vagy legalábbis kiirtani a rossz elvét. És kedves hallgatók, ez az a kérdés, amit az emberi történelemben oly sokszor hajszoltak. Olyan sokszor, bocsássanak meg a kifejezését, forszíroztak. Az egész emberi történelem ebben a kérdésben sűrűsödik össze. Tudnék, minden nagy birodalom és minden nagy közösségi eszme, minden nagy közösségi ideológia ezzel az igénnyel lépett fel, hogy majd ő az emberi történelemben felbukkanó hibákat kijavítja egy uralom alatt egy karizmatikus vezető, vagy egy igazán markáns és jónak tűnő ideológia nevében kiplántáljuk, vagy kiírtjuk a világból a rosszat. Amikor a különböző nagy birodalmak felléptek, Bábeltől Rómáig, aztán a Rómának a második hatalmi fázisában, a keresztény középkor idején is. A keresztény ideológia ez volt, hogy a jó fokozatosan diadalmaskodik a világunkban, tehát ki lehet írtani a világunkból a rosszat, egy fokozatos tökéletesedés idején vagyunk. Milyen válaszokat hozott erre az emberiség? Hatalmi válaszokat. Hogy hatalommal, a puszta hatalom útján kiírtani a világból a rosszat. Erre gondoltak ezek a szolgák is. Akarod-e, hogy elmenjünk, nyugodtan hozzátehetjük azt a kis betoldást, hogy a hatalmunknál fogva összeszedjük a konkolyt. Kedves hallgatók, hogyha Isten mindent hatalmi módon akart volna elintézni, és ha elintézhető lenne a rossz ezzel, a módszerrel, akkor ez már rég elintézést nyert volna. Ha Isten pusztán a hatalom lenne, amint ezt sajnos nagyon sokszor némely teológiai irányzat képviselői látni szeretnék, nagyon sok teológia, vagy némely teológiai irányzat Istenben leginkább a hatalmat látja. És úgy akarják őt megragadni, hogy Isten szuverén úr, aki mindent megtehet, na de ha mindent megtehet, akkor miért nem teszi ezt meg? Kedves hallgatók, hadd mondjam el, hogy a Bibliának az egyik legszebb tanítása ez. Hogy Isten jól lehet a végtelen hatalom.
De Isten nem csak hatalom, sőt, mindenek előtt nem hatalom.

0: Ő a végtelen bölcsesség, de ami a bölcsességnél is nagyobb, ő a végtelen szeretet. Istenről a legrövidebb meghatározás nem ez, hogy Isten a hatalom, Isten a mindenható. Mindannyiunk emlékezetében leginkább talán ez maradt meg, Isten a szeretet. A bölcsességgel párosuló szeretet. Hogyan oldja meg ő a rossz kérdését itt a világban? Azt mondja, ő pedig mondta, nem. Ez ennyire határozott, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hallatlanul bölcs és hallatlanul mély válasz ez. Isten miért nem vágja rövidre a rossz történelmét? A jók érdekében. A jó kifejlődése érdekében. Azért, mert az ítéletet Isten a történelem végére hagyja. Isten minden embernek lehetőséget ad a megváltozásra. Ha rossz kérdését így akarta volna megoldani Isten, akkor Ádám bűne, Éva és Ádám bűnekor azonnal el kellett volna őket pusztítani. De ahelyett, hogy elpusztította volna őket, ő inkább kegyelmet hirdetett számukra, meghirdette számukra a jó hírt. Azt, hogy van lehetőség a megváltozásra. És van valaki, aki az életét adja az emberért, és életével fizeti meg az ember bűnének büntetését, hogy jól lehet a bűnért jogos büntetés a halál. De van valaki, aki ezt a büntetést magára veszi, aki ezt a büntetést magára vállalja az ő testében, az ő életében, hogy ne az embernek kelljen elszenvedni ezt a büntetést, és legyen az embernek alkalma megváltozásra. Mert az az ember, aki megváltozik, az bizonyságot tesz arról, hogy a életében a bűn az nem uralkodik, és ő az életet akarja, a szeretet törvényét akarja, amely gyarapodást, amely életet hoz, és amely megörökíthető az örök élet számára. Annyi minden benne van ebben a kis példázatban, jövendőlés, az evangélium, hogy szinte nem lehet ilyen rövid előadásban elmondani. De mégis ugye mennyire világos, ugye mennyire érthető, hogy Isten csak úgy hosszabbíthatta meg a történelem idejét, hogyha ő, a mindenható Isten, elszenvedi a bűn büntetését, hiszen Isten az igazság, Isten gyűlöli a bűnt. Isten nálunknál is jobban szeretné, hogyha bűnnek nem lenne ideje, nem lenne ideje a tobzódás arra, hogy pusztítson, hogy romboljon, hogy borzalmas emlékeket hagyjon az emberek emlékezetében. De számára a bűn rombolásánál is nagyobb érték az, hogy vannak életek, vannak emberek, akik viszont nyilvánvalóan az életet akarják. Akik, amikor meghallják azt, hogy Isten kijelentette magát a bűnös ember számára, hogy ő nála van lehetőség a megváltozásra, ezt a lehetőséget megragadják. Így jelenti ki más alkalommal Jézus Krisztus ezt az elvet, bocsássanak meg, nem Jézus Krisztus, apostoli levelekben, Péter második levelében olvashatjuk ezt. Nem késik el az ígérettel, amint azt némelyek késedelemnek tartják, nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenek megtérésre jussanak. Isten látja azt, hogy hány és hány emberi élet van még itt a történelem folyamán, akik megváltozásra juthatnak, és ők ezek érdekében tartja fenn még a történelemben az életet, hosszabbítja meg a történelem idejét kizárólag a jók érdekében. Ennek van igazán értéke. Kedves hallgatók, mielőtt tovább mennénk és rámutatnánk a példázat utolsó nagy mozzanatára, itt szeretnénk megállni és rámutatni arra, hogy itt a példázatban igaz, hogy nagyon megbúvik, nagyon a háttérben jelenik meg, de mégiscsak benne van ez az üzenet, hogy ahhoz, hogy a történelem életét meg lehessen hosszabbítani, magának Istennek kellett áldozatot hoznia. ez nem a mi áldozatunk. Nagyon sok ember látja úgy, hogy az emberek szenvedik meg leginkább a történelemnek ezt a borzalmas, keserves, bűnökkel terhelt folyását, és Isten tétlen szemlélője mindannak, ami történik. Igen, csak elfeledkezünk arról, hogy ez az Isten, aki ha akarta volna, ha olyan lenne, ha valóban ilyen lenne a jelleme, akkor megtehette volna azt, hogy tétlenül szemléli az ember vergődését. De ő nem szenvedhette azt, hogy az ember ilyen mélységekbe zűlik, jól lehet, nem felelős Isten ezért. Isten maga emberré lett. Emberré lett, ő szállt alá az emberi lét legpokollal teljesebb mélységeibe. És ő volt az, aki magára vette a bűn büntetését, békességünk büntetését, ahogy mondja Izsaiás könyve 53. fejezete. Békességünk büntetését magára vette, elszenvedvén azt, amit az embernek kell, vagy kellene elszenvednie. És ő ezzel bizonyította azt, hogy ő nem egyszerűen látja azt, ami történik, hanem ő szenvedője is annak, ami történik. Leginkább ő a szenvedője annak, ami történik. Az ő kezeiből kerültünk ki. És bűnünk, ami elkövetett rossz dolgaink, az ő keresztét súlyosbították akkor, amikor itt élt a Földön, és talán kevésbé tudjuk végig gondolni, hogy valahányszor egy ember is bűnt követ el, valahányszor bűn történik itt a Földön, az ő is szenvedi. Minden szenvedésünket ő is szenvedi, mondja Ézsaiás könyve 63. fejezete. Isten a legnagyobb szenvedő. Isten a legnagyobb szenvedője annak, ami történik, de ő értünk, emberekért. A megváltozókért, a megváltozó emberekért tartja még fenn az emberi történelmet. Kedves hallgatók, itt az előadás első nagy fejezete zárásakor szeretném bekonferálni Boris Pasternak csodálatos költeményét, amelynek címe a Getsemáné kertje. Boris Pasternak nem véletlenül helyezte el ezt a költeményt, nagy történet, monumentális történeti alkotása a Dr. Zsivágó végén. Ugye ez a költemény a Getsemáné kertbeli történéseket villantja fel, azt, amint a tanítványok alszanak, miközben Jézus az emberért küzd, mert iszonyú küzdelmet vívott, és ott vívta meg az emberi nemért a nagy küzdelmét, ott dőltek el a nagy kérdések, hogy lesz-e az emberiség számára megváltás, lesz-e megváltó. Jézus ott adta meg a választ, hogy nem fordult vissza, nem hagyta magára az embert, és ahogy mondja a költemény, magam vállalta kínokért szállok szenvedésre most. Ő maga vállalta el, önként vállalta magára. Úgy lehetne ezt mondani, hogy ő nem beleesett abba a helyzetbe, nem zuhant bele abba a helyzetbe, amelybe került. Ő maga vállalta fel, ezt értünk. Ragyogóan érzett rá arra, hogy Jézus Krisztus itt emberként, szenvedő emberként, de szenvedő Isten fiaként is egyben szerezte meg a jogot arra, hogy itt élünk legyen. Ő az, aki emberként, ismerve minden szenvedést, minden nyomorúságot, meg fogja ítélni a világot, és eképpen emberfiaként tett szert erre a jogosultságra. Kedves hallgatók, hallgassuk meg tehát Boris Pasternak Getsemáné kertje című költeményét, méghozzá Szabó András tolmácsolásában.
1: Boris Pasternak a Getsemáné kertje. Pór Judit fordítás. Csillagfény messzi, egykedvű világa mossa az útkanyart, az út az olajfák hegyét fenn körbejárja. Alatta a Kedron patakja fut. Szakadékos kis tisztás feleútban, ezüstös, ősz, olajbogyó szemek. A kis tisztáson túl már a tejút van. Tapossák a híg levegő eget. Odafenn kerítés, valaki kertje. Kívül hagyja a tanítványait, mondván, halálos bánat szállt szívemre. Vírasszatok, legyetek velem itt. Minden hatóságát úgy adja vissza, akár a kölcsön holmit más, olyan készséggel, s úgy áll itt egyszerre, mint a halandók mind, mint mi, mindannyian. A nem lét fészkelt meg egyszerre abban az éjszakában, puszta semmi lett körül a világ mindenség, lakatlan. Az élet helye már csak ez a kert. És az üres fekete mélységbe nézve, melynek se kezdete, se vége már, kéri atyát, mújjék el tőle végre ez a halálos, keserű pohár. Majd imájával némiképp legyőzve halálos lankatagságát kimegy, a laboda közt az álom nyűgözte tanítványok a földön fekszenek. Ímé az Úr néptek megadta, áldott időmben élnetek, s ti alszotok. Betelt ideje az ember fiának, magát bűnös kezekre adja most. Özöllenek elő, amint kimondja rabszolga, ha csavargók katonák elől Júdás, elárulója, csókja hamis száján. Kardok és fákja láng, kardot ránt Péter a haramiákra, lemetsz egy fél fület, ahogy lecsap, fegyverrel el nem döntöd ezt hiába. Dugd hüvelyébe ember kardodat, ha lehetne, atyám nem adna vajon szárnyas légiót, angyal sereget, hogy aki ellenségem szétszaladjon, s a hajam szála se görbülne meg, hanem most szentnél szentebb laphoz ért el az életkönyve annak, ami ott írva van, most lesz beteljesülése. Ámen. Legyen meg az akaratod. Hasonlít az idők futása, látod, a példázatra, egyszer fellobog. Magamra vállalt a szenvedésre szállok, félelmes nagyságáért sírba most. Magam vállalt a kínban sírba szállok, de harmadnapra majd feltámadok. Sötétből úsznak hajókaravánok, ítéletre elém a századok.

Igen, kedves hallgatók, Jézus Krisztus így lett, így lehet az ember ítélője, és a Boris Pasternak költeménye azt is nyilvánvá teszi, hogy kell, hogy legyen ítélet, kell, hogy legyen az emberiség történelme végén egy ítélet, amelynek során minden ember cselekedetei ítéletre kerülnek, akár jót, akár gonoszt cselekedtünk, az ember örök sorsa itt kell, hogy eldőljön. Annál is inkább, mert a példázat is hangsúlyozza. Ez a példázatban az utolsó nagy hangsúly. A búza és a konkoly példázatának legvégén, hogy a búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Tehát a búza és a konkoly együtt nő az aratásig, együtt kell nőnie. Mit is mond itt Isten? Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. Hát ez részben rossz hír, mert ezek szerint Isten engedi a rossz kibontakozását. Miért kell engedni a rossz kibontakozását? Azért, mert az emberek többsége nem hinné el, vagy nem hiszi el, hogy a rossz miért rossz. A rosszra annyiféle kibúvót találunk, a rosszat annyiféleképpen próbáljuk enyhíteni is, és mentséget találni neki. És amikor valaki radikálisan állást foglal a rosszal szemmel, azt az emberek általában fanatizmusnak tartják. Azt mondják, hogy az ember olyan sárból van összegyúrva, amelyben ott van a jó is, meg a rossz is. Így szép az élet, így jó az élet, ott kell lenni a fény mellett az árnyéknak. Tehát az emberek a legkülönfélébb melleveleket adják a bűnnek. Milyen lenne, hogyha Isten idő előtt avatkoznék közben? Istennek ezért is engednie kell a rossz kibontakozását, hogy az emberek lássák mindenki számára nyilvánvaló módon, hogy a rossz kimenetele félelmetes, végzetes, és hogy a rosszal nem lehet játszadozni. Istennek ezért is meg kell engednie a rossz kibontakozását. Ugye szoktam ezt a hasonlatot alkalmazni, hogy ugye máig eldöntetlen kérdés a történészek számára is, de hát még inkább az azt megélő emberek számára, máig nem tudják eldönteni a történészek, hogy 45-ben, vagy 44-45-ben, amikor bejöttek az orosz seregek kelet felől, hogy ezek felszabadítók voltak, vagy hódítók. Ugye? Van, aki így élte meg, ki úgy élte meg. Körülbelül ilyen ellentmondásokat szülne a világegyetem számára. És leginkább az azt átélő emberek számára, hogyha Isten idő előtt avatkoznék be a rossz történelmébe. Ugyanúgy kérdések maradnának az emberek lelkében, hogy szükség volt erre. Föltétlen eljött-e már ennek az ideje. Mondtam, hogy van egy rossz hír, de van egy jó hír is. A jó hír pedig az, hogy a Biblia szerint a rossz növekedésével párhuzamosan. A jó növekedése sem áll le. A jó is növekedik. Milyen különös, hogy azt várnánk emberileg, hogy a rossz az teljesen ellepi a jót, a rossz közepette a jó az teljesen besározódik, és a jónak már nem is marad helye. De a Biblia szerint ez nem így van. A búza is nő az aratásig. Nyilván nő nem csupán mennyiségében, de minőségében is. Ezt a Biblia nagyon sok helyen érzékelteti, hogy Isten a legnagyobb történelmi megpróbáltatások közepette hozza felszínre azt, hogy van egy nép, van az embereknek egy csoportja. Igaz, hogy elszórva itt, ott, amott, a legkülönbözőbb rendű rangú, a legkülönböző világnézetű, felfogású emberek között Isten ki növeszt, ki emel egy embercsoportot, akik ragaszkodnak az élet és a szeretet törvényéhez. És akik, hogy is mondja Dániel könyve 12. fejezete, a megpróbáltatások idején tisztulnak és fehérednek meg. Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan. Olvashatjuk Dániel könyve 12. fejezetében. És még mindig ugyanennél a fejezetnél maradva. Ez a fejezet kezdődik úgy, hogy olyan nyomorúság lesz a világon, amilyen nem volt attól a naptól fogva, mióta ember kezdett lenni a földön. De két verssel később azt olvashatjuk, hogy miközben a rossz tobzódik, az értelmesek fénylenek, Isten értelmesei fénylenek, mint csillagok e világon.
Ez beleilleszkedik a Biblia egészébe. Jézus is azt mondta az ő tanítványainak, hogy nem veszlek ki titeket a világból. Nem azt kérem, mondja, imádkozott így atyához, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból. Tartsd meg őket a világban. És Isten nem csak megtartja az ő gyermekeit, hanem meg is tisztítja, soha addig nem látott módon az emberiség történelmének végén egy embercsoport fogja majd képviselni azt, hogy Isten az igazság és Isten a szeretet. Kedves hallgatók, egy nagy kérdésre kell még választ adnunk, hogy ezek szerint a búza és a konkoly növekedése a történelem végéig együtt halad, ez a kettő együtt nő a történelem végéig, a búza, tehát Isten beavatkozásáig. A búza és a konkoly nem válik el egymástól. Nem is gondolnák, hogy ennek van egy másik nagy történelmi üzenete is. Megint csak visszarodnék oda, hogy az emberek nagyon sokszor szerették volna kigyomlálni már a rosszat a történelemből, méghozzá különböző birodalmi eszmék és nagy közösségi ideológiák segítségével. Minden nagy közösségi ideológia végső célja ez, hogy az emberi életet általánosan megjobbítani, és az emberek egészét, az emberek társadalmának egészét egy azon zászló alá vonni, és mindenkit ugyanazon közösségi ideológia alá sorakoztatni fel. Ezt kívánták Babilonban is, ha valaki számára ez nagyon hihetetlen, kérem olvass el Dániel könyvét. Dániel könyvében két olyan kísérletről is tudunk, amikor először is még a babiloni, majd a Médo-Perzsa birodalomban akarták uniformizálni az embereket. Tehát ugyanazon zászló alá felsorakoztatni őket, imádni először az arany állóképet, ha valaki nem imádja, az halállal lakol. A Médo-Perzsa birodalomban pedig azzal, hogy a mi jól tevőnk a király, Dárius, és aki rajta kívül más Istent hajlandó imádni, az megint csak az életével játszik. Úgy gondolták, hogy így örökül meg majd a birodalom az örökkévalóság számára. Mind a két esetben volt egy kevés zavaró körülmény, tudnék, olyan emberek, akik ilyen körülmények között is ragaszkodtak az élő, a teremtő Istenhez. De ezeknek a közösségi ideológiáknak a születésénél vagyunk, amely folytatja az útját a középkoron keresztül, amikor ugye az eretnekek voltak, a másként hívők voltak azok, akik belezavartak ebbe a képbe, mert akkor viszont azt mondták, hogy Isten csak így lehet imádni, ez a keresztény birodalom egységének a feltétele, hogy Isten csak így lehet imádni, ahogy ezt bizonyos pápai hitvallásokban és brévékben, bullákban, enciklikákban meghatározták. Ilyen közösségi ideológia volt az újkorban már a kommunizmus, a szocializmus, tehát mindnek az volt a célja, hogy az embereket egyazon eszme alá felsorakoztatni, mert így válik egységi a történelem. Így egyesülnek a világ proletáriai, így egyesül a világ az új világrendben, halljuk ma nagyon sokszor. Kedves hallgatók, a Biblia rámutat minden közösségi ideológia hiába valóságára és tarthatatlanságára. Ennek tessenek utána nézni, a Biblia szerint az ember számára megoldás egyéni. Egyéni. Kinek személyesen kell döntenie, és senki sem testálhatja a döntés, a választás jogát egy más hatalomra, egy más ideológia, egy ideológia képviselőjére, uralkodóra, papra, lelkészre, senkire. Kinek a saját nevében kell döntenie, és ez így jó. Azt mondja Platón az Állam című művében, hogy az Isten nem felelős semmiért, az felelős, aki választ. Az felelős, aki választ. Isten a választás lehetőségét adta az ember kezébe. És Jézus erre a földi élete során is példát mutatott, mert amikor eljött ebbe a világba, fejére akarták helyezni a koronát, hogy ő, mint király, biztosítsa azt a bizonyos uralmát a jónak, de ahelyett, hogy ő a koronát elfogadta volna, ő az egyes emberekhez ment el. Az egyes emberekhez ment el akkor is, amikor a samaritánus asszonnyal elegyetett szóba. A samaritánus asszonynak személyesen kellett megértenie azt, hogy az örök életre buzgó víznek kútfeje, amelyet Jézus felajánlott neki,
az az ő személyes elfogadásán alapul, és neki kell kérnie azt a bizonyos ajándékot, az Istennek ama ajándékát. Ugyanilyen személyes választás volt az, hogy Krisztus rámutatott arra a bizonyos vámszedőre, akit talán már a konkolyok közé soroltak volna az emberek, de Isten neki is időt hagyott. És rámutat, hogy te vagy az, akit elhívtalak, jöjj és kövess engem. Máté legalább annyira csodálkozott, mint amennyire csodálkozhattak nyilvánvalóan a társai, hogy miért éppen Máté. Igen, az Isten elhívása ilyen, ahol mi már nem látunk semmi értéket, semmi megörökíthetőt, Isten ott még értéket lát, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki, aki az életet választja, megtérésre juthassunk. Krisztus Mária és Márta házában. Ezt az otthont is szívesen kereste fel Jézus, mert ezek az emberek is úgy fogadták az élet igéjét, mint a kenyeret, mint az életadó táplálékot és folyadékot, szívesen hallgatták őt, és Jézus ilyen egyes emberekhez ment, nem a tróntermekben, a diplomáciai képviseleteken kell keresnünk őt, mert ő ilyen megoldást hozott az egyes embereknek érvényes megoldásokat. Mert Isten országa így épül, kicsiből nő naggyá. Jézusnak annyira fontos az egy ember is, ahogy ezt külön példázatban hangsúlyozta, az asszonyról szól, akinek a 10 drakmája közül egy elveszett, de annak az egynek a keresésére indul. És kisöpör mindent, feltakarítja a házat csak azért, hogy azt az egy porba keveredett drakmát megtalálja. Ugyanúgy a keresés szempontjai tartja szem előtt egy másik bibliai példázat is, de itt már nem Isten oldaláról, mint inkább az ember oldaláról. A szántóföldben elrejtett kincs példázata. Máté evangélium a 13. fejezetben olvasható e példázat. Ezek szerint Isten országa hasonlatos ahhoz az emberhez, aki egy szántóföldet vett, és ebben a szántóföldben kincsre lelt, és örömében elrejtette azt, és mindenét eladta, amilyen volt, és megvette ezt az egy szántóföldet. Krisztus itt azt hangsúlyozta, hogy milyen nagy az örök élet értéke, hogy az ember sokszor úgy akad rá, úgy bukkan rá ingyen kegyelmi ajándékként, és mégis a keresés révén az övé lehet a mennyeknek országa. Íme a keresés, de miközben azt láthatjuk, hogy ez a férfi aggodalommal tekint körül, hogy valaki elveszi tőle ezt a szántóföldet, a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy ez egy olyan küzdelem, amelyben mindenki, aki szabályszerűen küzd, győztes lehet. Senki sem marad le. A földi küzdelmekben előfordul, hogy valakik lemaradnak, de ez nincs így a mennyek országáért folytatott küzdelemben. Pál apostol külön kihangsúlyozza a korintusi első levél 9. fejezetében. Krisztusnak egyedül kellett taposnia a sajtót a Gecsemáné kertjében, miközben ő küzdött és agonizált azért, hogy az embernek üdvössége legyen, eközben az ember aludt, úgy, ahogy Péter aludt méghozzá ilyen természetellenes pozitúrában. Ő volt az, aki életet hozott számunkra a küzdelem által. A mennyei angyalok erősítették Krisztust. Miben erősítették? Nem abban, hogy fordítson hátat, hogy meneküljön el, hanem arra erősítették meg őt, hogy vállalja a halált, a kínos kereszthalált. A legcsodálatosabb döntések az egyén és Krisztus szembesülésében születtek, amikor emberek egymaguk találkoztak Krisztus. Cirénei Simonra ismerünk rá, aki teljesen véletlenül vetődött oda, és akit viszont a katonák arra kényszerítettek, hogy az elalélt Krisztus helyett vigye a keresztet, és Simon így Jézus szenvedéseivel, de főképpen az abban tanúsított álhatatos magatartásával szembesülve döntött végül is Krisztus követése mellett, ahogy ezt a Római Levél 16. fejezetéből megtudjuk. Sok-sok alak köthet le itt bennünket, de leginkább megjelenik egy másik, ritkában ábrázolt alak, tudnék, ez a római százados, aki így kiállt fel, amikor látja Krisztus szeretetét és álhatatosságát a kereszten. Íme ez az ember igaz ember volt. És nyilvánvalóan ez már az elfogadás és a döntés felkiáltása is volt.
nekünk személyesen kell itt most a kereszt alatt megállnunk, és mindannyian, akik itt éltünk a történelemben, mindannyian ott voltunk a kereszt alatt, és mindannyiunk bűne felvitetett a keresztvára. A keresztért nem okolható egy nemzet sem külön. Nem lehet kollektív felelősséget alkalmazni. Júdás árulása, Péter tagadása, Pilátus gyávasága, Heródes gúnyolódása, mind-mind ott van ebben, és abban a mi személyes bűneink találhatók meg. Jézus halálában annak a bárnak a halálát kell felismernünk, aki elveszi a világ bűneit, akiről már az ószövetségi jövendőlések is szóltak, akinek mészárszékre kellett vitetnie, hogy az embernek élete legyen. Kedves hallgatók, nem ilyen gyászos az emberiség történelmének kilátása, hiszen Jézus értünk szenvedett, helyettünk halt meg, de értünk is támadott fel. Krisztus nem tarthatta a sír az ő fogságában. Eképpen támadnak fel majd Krisztussal együtt mindazok, minden földi hatalmasság akarata ellenére, akik vele együtt győznek, akik vele együtt diadalmasok. Erről a boldog találkozásról, Krisztus és az ő egyházának találkozásáról szól. Erről a boldog találkozásról mondja a Jelenések könyve 19. fejezete a következőket. Alleluja, uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Kedves hallgatók, a történelem legünnepélyesebb pillanata lesz ez, amikor a fehér gyolcsba az igazságos cselekedetekkel felöltözött igaz emberek, akik a földi történelem megpróbáltatásai ellenére is diadalmasak a rosszon, találkozhatnak Krisztussal, és megkezdődik, kezdetét veszi az örök élet. Erről a diadalmas találkozásról szól az a zenemű, amit itt az előadás végén szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Azt gondolom, hogy talán az egyik legszebb, legmegborzongatóbb zenemű lesz ez, amit eddig hallhattunk. Johannes Brahms Triumflégyének lesz ez az első tétele, tehát győzelmi ének, és szinte egyedülálló módon Jelenések könyve 19. fejezetének épp az imént idézett szavait dolgozta fel Brahms. Tessenek megfigyelni a zenei építkezést, úgy mondhatnám, hogy tömény zenei izgalom. Már a kezdet kezdetén is hallatlanul felfokozott a kezdés. Az ember azt gondolná, vagy azt kérdezné, hogy hogyan lehet ezt tovább fokozni. De mindig érezzük azt, hogy valamit hozzátesz Brahms. Még amikor majd elérkezünk a tétel végkifejletéhez, a célegyeneshez, akkor Brahms érzékelteti, hogy a történelem lezárulása előtt, mintha minden feszültség összesűrűsödne, míg nem aztán kipattan és feloldódik Krisztus diadalmas megjelenésében, amikor mindenki, a feltámadottak, a megváltottak egyszerre mondhatják azt, hogy alleluja, dicsőség legyen az Istennek, amikor áldják az Istent azért, hogy Isten az ő bölcsessége és az ő szeretete révén, az emberek akaratát tiszteletben tartva, de végig vitte és győzelemre vitte a történelmet, és győzhetnek azok, akik az életet és a szeretetet akarják. Hallgassuk meg tehát ezt, Johannes Brahms Triumflégyének első tételét.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban sorra vesszük a Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. és 1. utolsó fejezetét.
4: Krisztus eljövetelének várása.
5: Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségi. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
4: Mindenki iránt a jóra törekedjetek.
5: Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
4: Üdvözletek, áldás!
5: Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.
3: Ez a fejezet 3 szakaszból áll. Olvassuk az első szakaszt, amely az első verstől a 11-ig terjed. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok, ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jö el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmodra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakái sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ővele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Eddig a bibliai idézet. Az első versben említett időkről és időszakokról Pál apostol azért nem ír, mert nincs kinyilatkoztatva az, hogy mikor fognak bekövetkezni. A második versből kitűnik, hogy itt az úrnapjáról van szó, amely váratlanul jön el. Az új szövetség összefüggése alapján az úrnapja kifejezés alatt Jézus Krisztus visszajövetelének idejét, annak napját kell értenünk. Lássunk néhány példát erre vonatkozólag. A János evangélium a 6. fejezetének a 39. és 40. versében azt olvashatjuk, hogy azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, ő feltámasztja majd az utolsó napon. Azt a napot Pál a római levél 2. fejezetének 5. versében a harag és Isten igaz ítélete napjának nevezi. Ugyancsak ő az 1. Korintusi levél 1. fejezetének a 7. és 8. versében a Jézus Krisztus visszajövetelének eseményét úgy említi, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak napját. Egy másik apostol, Péter, az ő 2. levele 2. fejezetének a 9. versében úgy ír róla, mint az ítélet napjáról, és ugyanennek a levélnek a 3. fejezetében, a 12. versben a következőként fogalmaz. Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomblanak, és az elemek égve megolvadnak. Mindezek után megérthetjük, hogy miért nem ír Pál apostol a fejezetnek az első versében bizonyos időkről és időszakokról. A feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt eltávozott volna a földről, többek között azt mondta tanítványainak, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya maga hatalmába helyeztetett. Apostolok cselekedetei első fejezetének 7. verse. A Krisztus visszajövetelének dátuma is ebbe a kategóriába tartozik. Erre az állásfoglalásra készített a Máté evangélium a 24. fejezetének a 36., a 42. és a 44. verse. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jö el az embernek fia. Isten úgy látta jónak, hogy ne nyilatkoztassa ki a Krisztus visszajövetelének pontos idejét, bizonyára azzal a céllal, hogy az embereket így módon serkentse, késztesse készen létre, hogy az eljövendő nap ne találja őket készületlenül. Akik különböző dátumokat jelölnek meg, és diagramokat rajzolnak, Jézus visszajövetelét egy bizonyos pontra, egy bizonyos időtartamon belülre, esetleg egy meghatározott dátumra, egy meghatározott esemény előtre helyezve, ezt Isten igéjének engedélye vagy bizonyítéka nélkül teszik. Az őskeresztények várakozása normális volt, hiszen mindig fel is lehetett fedezni az éppen végbe menő eseményekben a Krisztus visszajövetelére vonatkozó proféciák teljesedését. Szerették volna életben meglátni az eseményt, de Isten legtöbb ígérete feltételhez kötött. A beteljesületlen váradalom káros, minden kétséget kizáróan vagy fanatizmusba, vagy csüggedésbe visz, így a számítgatásokat kerülni kell. Mint már említettük, az Úr visszajövetelének napja váratlanul fog beköszönteni, amikor a megtéretlenek békességben és biztonságban fogják érezni magukat. A végső veszedelem olyan hirtelen fog a világra törni, ahogyan a fájdalmak meglepik a terhes asszonyt, akinek szülnie kell, és a felkészületlen emberek számára nem lesz menekülési lehetőség. Ehhez hasonlóan beszélt Jézus Krisztus is, amikor kereszthalála előtt néhány nappal az olajfák hegyén tanítványainak elmondta, hogy milyen jelek fogják megelőzni Jeruzsálem pusztulását, és ugyanakkor az ő visszajövetelét is. Olvassuk Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 37-től a 40-ig terjedő verseket. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az

szavaiban kell látnunk. És nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá. A Péter második levele második fejezetének az 5. versében Noé úgy áll előttünk, mint az igazság hirdetője. Ebből az következik, hogy Noé figyelmeztette kortársait a közelgő veszedelemre, de azok nem szívlelték meg az ő figyelmeztetéseit, ezért el kellett veszniük. Ma is elegendő jel és ige hirdetés figyelmezteti az emberiséget Krisztus közeli második eljövetelére, de mindezeket nagyon kevesen veszik komolyan. Úgy, ahogy a Noé kortársai biztonságban érezték magukat, és végül elragadta őket az özönvíz, ugyanúgy a Krisztus eljövetel előtt is nagyon sokan békességben és biztonságban fogják magukat érezni. Ezért nem fognak arra törekedni, hogy Istenhez térjenek, így a Krisztus eljövetelének nagy napja számukra az isteni ítélet és harag napja, a végső pusztulás napja lesz. A Máté evangélium a 24. fejezetének a 45-től az 51-ig terjedő verseiben az Úr Jézus a Biblia olvasó elé állítja a hű és bölcs szolgát, akit az ő otthonról eltávozó ura gondviselővé nevez ki az ő egész háza fölött. Feladata az, hogy adja meg mindenkinek az eledelt a maga idejében. Ha a hazatérő úr a szolgát megbízatásának hűséges teljesítése közepette találja, megjutalmazza őt. Ha azonban a szolga azt mondja magában, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és elkezdi verni az ő szolgatársait, és a részegesekkel együtt dorbézolni, azt látja majd, hogy meglepetésszerűen megjön az ő ura, és keményen megbünteti őt. Ez a rövid példázat hűen szemlélteti azt, hogy mindenkinek az örök sorsát az határozza meg, hogyan viszonyul a megtérésre hívó isteni intelemhez. Pál apostol úgy jellemzi a tesszalonikai hívőket és a mindenkori Krisztus követőket, hogy ők nincsenek sötétségben, hogy az a nap tolvajmodra lepje meg őket. Ez azt jelenti, hogy ők nem élik életüket tudatlanságban, mert megértették a Szentírásból, hogy milyen jelek és események jelzik a Jézus Krisztus visszajövetelének közelségét, és ezeknek megfelelően rendezik be életüket. Nem lelki alvásban és tétlenséggel töltik napjaikat. Nyitott szemmel járnak, kelnek ebben a világban. Miről lehet felismerni azokat, akik a világosságnak és a nappalnak a fiai? Arról, hogy azt a lelki fegyverzetet viselik, amelyről már beszéltünk az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetének, a 11-től a 17-ig terjedő versei alapján, amelyekből Pál apostol a tesszalonikai első levél 5. fejezetének a 8. versében két fegyvert említ. Ezek közül az egyik az igazságnak és a szeretetnek a mellvasa, mai nyelvezetben a mellvértje. A mellvért a mellkast védte az ókori háborúkban az ellenséges fegyverektől. Az ember mellkasában található a szív, amely az érzelmeket jelképezi lelkileg. A Bibliában olvashattuk azt, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből. Ahogyan a mellvért fizikai értelemben többek között védte a szívet, ugyanígy az igazság és szeretet mellvértje megvédheti érzelmeink világát a bűntől. Az itt említett üdvösség és reménység sisakjának a rendeltetése pedig az, hogy óvja meg gondolkodó képességünket a kísértésektől. A Pál írásában olyan előkelő helyet, a Pál írásaiban oly előkelő helyet elfoglaló erények hármas csoportja a türelmet erősíti. A hit összekapcsol Istennel, csak így ismerhetjük meg őt. A szeretet arra válaszol, amit a hit mutat be, ezen kívül összekapcsolja a hit érveit, uralja a test szenvedélyeit, és arra késztet, hogy áldásainkat megosszuk másokkal. Ugyanakkor a reménység, a bizalommal teljes várakozás állapota örömteli kitartást eredményez. A reménység még nem teljesedés, hanem bizalom. Megérti, egyedül a beteljesedés oszlat el minden kételyt, de Isten ígéretei alapján mérlegeli a bizonyítékokat, minden érzelmet és minden erőforrást.
jelenlegi és jövőbeli terveit pedig Isten ígér.

ismeretére alapozza. Mit jelent a 9. és a 10. versben az, hogy nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, továbbá, hogy akár élünk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. A harag ebben az összefüggésben az ítéletet jelenti, amely le fog sújtani a bűnben élőkre. Isten a hívőket nem erre rendelte, hanem arra, hogy az üdvösség részesei legyenek Jézus Krisztus által. Már szóltunk arról a Tesszalonikai első levél 4. fejezete alapján, hogy Isten fia az ő eljövetelekor örök életet ad ővéinek, akár a sírban lesznek, akár az élők sorában. Ami pedig a Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. fejezete 11. versében említett egymás vigasztalását és építését illeti, idézzünk ezzel kapcsolatban néhány sót Gerép Zsolt, a Tesszalonika beliekhez írott levelek magyarázata című könyvének a 91. oldaláról. Azáltal, hogy a hívek egymást intik, egyben építik is a gyülekezetet. Az építeni kifejezés a gyülekezet közösségi jellegére utal. A keresztény életet csak a másokkal való közösségben lehet gyakorolni. Az egyháztagjai együtt növekednek Isten hajlékává a lélek által. Az egymás építése azt jelenti, hogy kiki beilleszkedik a gyülekezet közösségébe a maga egyénisége és adottsága szerint, és egyben másoknak is segít, hogy megtalálják helyüket az egyház élő szervezetében. E vers arra is utal, hogy a páli gyülekezetekben a lelki gondozás feladatát mindenki végezte, akire alkalmas volt. Eddig az idézet. Olvassuk a továbbiakban az első Tesszalonikai levél 5. fejezetéből a 12-től a 25-ig terjedő igeszakaszt. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket, és az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a profétálást meg ne vessétek, mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és meg is cselekszi azt. Ebben az ige szakaszban a Tesszalonika beliekhez írt első levél írója inti a levél címzettjeit és mindenkori olvasóit, hogy a bírálgatás és megszólás helyett becsüljék, tiszteljék és szeressék azokat, akik különböző szolgálatokat, tisztségeket töltenek be a gyülekezetben. Ezen kívül még valamit tegyenek meg érettük. Azt, amit Pál apostol megfogalmazott, ugyanennek a fejezetnek a 25. versében. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk! Ami a rendetlenkedőkkel való bánásmódot illeti, beszédünk törvénye mindenkor a szeretet és kedvesség, türelem és önuralom legyen. Kegyelem és részvét vegyüljön az igazsággal. Ha szükséges feddeni, akkor ne túlozzunk, hanem alázatosan szóljunk. Kedvesen tárjuk fel a vétkezelőt hibáit, és segítsük gyógyulásában. Az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében az apostol megismétli a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 4. versében megírt buzdítást. Eképpen mindenkor örüljetek. Ez az öröm nem más, mint az Úrban való öröm. Öröm afelett, hogy a Jézus Krisztus vére és érdemei által Isten gyermekei vagyunk, és ha hűségesek maradunk hozzá, nem tud elszakítani tőle semmi sem. A 17. versben levő buzdítás, szüntelen imádkozzatok, nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal szüntelenül csak ezt tegyük, és semmi más ne végezzünk.
fogadjátok el. A szüntelen imádkozzatok azt jelenti, amire Jézus Krisztus akar tanítani, a hamis bíró és az özvegyasszony példázatában. Olvassuk a Lukács evangéliuma 18. fejezetéből az első verset. Mondta pedig példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Azonban imáink ne álljanak csupán kérésekből. Ereint Pál a 18. versben. Tanuljunk meg mindenért hálát adni Istennek, legyünk hasonlókká ahhoz a beteghez, aki egyike volt annak a 10 leprásnak, akik gyógyulásért esedeztek Jézushoz. Mind a 10 meggyógyultak, és ezek körül az egyik, egy szamaritánus visszatért, és hálát mondott a gyógyulásért. Az 50. Zsoltár 23. versének az elején az áll, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít meg engem. Továbbá, a lelket meg lehet oltani. Ha sorozatosan ellenállunk Isten szent lelke munkájának és befolyásának, ő már nem munkálhatja bennünk a jónak a véghez vitelét. A profétálás egyik az ő ajándékainak, ezért nem szabad megvetni, és bármit, amit látunk vagy hallunk másoktól, minden tanítást, mérjünk meg az ige mérlegén, és tartsuk meg csupán azt, ami valóban jó, és őrizkedjünk mindentől, ami gonosznak látszik. Mielőtt a szokásos köszöntéssel zárná Pál a Tesszalonika beliekhez írt első levelet, kifejezi abbeli kívánságát, hogy a békességnek Istene szentelje meg levelének olvasóit, hogy testestől, lelkestől, mindenestől fedhetetlenül legyenek megőrizve Jézus Krisztus eljövetelére. Adja Isten, hogy az apostolnak eme kívánsága váljék valóra a mi számunkra is.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról. És elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Igen, morzsa.
1: Sok szeretettel köszöntök ma mindazokat, akik újból eljöttek, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Biblia ABC-jét, a Biblia alaptanítását. Foglalkozzunk azokkal az igazságokkal, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott számunkra, amelyek a valóságban nem más, mint drága gyöngyök, reflektorok, világító testek, amelyek megvilágosítják mindannyiunk számára a mennybe vezető utat. Mi eddig már foglalkoztunk számos nagyon fontos igazsággal, Isten létezésével, a Szentírás eredetével és hitelességével, a bűnesettel, a megváltás tervével, a bűnrendezéssel, Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének csodálatos igazságával és a vele kapcsolatos jelekkel, majd a múlt alkalommal foglalkoztunk az imával, hogy imádkozzunk egyedül Istenhez, csak ő előtte boruljunk le, mert ő méltó arra, hogy imádjuk őt, ahogy említettük múlt alkalommal Jézus Krisztus példáját is, amikor a sátán megkísértette, és azt mondta neki, hogy mindent neked adok, ha leborulva imádsz engem. És Jézus Krisztus elmondta azt a nagy igazságot, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Amíg múlt alkalommal az imáról, az Istennel való beszélgetésről tanulmányoztunk, ma egy másik nagyon fontos témakör áll előttünk, ez pedig Isten 10 parancsolata. Az egész Szentírást Istentől ihletett emberek írták, a Szentlélek volt az, aki vezette a Biblia íróinak gondolatát. Tanultunk arról, hogy Isten hogyan szólt rajtuk keresztül minden emberhez. Azonban a Szentírásban a 10 parancsolat az egy egyedülálló, mert a nem bízta őszinte Istenfélő emberekre, hanem ő maga vette a két kőtáblát, és így találjuk feljegyezve a Mózes második könyvének a 31. részében, és a 31. résznek a 18. versében szeretném szó szerint idézni ezeket a szavakat. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét, tehát Isten Mózessel a Sínai hegyen, által adta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ezek szerint a Szentírásban a legszentebb, ami létezik, az a 10 parancsolat, és mi ma a 10 parancsolatot szeretnénk Isten segítségével tanulmányozni. Mindjárt a bevezetőben szeretném elmondani azt, hogy a keresztény köztudatban kétféle 10 parancsolat forog közkézen. Az, ami a Szentírásban van megírva, amit Isten a saját ujjával írt le, ez kevésbé ismert, és a második úgynevezett Isten 10 parancsolat, amelyen emberek bizonyos változtatást vittek véghez. Amint majd látni fogjuk, a második parancsolatot a kereszténység a századok során teljesen kitörölte, a negyediket átírta, másként fogalmazta meg, mint ahogy a Bibliában Isten leírta, és hogy meglegyen a 10, mivel a másodikat szám szerint kivették, így a 10-ből 2 szerkesztett az ember, és ezt az emberek által megváltoztatott 10 parancsolatot ismeri a keresztény ember inkább. Azonban természetes, mint minden egyes más alkalommal, mi ma is ezt szeretnénk tenni, hogy lássuk az Isten 10 parancsolatát. És ezt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének 20. részében, a 2-től a 17. terjedő versekben. Először szeretném röviden átgondolni mindegyik parancsolatot, majd utána pedig sok a 10 parancsolathoz kötődő, fontos tudnivalót olvasunk a Szentírásból. Így olvasom az első parancsolatot. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Egy nagyon fontos dolgot hadd hangsúlyozzak. Itt először is Isten bemutatkozik, és elmondja azt, hogy én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos kijelentés, a te Istened. Maga ez a kijelentés, hogy én az Úr, a te Istened vagyok, ez arra utal, hogy Isten számára nincs múlt, és nincs jövő. Ő mindig az örök jelenben él. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, János evangélium a 8. részében, az 50-től az 56. terjedő versekben találjuk feljegyezve azt, hogy Jézus Krisztus beszélget a zsidókkal, és azt mondja Jézus Krisztus, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Zsidók megdöbbennek, és azt mondják, még 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot, aki 2000 évvel ezelőtt élt. És amikor a zsidók megértették, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, azt olvassuk tovább ott az evangéliumban, hogy köveket ragadtak és meg akarták kövezni Jézust. Vajon miért? Azért, mert ez a kifejezés, ez a szó, hogy vagyok, ez Istennek egyik neve. Amikor Isten elhívta Mózest, hogy vezesse ki Izrael népét az egyiptomi fogságból, és megkérdezte Mózes Istentől, ha megkérdezi a nép tőlem, hogy ki az, aki küldött engem, mit mondjak? És Isten azt mondja, hogy a vagyok. A vagyok küldött téged. És ezzel kezdődik a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos szó a te Istened, nem a ti Istenetek. 11-szer találjuk ezt a kifejezést, hogy te Istened. Ez azt jelenti, hogy Isten minden emberrel, függetlenül, hogy több mint 6 milliárdan élünk már a Földön, személyes kapcsolatot akar teremteni Isten. És azt mondja, hogy én nem a ti Istenetek vagyok, hanem azt mondja, én a te Istened vagyok. Majd utána még egy nagyon fontos dolog, aki kihoztalak téged Egyiptom földéből és a szolgálatházából. Isten úgy mutatkozik be, mint egy szabadító Isten. Ott, amikor a 10 parancsolatot kihirdette Isten a zsidó népnek, akkor azt mondja, hogy én benneteket kivezettek az egyiptomi fogságból. De ahogy Isten őket kivezette a rabszolgaság országából, ugyanúgy Isten szeretne bennünket megszabadítani a bűn rabszolgaságából. És mint egy szabadító Isten mutatkozik meg, és azt mondja el, mindjárt az első parancsolatban a bemutatkozás után, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ezzel Isten azt mondja, hogy én az első helyet szeretném elfoglalni életetekben. És kedveseim, az első dolog, amit szeretnék nyomba hangsúlyozni az első parancsolatból, az ez. Tegyük fel magunknak a kérdést, hanyadik helyen áll Isten számunkra az életben? Első, ötödik, huszadik, vagy ki tudja, a hanyadik? Ha szeretjük az Istent, akkor akár hanyadik helyen állt eddig életünkben ő, tegyük őt az első helyre, mert csak akkor leszünk képesek megtartani az első parancsolatot, és nem csak az elsőt, hanem mind a 10-et. Mert ha az első parancsolatot betartjuk, akkor Isten adni fog nekünk erőt arra, hogy megtartsuk a többit is. Mert itt azt mondja el, hogy ha ti engemet az első helyre tesztek, akkor én majd gondot viselek rólatok. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak kijelentésére, mikor a Földön volt. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Hanyadik helyre tegyük az Isten országának a keresését? Az első helyre. És ha oda tesszük azt, akkor először Isten tesszük az első helyre. És hogyha Isten áll életünkben az első helyen, akkor mindenben ő segítségünkre lesz, hogy mi teljes szívből szolgáljuk és szeressük őt. Azonban vessünk fel még egy kérdést. Mi az idegen Isten? Egy mondatban válaszolok, mivel a 10 parancsolatot röviden szeretném átgondolni, áttekinteni ebben a sorozatban. Minden idegen Isten, amit jobban szeretünk Istennél. Lehet az gyermek, szülő, férj, feleség, autó, vagyon, pénz, akármi. amit jobban szeretünk Istennél, az számunkra bálvány, vagyis idegen Isten. És már is elérkeztünk a következő, a második parancsolathoz, amelyet, ahogy említettem, az egyház évszázadok során kitörölt, megsemmisített, teljesen ismeretlenné vált a keresztény ember számára, de olvasom a Szentírásból, is így hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót,

képet, vagy szobrot készíteni, ami előtt leborultok, leborulva imádtok. Nagyon figyelemre méltó ez a háromas tilalom, és azt mondja, ne imád, ne tiszteld, és azt is elmondja, hogy ne csinálj. Tehát akkor sorrendbe véve, ne készíts hamis isteneket, bálványokat, ne tiszteld azokat, és ne imádd azokat. Sokszor emberek azt mondják, hogy hát mi csak magunk elé képzeljük azt, aki le van festve, vagy akit ábrázol a szobor. Azonban vessünk fel egy kérdést. Vajon látta valaki azt, hogy hogy nézett ki Jézus Krisztus azok közül, akik lefestették őt? Vegyünk egy nagyon egyszerű történetet. Amikor a híres festő készítette az utolsó vacsora képet, amely közismert, úgy gondolom, valamennyünk számára, készítette a képet hosszú-hosszú éveken keresztül, 18 éven át. És már minden apostolra talált alanyt, modellt, amiről lefestette, például Tamást, Pétert, Jakabot, Jánost, Filipet, Bertalant, és így tovább, de még Júdást nem talált. És a városnak sikáteres, szegény negyedeit kereste fel este, kocsmákat, és ott talált egy zűrött alakot. És megkérte, eljönne-e ennyit és ennyit fizet neki az ő műtermébe, hogy lefesse róla egy arcot. Vállalta. És amikor bement és elkezdte a művész festeni róla Júdást, és mondta is neki, hogy elkészült már az utolsó vacsora, és most még Júdást festi le róla. A modell, amíg ült, szeméből csorgott a könny. És a festő kérdezte, miért? De 18 évvel ezelőtt rólam festette le Jézus Krisztust. Azért, hogy én elzüllöttem, és most Júdást ábrázolom. Tehát sem Jézus Krisztust, sem az apostolokat, sem nagyon sokat senki nem lát. Például Szűz Máriáról se nincs semmilyen kép. Emberi elmének gyümölcse, emberi művészi alkotás. De ami lényeg ebben a parancsolatban az az, hogy Isten azt mondja, hogy ne készítsünk. Miért? Mert csak az Istent is ember formára tudjuk lefesteni, és így az Isten kép lealacsonyul bennünk. Tehát ne készíts, utána ne tiszteld, ne tartsd sehol sem. Ha már a készítése tiltva van, akkor egyértelmű, hogy ne is tegyünk semmi többet ezzel kapcsolatban. Majd utána azt mondja, hogy ne imádj, ne borulj le előtte. Csak gondoljunk a stációra. Itt látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy semmilyen faragott képet ne készítsünk. Miért? Egyetlen egy példát szeretnék hozni a Szentírásból a 115. Zsoltárban. Egy nagyon elgondolkodható kijelentés van leírva, a 4. a 8. terjedő versekben. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak. Orruk van, de nem szagulnak. Kezük van, de nem tapítanak. Lábuk van, de nem járnak. Nem szólnak az ő tolkukkal. Hasonlók legyen azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Óriási kijelentés. Nagyon érdemes elgondolkodni felette. Ha azt akarjuk, hogy az a bizonyos szent kép ne legyen ebben a szobában, ezen a falon, hanem a másik szobában, akkor át kell vinnünk. Ugyanez a helyzet a bálványokkal is. Fülük van, nem hallanak, hiába mondjuk nekik. Szemük van, de nem látnak. És amin nagyon szeretném, hogy mindannyian elgondolkodjunk, azt mondja, hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennünk. Mit hangsúlyoz a Szentírás? Milyenek a bálványok? Hol tárgyak? És mit mond Isten? Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, tehát halottak lelkileg, és mindazok, akik bíznak bennük. Azonban Isten még egy dolgot elmond, elmondja nekünk azt, miután beszél arról, hogy ne készítsünk semmit sem, s akár az égben levőkről, akár a földön levőkről, akár a vízben levőkről, tehát ne tegyük. És miért? Azt is elmondja. Mert én féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntet

0: az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedik sziklán, akik engem gyűlölnek. Nekem fáj az, amikor ti emberek így viselkedtek. És én megbüntetem a szófogadatlanságot, harmad és negyedik sziklán. A bűnnek következménye van. Miért? Mert hogyha a gyermekek látják azt, hogy a szüleik bálványt imádnak, és tisztelnek, és készítenek, hát a gyerek is azt fogja tenni. És ezért nem csak a mi bűnünkért vagyunk felelősek, hanem a gyermekeink bűnéért is. Ez az egyik. De van egy gyönyörű ígéret. De irgalmasságot, és ez a harmadik része is épp olyan fontos a második parancslatnak, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglan azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartsák. Kedveseim, melyiket válasszuk? Azt, hogy járunk a bűn útján, tiszteljük azokat a bálványokat, amelyekről Isten azt mondja, hogy ne tiszteljük, és ne készítsük, és ne boruljunk le előttük, és a bűn utolér bennünket, vagy pedig megtartsuk törvényét, mert ezzel fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy törvényét megtartjuk, és Isten irgalmas lesz irántunk az életben. Hiszem, hogy ezt fogjuk választani. Harmadik parancslatra térünk. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Általában emberek azt mondják erre a parancsolatra, hogy én nem öltem, én nem loptam, én nem káromkodtam, nekem nincs bűnöm. Itt nem csak a káromkodásról van szó. Nem csak arról van szó, amikor a legarrogánsabb, legfeslettebb vagy súnya módon emlegeti az ember az Istennek a nevét. Nem. Például ide tartozik az is, hogy ja Istenem, és ezt elmondja egy-egy ember ki tudja hányszor naponta. Én nem tudom, hogy éreznénk magunkat, családban élünk, és hogyha valakinek a neve Mária, talán az édesanyának, a családtagok 5-6 naponta elmondanak, hogy Mária, vagy a szomszédok azt mondják, hogy Mária, ezen kívül semmit nem mondanak. Tisztelettel ejtsük ki mindig az Istennek a nevét. Azonban ebbe a parancsolatba ezen kívül is nagyon sok minden beletartozik. Az Istennek a nevét hiába felneved. Én csak a sok közül egyetlen egy dolgot említek meg. Az az egyetlen egy dolog pedig a következő. A legájtatosabb szavak mögött nagyon sokszor gonosz szándék húzódik meg. Ez az egyik, másik. A legnagyobb bűnt egyházi emberek Isten nevében követték el. Itt nem csak a keresztes háborúkra és a mágiákra gondolok, hanem például arra, amikor emberek azt mondják, hogy ezt parancsolja az Isten. De az sehol nincs megírva a Bibliában. Istenre hivatkoznak emberek, és Isten nevében szólnak azért, hogy a saját vagy az egyház tanításának tekintélyt adjanak, és az emberek, akik hallgatják, úgy fogadják, mint hogyha Istentől volna. Ez is a hiába való felvétele az Isten. A legkeményebben megkáromolása az Isten nevének. Negyedik parancsolat következik. Negyedik parancsolat a leghosszabb parancsolat 10 parancsolatból így hangzik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, aki a te kapédon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovik. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Mivel a következő előadásban részben fogunk foglalkozni a szombattal, itt most csak röviden fogunk néhány fontos dolgot megemlíteni. Az első így kezdődik, így vezeti be a szombat ünnepléséről szóló rendelkezését Isten a 10 parancsolatban, hogy emlékezzél meg a szombatról. Ez egy nagyon fontos szó. Emlékezzél meg a szombatról, hogy azt megszenteljed. Nem csak, hogy megünneped, megszenteljed. Maga ez a szó, hogy emlékezzél meg, arra oktat bennünket, hogy úgy tervezzük a heti munkánkat, hogy a munka dandárja, munka oroszlán része, súlyosabb része, amennyire lehet az a hétnek az első felé legyen. Miért? Hogy ne holtfáradtan kezdjük el a szombatot. Igaz, hogy az fizikai megnyugvásnak is adatot. Azonban itt azt mondja el nekünk, hogy emlékezzünk meg, tervezzük úgy. Ne péntekre hagyjuk a legtöbb munkát. Ez az egyik dolog. A másik, szenteljük meg. A megszentelni a szombatot annyit jelent, hogy szenteljük oda magunkat Istennek. Az a nap nem a miénk. Az Istené volt, Isten nekünk adta, és mi úgy adjuk vissza Istennek a szombatot, hogy megünnepeljük. Következő adásban lesz erről szó, részletesen, hogy hogyan lehet megünnepelni. Hogyan tanít bennünket Isten arra. Ez az első fontos dolog. A másik, úgy oszd be munkádat. Ugye a 9. versben arról van szó, 6 napon át munkálkodj el, és végezd minden dolgodat. Légy bölcs a munka beosztásodban. Utána a 10. versben, 10 parancsolat 4. rendelkezésében még egy nagyon fontos dolgot tár elénk Isten. Sokszor emberek azt mondják, hogy ugyan kérem, szombat, hát az zsidó szombat. Nézzük csak meg, mit mond a Szentírásban, mit mond a 10 parancsolatban Isten nekünk. 10. verset olvasom. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Kié a szombat? A zsidóké? Nem. Akkor kié? Az Istené. És Isten annyira szeretett bennünket a teremtéstől fogva, hogy a szombatot is nekünk adta. Hát kedveseim, milyen csodálatos Istenünk van, és milyen szerető Istenünk nekünk. Azt mondja, az enyém a szombat. Ő jó maga is megünnepelte a szombatot a teremtés 6. napján, és akkor is áldotta meg. De itt azt mondja, az Úrnak, a te Istenednek szombatja, és akkor ne végezz semmilyen munkát. Senki, aki a te kapuidon belül van, legyen a szolgád, vagy fiad, vagy lányod, vagy férjed, vagy feleséged, vagy barmod, vagy például a traktorod ma, ne adjunk kölcsönt, szombaton dolgozzon vele más. Nyugodjon minden, ami a miénk. Ahogy egy másik helyen találjuk feljegyezve, hogy a szombati nyugodalom legyen minden ti lakhelyeteken. És hogy miért adta Isten a szombatot? Azért, mert a 10 parancslat nem csak a földre érvényes, nem csak a föld lakosaira érvényes. A 10 parancslat érvényes, majd később látni fogjuk, mindenki számára. Más bolygók lakójaira is. És itt azt mondja a 11. versben, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Isten különösen hangsúlyozza azt, hogy mi emberek mire emlékezzünk akkor, amikor megünnepeljük a szombatot. Vagyis a szombat mint olyan, a szombat igazsága, mire emlékeztet bennünket? A 6 napi teremtés igazságára, és arra, hogy Isten teremtett bennünket. Szeretnék itt elmondani egy fontos dolgot. Sátán mindig tervszerűen dolgozik, és nagyon hosszú lére engedi a dolgokat. Először rászette az embereket arra, hogy töröljük ki a szombat igazságáról szóló 4. parancsolatot azért, hogy ne azt a napot ünnepelje az emberiség, amelyet Isten adott, hanem egy másikat, amelyet ember adott, és hogy miután ezt elérte, az emberek tudatából ki legyen törölve az, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot is, és most nem is ember teremtette. Ugye a fejlődéstan félretette ezt az igazságot, mert már félre volt téve különben is. De Isten ezt mondja, és ezt higgyük el, és próbáljuk ki az Istent, hogy mi kezdjük ünnepelni a szombatot, és meglátjuk azt, hogy semmi hátrányunk és semmi hiányunk nem lesz azért, mert megünnepeljük azt a napot, amelyet Isten ünnepnap adott számunkra. Négy parancsolat volt felírva az első kőtáblára. Most a második kőtáblán levő hat parancsolattal szeretnék foglalkozni, és így az ötödik parancsolathoz értünk. Tiszteld atyadat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Csodálatos megfigyelni. Az első parancsolat, az első kőtáblán, ne legyenek néked idegen Istenéd én előttem. Engemet tegyetek az életetekben az első helyre. A második kőtáblán az első parancsolat, ami sorrendben az ötödik, de a második kőtáblán az első, tiszteld a te szüleidet. Miért lényeges ez? Miért áll az ember iránti kapcsolatokat meghatározó második kőtáblai hat parancsolatnak az első helyén az, hogy mi tiszteljük szüleinket? Azért, mert a szülők iránti tisztelet az Isten iránti tisztelet hőfoka és mértékegysége. Mert ha szeretjük embertársunkat, és a legközelebbi embertársunk a családon belül van, a szülők, ha szeretjük embertársunkat, akkor szeretjük Istent is. De ha nem szeretjük szüleinket, akkor Isten sem szeretjük. Ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Például János az első levél 4. rész 20. versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk. És kik azok? Hát először is a szülők. Utána embertársaink, testvéreink, rokonaink, ismerőseink. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szerethetjük azt, akit nem látunk? És ez igaz. Ez az első parancsolat ígérettel. Így olvassuk Efézusi levélben, mert azt mondja, hogy ha mi tiszteljük szüleinket, akkor hosszú ideig élünk azon a földön, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad te néked. Találjuk itt, és Pál apostol pedig azt mondja, hogy ez ígéret. Isten megígérte azt, hogy az az ember fog örök életet kapni, aki tiszteli a szüleit. Mert aki tiszteli a szülőt, az tisztelni fogja Istent is, és ha valaki tiszteli Istent, tiszteli fel a barátját is, mert ez a kettő elválaszthatatlan egymást. A hatodik parancsolat, ne ölj. Nagyon rövidek ezek a parancsolatok, de nagyon könnyen megjegyezhetők. Ne ölj kit? Általában az emberek, ugye, az előbb hivatkoztam rá, nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam, nem tettem ezt, nem tettem azt, én nem vagyok bűnös. Itt nem mondja azt, hogy kit nem szabad ölni. Nem szabad a másik embert ölni, de nem szabad magunkat sem ölni. Mi az, hogy magunkat ölni? Olyan táplálékot, ételt és italt fogyasztani, ami káros, amit Isten a Szentírásban megtilt, az bűn. Legalább ebben az időben, korunkban könnyű megérteni ezt, mert az orvostudomány nagyon sok mindent felfedezett. Tudjuk, hogy mik a káros dolgok. És Isten egyszerűen azt mondja, hogy ha mi azt fogyasztjuk, akkor mi magunkat öljük. Legyen az koffein, vagy nikotin, vagy alkohol, vagy kábítószer, vagy akármi más, vagy pedig késsel, vagy szájjal való ölés. Mi az, hogy szájjal való ölés? Azt mondja, ennek az emberek olyan szúrós a nyelve. Tekintettel is lehet ölni. Hány és hány embert idő előtt elküldtek a sírba azért, mert csípős, szúrós szavakkal illették, és bánatot keltettek annak az embernek a szívében. Hetedik parancslat, ne paráználkodjál. Ne paráználkodjál. Ez nem csak a házasságban levőkre vonatkozik, minden emberre. Legyen az fiatal, középkorú vagy idős. Az, ami a házasságban Isten engedett, és amiért létrehozta a házasságot, az a házasságon kívül tilos. Azonban természetesen a törvényadó nagyon szépen magyarázta ezt, és majd később ki is fogunk erre térni. Nyolcadik parancsolat, ne lopj. Ne lopd el másiknak a becsületét, ne lopd meg másnak a szívét, ne csapd be, ne ejtsd át. Legyél egyenes, legyél becsületes. Ne lopd a napot, becsületesen dolgozz. És nagyon-nagyon sok minden tartozik. Az életnek minden oldalát magába foglalja ez, hogy ne lopj. Kilencedik parancslat, ne tígy a te felábarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hát úgy gondolom, kedveseim, hogy itt vétkezünk legtöbbet. Miért? Mert maga a Szentírás is azt mondja el nekünk Jakab levelében, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mi minden foglaltatik magába ebbe a parancsába, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot? Vajon csak az tartozik bele, hogy rossz dolgokat híreztelek, terjesztek arról, aki engemet megsértett? Nem csak ez. Ez is. De nem csak ez. Ebbe beletartozik még az is, hogy én jó dolgokat mondok el embertársamról, de rossz indulatokkal. Mert végső soron Isten nem a szavak, nem a tettek alapján ítél meg bennünket, hanem az ő megítéléséhez hozzátartozik azt, hogy mi milyen indulatból szóltunk, vagy milyen indulatból tettünk, legyen az bármi más. Egy szóval, mondjunk igazat. Legyünk egyenes beszédűek, legyünk nyitottak, tiszta szívűek, igazmondóak. Mondjunk igazat, még ha az ég leszakadna akkor is. Vagy pedig, legyünk hűségesek a 10 parancsolathoz, az isteni elvekhez úgy, mint a delejtjük a sarkokhoz. Imádkozzunk Istenhez, hogy a 10 parancsolatnak ne csak olvasói, hanem megtartói is legyünk. És az utolsó parancsolat, a 10. parancsolat, amit említettem az emlékedésünk elején, hogy kétfelé szakítottak azért, hogy szám szerint ki legyen a 10, mert a másodikat kitörölte a kereszténység a 10 parancsolatból. Így hangzik. Ne kívánt a te felebarátod házát, ne kívánt a te felebarátod feleségét, szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Nem könnyű ezt elérni. Nagyon sok ember megkívánja és megkívánta azt, ami a másé. Tragédiát mondok el. Dávid király megkívánta hadvezérének feleségét. És ez olyan messze ment el a király ebben az ő kívánságában. Nem csak azt, hogy feleségévé tette, hanem amikor az teherbe esett, akkor megölette a hadvezérét azért, hogy az ő bűne elsimuljon. Borzalmas dolgok. Emberek sok mindenre képesek. Gondoljunk embereket, akik rabolnak, akik gyilkolnak, akik betörnek jelen időben is. Elveszik azt, ami a másé. Isten az utolsó parancsolattal a kívánságot is elénk teszi, és azt mondja, hogy ami nem a tiéd, és azt kívánod, az is a 10 parancsolat áthágásához tartozik. Amikor itt Dióhéjban láttuk a 10 parancsolatot, akkor szeretnék közelebbről és megismerkedni, mi minden tartozik még a 10 parancsolathoz. Azt találjuk feljegyezve Máté evangéliumában Jézus Krisztus kijelentése ez, a 22. részben, és a 22. résznek a 37-től a 40-ig terjedő versekben, hogy Jézus Krisztus így foglalja össze. Jézus pedig mondani néki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlót ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, mert e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Sokszor emberek azt mondják, hogy ó, kérem, nincs 10, csak 2. Jézus Krisztus nem beszél 10 parancsolatról. Jézus Krisztus a 2-ről. Szeresd az Istent és szeresd embertársadat. De azt szeretném feltenni, hogy miért írta Jézus Krisztus két kőtáblára. Tessék csak megfigyelni, ha szeretjük az Istent, az első kőtáblán levő 4 parancsolatot tartsuk meg. Ne legyenek néked idegen Istenéd, én előttem első. Második, ne csinálj faragott képet, ne tiszteld és ne imád. Harmadik, Istenek nevét hiába felneved. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy ezt megszenteljed. Ha szeretjük Istent, akkor azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk az első 4 parancsolatot. Ha szeretjük fel a barátunkat, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot, ne tégy, fel a barátod ellen, ne kívánd, ami a fel a barátodé. Hát egyértelműen, ha szeretjük fel a barátunkat, megtartjuk a második kőtáblán levő 6 parancsolatot. Jézus Krisztus nem törölte el semmit sem. hogy valóban ez így van, ezzel majd később fogunk foglalkozni, azonban még arra szeretnénk most mindjárt kitérni, hogy Isten a 10 parancsolatot mintegy 2500 évvel a teremtés után adta két kőtáblára írva a sínai hegyen a zsidó népnek. A kérdés most a következő. Vajon a sínai hegy előtt, amikor még nem volt írott formában átadva a népnek a 10 parancsolat, voltak emberek, akik ismerték a 10 parancsolatot? Vagy talán még a teremtés előtt is létezett? Próbáljunk együtt gondolkodni, egy gyönyörű dolgot hadd mondjak el. A bűnnek a definícióját így találjuk feljegyezve János első levelében, hogy a törvény áthágása bűn. Tehát aki letapossa az Isten törvényét, az vétkezik. Ez a bűn. De kedveseim, hol kezdődött a bűn? Itt a földön? Ádám és Éva volt az első bűnös? Vagy már valaki bűnre csábította Ádámot és Évát? Ugye, hogy egyértelmű a válasz, hogy igen. Sátán lázadt fel a mennyben. Hol kezdődött a bűn? A mennyben. Mi a bűn? A törvény áthágása. Hát akkor azt jelenti, hogy a mennyben is már létezett törvény, Isten 10 parancslata? Igen. Mert Isten 10 parancslata örök érvényű, mint maga Isten. Majd utána látni fogjuk, ez milyen gyönyörűen fel van írva a Szentírásban. Őszüleink vétkeztek. Ha nem lett volna 10 parancslat, akkor nem lett volna bűn sem. Tehát egyszerűen nem kellene meghalnunk. Ha őszüleink nem vétkeztek volna, akkor nem vétkeztek volna, ha nem lett volna a 10 parancslat, amit áthágtak, és annak következményeként ott van a bűn, a halál. És amikor ezt is láttuk, akkor azt, tehát ismerték az emberek a sínai hegy előtt is. Én csak két példát említek meg, csak kettőt. Kain és Ábel. Amikor Kain látta, hogy Isten nem fogadja el az ő áldozatát, és megharagudott, ezt Isten látta. Senkinek nem mondott még Kain semmit, de Isten olvasta az ő gondolatát. És azt mondta neki, Kain, a bűn az ajtód előtt áll, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tudom, hogy tervezett az a testvérednek a meggyilkolását. Ott van az ajtó előtt a bűn. De te még választhat, te még győzhetsz. Én kész vagyok neked segíteni. Ha te hozzám fordulsz, én veled leszek, és nem fogod megölni a testvéredet. Azonban ő nem fordult Istenhez, hanem megölte a testvérét. Azt jelenti, hogy a törvény áthágása a bűn. Ott van a ne ölj parancsolat? Igen. Vagy pedig lapozzuk fel a Szentírásból, szintén Mózes első könyvéből, a 39. részből, amikor Potifár felesége felkínálta magát az ő rabszolgájának, Józsefnek. Így olvassuk. Mit mondott ezután József Potifár feleségének? Mózes első könyve 39.9. Senki nincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? József nem úgy volt, hogy én nem is tudom, hogy a paráznaság bűne vagy nem. Nagyon is jól tudta Istenek ezt a rendelkezését, és nem volt két köz. Ő ezt mondja egyszerűen, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? Tovább nézve a 10 parancsolattal kapcsolatos dolgokat a Szentírásban, még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanunk. Mivel a köztudatban az él, hogy jó, rendben van, a 10 parancsolat és vele együtt természetes a szombat igazsága is érvényes volt Jézus Krisztus golgotai haláláig. Ám Jézus Krisztus amikor meghalt, akkor mindenek vége. Többé nem kell megtartanunk a 10 parancsolatot, természetesen nem kell megtartanunk a szombatot sem. Taposhatjuk sorba, és mi tehetünk mindent. Miért? Mert Isten a szeretet, és Isten kegyelmes, és Isten nem fog bennünket felelősségre vonni azért, ha mi tapossuk az ő parancsolatait. Szeretnék egy nagyon egyszerű kérdést feltenni. Hát az Isten változik. Ami addig bűn volt, amíg Jézus Krisztus meg nem halt, azután már az nem bűn. Kereszt után nem is vétkezünk?
1: Nem is leszünk felelősségre fogva? Nem is leszünk ítélet alá helyezve? Hát akkor miért imádkozzuk a hiszek egyben, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat? Mit fog tenni? Ítélni. Hát de ahhoz, hogy ítélhessen valaki, legyen az bíróság vagy maga Isten, hát ott törvénynek kell, hogy legyen. De az, amit eddig elmondtam, ennek a vonatnak a bevezetőben is azt mondom, hogy sokan így gondolják, csak nem így tanítja a Szentírásban Isten, hanem azt mondja, hogy igenis, a 10 parancslat örök érvényű. Egy gyönyörű kijelentést szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni Timóteushoz írt első levél 6. részének a 13. és 14. verséből. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Tehát meddig? Meddig kell megtartani az Isten 10 parancsolatát? Hogy olvassuk a Szentírásból? Ha elmondja nekünk, tartsd meg a parancsolatokat, hogyan? Mocsoktalanul, fedhetetlenül, és ad egy időpontot is, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Miért? Mert végső soron csak az fog bejutni a mennybe, aki megtartja Isten parancsolatát. Egyetlen törvénytaposó ember, aki nem veszi komolyan a 10 parancsolatot, vagy becsméreli azt, vagy becsméreli csak egyet a 10 közül, az nem lesz Isten országának örököse. Mivel az előbb említettem, hogy sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus valami változást vitt végbe a 10 parancsolatba, hát akkor nyomba kérdezzük meg őt, és lapozzuk fel Máté evangéliumának az 5. részéből a 17-től a 19-ig terjedő verseket. Jézus Krisztus ezzel a szóval kezdi, hogy ne gondoljátok. Így mondja. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Hát én nem azért jöttem, hogy azt, amit saját ujjammal leírtam, a 10 parancsolatot, azt most érvénytelenítsem. Emberek, mondja a Jézus, erre még ne is gondoljatok. Én nem azért jöttem, és nyomatékot ad, még egyszer a másik mondatot is ezért ezzel kezdi, nem jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Sokan filozófálnak. És azt mondják, hogy igen, Jézus betöltötte a törvényt, és ezért, mivel ő betöltötte a törvényt, nekünk most már szabadok vagyunk, és nekünk nem kell megtartanunk. Az már, kedveseim, nézzük meg a Szentírásban azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy betöltötte a törvényt. Rómabeliekhez írott levél 2. részének a 13. versében. Ezt olvassuk. Mert nem azok igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Tehát mit jelent Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ő nem jött eltörölni, hanem azért jött, hogy betöltse azt? Hogy ő jó maga is éljen, hűségesen, az Isten 10 parancsolata szerint. És itt is azt mondja, hogy azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Kedveseim, szeretjük-e mi annyira jó Istent, hogy kész vagyunk élni a 10 parancsolat szerint, és hatalmas változást vállalunk életünkben azért, hogy mi összhangba hozzuk életünket az ő akaratával, és mi is elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére, hogy mi az életben kifejezzük és tanújelét adjuk annak, hogy mi szeretünk, Istenünk, téged, és a mi szeretetünket tettekben mutatjuk ki. Azzal mutatjuk ki, hogy mi kérünk tőled naponta erőt, Istenem, adj erőt, hogy mi éljünk a te törvényed szerint, a te rendelkezésed szerint, adj erőt, hogy azt tegyük, ami előtted kedves. De ez a mi szívünk vágya. Nem hajt erre bennünket senki. Istenünk, mi szeretünk téged, és mivel szeretünk, megtartsuk a te törvényed. Ezzel bizonyítsuk a mi szeretetünket. És amikor ezt látjuk, akkor Jézus Krisztus még egy nagyon fontos dolgot szintén a hegyi beszédben közöl velünk, Máté evangélium a 7. részének a 21. versében ezt olvassuk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kedveseim, ki fog bemenni a mennyek országába? Minden ember? Nem. Jézus azt mondja, csak azok fognak bemenni a mennybe, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Engedjék meg, hogy mindenkihez szóljak most. Szeretjük-e az, annyira az Istent, hogy mi is készek vagyunk teljesíteni az ő akaratát? Vajon érezünk-e vágyat a mi szívünkben? És elmondjuk-e Istenünknek, Istenem, segíts nekem, és adjad, hogy én mától kezdve ne csak hallgatója legyek a törvénynek, hanem megtartója. Hogy én a te irántad való szeretetemet abban fejezzem ki, hogy az én életemet összhangba hozzam a 10 parancsolat elveivel. Bocsáss meg, Istenem, nekem, hogy én olyan sokat közömbös voltam. Talán már eddig is tudtam és ismertem a 10 parancsolatot, de úgy félváról vettem, nem vettem komolyan. Talán emberekre néztem, és mással törődtem, és nem te veled, Istenem. De köszönöm neked, hogy te ma megszólítottál engem. És köszönöm, hogy elküldted szent lelkedet, hogy ez megvilágosítsa előttem a mennybe vezető útnak 10 lépcsőfokát, és én szeretnék ezen végigjárni. Mert én is szeretnék ott lenni, ahol te vagy, drága jó megváltó Jézus Krisztusom. És még egy gyönyörű dolgot olvassunk Jézus Krisztusnak 10 parancsolat iránti viszonyáról. Van egy jövendőlés Ésaiás próféta könyvében, Ésaiás próféta könyvének a 42. részében, és itt a 42. résznek először csak a 3. és a 4., majd a 21. versét olvassuk. Tehát a 3. és a 4. vers, majd a 21. Meglepett nádat nem tör el, a pistogó gyertyabelet nem oltja ki, és a törvényt igazán jelenti meg. Mit mond Isten? A törvényt igazán jelenti meg. Senki sem jogosult arra, hogy a 10 parancsolatot magyarázza, csak ő egyedül. És mindjárt szeretném majd olvasni a Szentírásból azt, hogy Jézus Krisztus hogyan magyarázta meg a 10 parancsolatot. Milyen példát hagyott nekünk ebben. De itt azt mondja, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Mit tanít Jézus Krisztus a földön? Mi volt Ésaiás próféta által mintegy 700 évvel Jézus Krisztus földre születése előtt kijelentve? Miért jön Jézus Krisztus a földre? Hogy a törvényt tanítsa, hogy a törvény szerint éljen. És még a 21. vers. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mi volt földre jövetelének célja? Hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mivel valósította meg ezt Jézus Krisztust? Azzal, hogy ő mindvégig hűséges maradt Istenéhez. Ő mindvégig az Isten akaratát cselekedte. Nem azért jöttem, mondja ő, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Ugye amikor a sátán megkísértette, és azt mondja, hogy borulj le és imádj engem, mindezt a földön, amit látsz, gazdagságot neked adom. Akkor Jézus Krisztus mit mondott? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezt mondta el, ez az igazság, ez az, ahogy ő megdicsőítette, és nagyjátette a 10 parancsolatot, és erőteljes, és az embereket tanította a törvényre. Figyeljük meg például Jézus Krisztus, hogyan magyarázza meg a 10 parancsolat közül csak az egyikét. Ő többet is magyaráz a hegyi beszédben, azonban itt Máté evangélium 5. részének a 27-28. versét olvassuk. Hallottátok, hogy megmondott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mit mond Jézus? Magyarázza a törvényt. Ahogy ő leírta, az ószövetségi szentírás idején csak a tett volt a parázasság, tett volt a bűn, tett volt a 7. parancsolat áthágása. Jézus Krisztus lejön a földre, és azt mondja, nem csak a tett, ő a törvényadó. Neki joga van megmagyarázni a törvényt, hisz ez ma is ugyanígy van, hogy a törvény alkotók, a törvény tudorok, azok magyarázatot adnak, hogy ez a törvény mit jelent. Jézus is ezt tette, és azt mondja, nem csak a tett a paráznaság, hanem azt mondja, hogy aki gonosz kívánsággal tekint az asszonyra, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Milyen különös, és mennyire hálásak lehetünk a jó Istennek. Azonban szeretném tovább fűzni a gondolatmenetét a 10 parancsolattal kapcsolatban, és egy gyönyörű összehasonlítást szeretnék a 10 parancsolat és Isten között tenni. Lapozzuk fel Rómabeliekhez írott levélnek a 7. részéből a 12. verset. Itt egy rövid kijelentést találunk a 10 parancsolattal kapcsolatban. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Szent, igaz és jó. Hadd kérdezem, a Biblia tanít bennünket Istenre vonatkozóan is, hogy ő Isten is szent, igaz és jó? Igen. Jézus Krisztus például azt mondja, hogy én vagyok az út és az igazság. Tehát ő az igazság. Nem csak a megtestesítője, hanem ő a maga lénye az igazság. Amikor pedig a gazdag ifjú utána futott, azt mondta neki, mikor úgy szólította meg a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Akkor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. De mielőtt válaszolt volna a kérdésre, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Miért kérdezte ezt a Jézus Krisztus a gazdag ifjútól? Miért beszélt Jézus Krisztus egyáltalán erről, hogy senki sem jó, csak egy az Isten? Azért, mert Jézus Krisztus szerette volna tudni, hogy ez az ember, aki úgy hívja őt, hogy jó mester, ezt a szót, hogy jó, csak úgy szokásból használja, vagy valóban elismeri Jézus Krisztust Istennek. Mert tessék megfigyelni, Jézus azt mondja, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ez, hogy jó, ilyen összefüggésben csak Istenre vonatkozik. Elismersz te engemet, hogy én Isten vagyok? Akkor én megmondom neked, hogy mit kell tenned. Tartsd meg a parancsolatokat, ha be akarsz menni az örök életre. Tehát Isten szent, Isten igaz, és Isten jó. Az ő parancsolata szent, igaz és jó. Még két kérdést szeretnék felvetni ebben a témakörben. Az egyik, meg kell-e tartani mind a 10 parancsolatot, vagy 70-80%-át megtartjuk, és hát nem lényeges éppen mindenben ragaszkodni a 10 parancsolathoz, mindegyikéhez. Lapozzuk fel Jakab leveléből 2. rész 10. versét. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Tehát akkor elég a 10 parancsolat 70-80-90%-át megtartani? Nem. Isten világosan elmondta. Ha egyet megrontasz, az egészet megrontottad. És ez tökéletesen így is van. Ez az egyik nagyon fontos tudnivaló. A másik, hogyan élhetünk az Isten 10 parancsolata szerint? Két nagyon fontos igét szeretnék olvasni. Ha lesz időnk, akkor még egy harmadikat is. Azonban először János leveléből, az első levélből, az 5. rész 3. versében találjuk a választ arra vonatkozóan, hogyan élhetünk a 10 parancsolat szerint. És itt ez áll. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek, és ez igaz. Ha szeretjük az Istent, akkor nem nehezek az Istennek a 10 parancsolatai. János apostol szintén, a szeretett tanítvány, feljegyzi az evangéliumának 14. részében, a 15. versben következőt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Keteseim, senki bennünket nem tud ráhajtani, rá kényszeríteni arra, hogy mi éljünk Isten 10 parancsolata szerint. Igaz? Rá tudja önöket valaki hajtani? Senki, engemet sem. De ha szeretjük az Istent, akkor pedig nem élhetünk másként, mint az Isten 10 parancsolata szerint. Vagyis olyan mértékben szeretjük az Istent, amilyen mértékben megtartjuk parancsolatait. És ezért, kedveseim, imádkozzunk Istenhez, hogy a mi szeretetünk hőfoka emelkedjen napról napra. Mert ha mi szeretünk valakit embertársaink közül, és ha megkér bennünket valamire, akkor örömmel teljesítsük. Sőt, előjognak tartsuk, hogy kérését teljesíthetjük. Ez legyen az Isten iránti viszonyunk is. És amikor ezt tudjuk és látjuk, akkor még két gyönyörű ígét szeretnék a Szentírásból olvasni János-e. Először János evangélium a 15. részének a 10. versét. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Tessék megfigyelni ezt a párhuzamot. Ha megtartjátok parancsolatomat, megmaradtok az én szeretetemben. Mert én is azért maradtam meg az atya szeretetében, mert megtartottam az atyának parancsolatát. Ahogy Jézus Krisztus szeretetből engedelmeskedett atyának, úgy mi is szintén csak szeretetből engedelmeskedünk. És tessék elképzelni, hogy milyen különös élet lesz az, hogy ebben az életben nap-nap után mindig inkább szeretjük a Jóistent, annál tökéletesebben megtartjuk Isten parancsolatait, és akkor nem arra gondolunk, hogy melyiket tartjuk meg, melyiket nem, hanem én szívem az Istené, az én lényem az Istené, és Istentől függök, én Istent szeretem, és én kész vagyok mindent teljesíteni. És akkor bemehetünk a mennybe Jézussal, amikor nem sokára eljön. Szeretnének önök bemenni? Hiszem, hogy igen. Én is. Ezt olvassuk a Biblia legutolsó lapján, Jelenések 22:14-ben. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót. 19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hangerrádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta Önöket is, kedves hallgatóink! Folytatjuk beszélgetésünket, amelynek tulajdonképpen alapját egy könyv képezi, a Végidők titkai című könyv Mark Finley tollából, amely könyvet szívesen rendelkezésére bocsátunk minden igénylőnek, román nyelven pedig egy hasonló könyvet kínálunk fel, ugyanúgy ingyen. Kéréseiket, igényléseiket elküldhetik a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címre, amely időről időre még megjelenik a képernyőn, adásunk végén pedig elismételjük. Most pedig az Önök nevében sok szeretettel köszöntöm adásunk egyik visszatérő kedves beszélgető társamat, vendégünket, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntelek szerettel, és köszöntöm a kedves nézőket is.
1: Hát még ebben a beszélgetés sorozatban is találkoztunk, talán még fogunk, ha Jóisten úgy akarja. Mai témánk tulajdonképpen ennek a beszélgetés sorozatnak a 13. de cseppet sem szerencsétlen fordulója, ugyanis mi hiszünk abban, hogy a sikert Isten hozza el, és éppen ezért nem számokra, nem jóslatokra, nem babonákra, hanem a Jóisten vezetésére bízzuk magunkat, és erre biztatjuk, bátorítjuk Önöket is, kedves nézőink. Mai adásunk egy fontos kérdés körül forog. Ha az ember szétnéz csupán a kereszténység berkein belül, nagyon sok, úgymond egyházat, felekezetet, csoportosulást lát, és mindegyik Jézus Krisztusról beszél, így vagy amúgy, mindegyik valamilyen formában, valamilyen csomagolásban az üdvösséget hirdeti meg, és ilyenkor óhatatlanul felmerülnek a következő kérdések. Miért van ennyi? És melyik az igazi? Sőt, ezt a kérdéskört, főleg az Úr Jézus eljövetelét megelőző, úgymond utolsó időkben tovább bonyolítja az Úr Jézus egyik kijelentése, amelyik azt mondja, hogy sokan jönnek az én nevemben, akik, vagy ilyen-olyan tanításokkal próbálják az emberek szimpátiáját, vagy rokonszenvét megnyerni. A kérdés az, hogy, és ez nagyon fontos kérdés, honnan tudjuk, hogy kiket követhetünk, és kik azok, akiket jobb inkább tovább lépve hátrahagyni. Nézzünk meg néhány példát, hogy milyen úton járnak az ilyen különböző felekezet és vallásalapítók, főleg a modern korban, az utolsó időkben, és hogyan teljesedik az ő történetükben, az ő történetüknek a végkifejleteiben az, amit Jézus mond.
2: Tehát az Úr Jézus Krisztus több dolgot is érint, ugye ott a Máté 24. fejezetében. A negyedik versben még azt is elmondja, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Ugye, és ha a 24. versre gondolunk, akkor még azt is hozzáteszi, hogy Sátán célja az, hogyha lehet elhitesse még a választottakat is. Tehát valóban a világban azt látjuk, hogy mindenki Jézus nevében próbál valamit úgymond idézőjelbe eladni. Eladni a saját elképzelésüket, eladni a saját gondolkodásukat, a saját elveiket, viszont látni kell azt, hogy az ember nem a saját elveit kell képviselje, nem a saját elképzeléseit, gondolatait kell, hogy kövesse, hanem egyedül az ige az, amely a mérce, hogy mi az igaz és mi a hamisítvány. Egyedül a mérce az, amely meg van írva. Ugye Jézus maga ezt kijelenti a Máté evangélium 4. fejezetében, hogy meg van írva. Ugyanakkor látjuk azt, hogy mégis teret hódít, És az emberek inkább válasszák a szenzációs és a szenzációt keltő modern vallásos szektákat, mint választanák azt, ami az Isten igéje és az Isten igének elvei által meghatározott vallás vagy egyház. És látni kell azt is, hogy napjainkban most már annyira erős a hazugság, a félrevezetés, ugye az internet, a modern technika, modern eszközökön keresztül, hogy ez nem szűkül le egy városra csupán, vagy egy országra csupán, hanem napjainkban most már az egész világon megfigyelhető ez a fajta hittetés. És a múltban találunk olyan erős szektákat, olyan, amelyek bekerültek a hírekbe, bekerültek a rossz példák közé, és az interneten is utána lehet nézni, rá lehet keresni ezekre a szektákra, amelyek az embereket először elcsábították, elhitették, utána pedig rávették őket valami olyan dologra, ami teljesen ellentétes a Bibliával, teljesen ellentétes az Isten szavával.
1: Hát ha már egy kifejezésnél maradunk, amit említettél a válaszod elejében, hogy próbálnak ezek a különböző irányzatok valamit eladni, hát ebből két fontos kérdés születik, amit meg kell vizsgálni. Mi az, amit kínálnak, és mennyibe kerül? Vagyis mit kérnek érte?
2: Igen. Hát az embernek az erejét, a gondolkodását, a pénzét, tehát mindent beszeretnének vonzani, és amit kínálnak, az hazugság. És nem úgy, hogy az ember egyből lássa, hogy hazugság. Ugye, mert hogyha itt van ez a pohár tiszta víz, akkor ez egy pohár tiszta víznek
1: lehet eladni.
2: De hogyha belecsepegtet valaki egy csepp mérget, ugye elég egy csepp méreg, se nem fog látszani a színén lehet, se nem fog érződni az ízén, de a vége ugye az a baj ezeknek a szektársodásoknak, hogy ahogy mondja az Úr Jézus is, hogy nagyon sok út jónak látszik az ember szeme előtt, de a vége az a halálba visz.
1: Hát köszönjük szépen, ezek nagyon fontos gondolatok, mert manapság is elmondhatjuk túlzás nélkül, hogy a kínálat nagyon gazdag, sőt, megtévesztően gazdag. Nézzük egy kicsit meg közelebbről ezt az egész kérdést. Milyen okai vannak a különböző szekták, felekezetek és mozgalmak megjelenésének? Miért jönnek létre? És milyen veszélyes távlatokat nyit az ilyen vallási mozgalmak feltörése és elterjedése?
2: Hát általában ezeknek a szektáknak egy személy áll a középpontjába, ugye, és tanulmányokat írtak ezekről a személyekről. 70-es években ugye Jim Jones 900 embert a guineai őserdőbe csábított, és egy amerikai üdítőitalba ciánt raktak, ugye az előbb említettük, az üdítőital volt, és, de szó szerint, és rávett az embereket arra, hogy öngyilkosok legyenek.
1: És magával rántotta őket a halálba.
2: Így van. Hát döbbenet, hogy annyira el tudta hitetni az embereket, hogy azok készek voltak meghalni.
1: És de már azt megelőzően érdemes rávilágítani arra, hogy mennyire befolyása volt rájuk, tehát egy települést hozott létre, ahol igen, ezek az emberek éltek, az egy zárt település volt, senki sebe nem lehetett azért utca nélkül senkinek átlépni a határvonalakat. Azon kívül a személyes dokumentumokat elvette, és gyakorlatilag magánéletük minden részletét felügyelet és ellenőrzés alatt tartották.
2: Talán a David Koresh szektája az még ismertebb, még többen
1: frissebb, igen.
2: Ugye a 80-as, 90-es évekre tehető. Ugye ugyanúgy egy személyiségzavaros férfi, ugye gyakorlatilag magával rántott egy csomó embert, és olyanokat jelentett ki magáról, hogy ő az Isten báránya, és már maga a név is, ugye nem ez az eredeti neve, hanem ez csak egy felvett név, ugye, és mai napig úgy tudom, hogy vannak követői legalábbis
1: hát a név. Igen, alatt. Viszont a botrány után, ami az egész világot megrázta akkoriban, ők lényegesen átalakították a tanításaikat, de a, mondjuk így a befolyásuk ma sem nevezhető építőnek.
2: Igen.
1: És ha esetleg valaki nem tudná, ott is egy ilyen zárt közösségben éltek. Ennek a részleteiről most nem térünk ki. A vége az lett, hogy az amerikai nyomozó, szövetségi nyomozóiroda és a rendőrség körbevette az épületet, tűzpárba alakult ki, utána pedig szó szerint kigyulladt több épület, és sokan meghaltak ott is.
2: Igen. Tehát nagyon jól fel lehet mérni már az elejétől, hogy mi a céljuk ezeknek az embereknek, az, hogy magukat helyezzék a középpontba, és mindenki, ugye akiket rávesznek, szinte mint valami bálványt követnek, és valamilyen bálványt sztárolnak, hogy nem mondjam, azt szinte imádják.
1: Igen, tehát az egyik nagy probléma az, hogy ezek a vezetők olyan hatással vannak a közönségükre, hogy egy képesek azoknak a felfogását, a látásmódját átalakítani, és ha bár ott vannak ezek a nyilvánvaló jelek, amelyekre utaltál, és még párat még említünk, de ezek az emberek egyszerűen átsiklanak fölötte, mert ők már megvannak úgymond győződve önmagukban, vagy legalábbis átalakították az ő felfogásokat úgy, hogy számukra semmi nem számít, csak az illető személynek a véleménye, pedig ha a Szentírást vennénk viszonyítási pontnak, akkor sok ilyen problémát és csapdát elkerülhetnénk.
2: Igen. Az emberek pedig nagyon könnyen belesnek ebbe a csapdába. Miért? Mert egy olyan világban élünk, ahol az anyagiak, a materializmus átvette az emberi gondolkodást, és igazából az ember az úgy van teremtve, hogy nem csak a pénzre, nem csak az anyagi dolgokra van szüksége, hanem szüksége van arra is, hogy a belső ember, a belső lény, a lelke, a személyisége, a jelleme is épüljön, növekedjen, és ne csak tárgyakhoz kötődjön, hanem személyekhez. És a legnagyobb probléma az, hogy az emberek vágynak arra, hogy elfogadják őket, hogy szeressék őket, hogy ne csak a pénzükért vagy a nevükért ismerjék el őket, hanem azért akik. És ezek a vallásos szekták pont ezt tudják nyújtani ezeknek a személyeknek, akiket elcsábítanak, akiket bevonzanak magukhoz. Nagyon fontos, hogy látjuk, hogy sokszor a kudarc, ami megmutatkozik az emberek mindennapi életében, az is vezeti őket egy-egy ilyen szektához, egy-egy ilyen vallásos irányzathoz. Tehát az egyik rész bevonja a gazdagokat, és akinek már semmi nem tud megelégedés, boldogságot nyújtani, a másik része pedig, akik valamilyen traumát szenvedtek, valamilyen kudarcot éltek át, ugyanúgy be tudják őket vonzani. Tehát nagy

0: tanítás, vagy a bibliai üzenet, akkor belekapaszkodnak abba, és utána mondhat, egy legyen csak, ami megegyezik. Utána mondhat bármi más, mert az az egy igazság miatt a többit már nem is látja, amivel félrevezetik. Tehát nagyon fontos, hogy aki keres, és valamilyen bibliai egyházhoz, igazi tanításhoz vágyik, ne csak egy tanítást mérjen meg az igével, hanem annak az egész tanítását, az egész elvét, az egész hitalap elveit vizsgáljuk meg a Szentírás fényében.
1: Tehát itt fontos akkor elmondani azt, hogy végül a Szentírás az, ami segít felismerni a dolgokat, és ahhoz, hogy ugye felvetettük a bevezetőben ezt a kérdést, hogy hogyan lehet különbséget tenni helyes, helytelen mozgalmak, vagy megtalálni a sok közül azt, amelyik tényleg elvezet a célhoz. Talán az egyik első és talán egyik fontos tanulság az lenne, hogy ahhoz, hogy megfelelően tudjunk dönteni, és megtaláljuk a megfelelő gyülekezetet vagy egyházat, vagy esetleg elkerüljük ezeket a vallásos csapdákat, amik például mozgalmak, szekták formájában környékeznek meg sokakat, mindenek előtt a Bibliát kellene ismerni, hogy tudjuk ahhoz viszonyítani, amit találunk magunk körül.
0: Igen. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog, hogyha el akarja valaki kerülni, hogy belekeveredjen valamilyen szektás, vallásos mozgalomba, intézménybe, felekezetbe. Hát nagyon fontos, hogy lássuk, Sátánnak a célja ez. Elfedítse a Bibliának a tanítását, elfedítse a bibliai igazságokat, és úgy mutatja be, mintha az igaz lenne. Tehát pont ez a lényeg. Hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. Felhasznál embereket, hogy félrevezessen másokat. Ugye a Korintusi második levél 11. fejezetének 14. versében azt is olvassuk, hogy a világosság angyalává változtatja magát, ugye? Tehát úgy jelenik meg, mintha a hő lenne a Krisztus. És ha már említettük az előbb ezeket a szektákat, ugye itt ezek a személyek, Jim Jones vagy David Koresh, úgy mutatták be magukat, mintha ők lennének a messiás, vagy pedig tőlük származna a messiás. És sorolhatnánk itt fel nem csak ugye amerikai példákat, hanem európai, oroszországi.
1: Két klasszikus, kiemelkedő eset, igen. De ha megvizsgáljuk nem csak a 70-80-as vagy 90-es éveket, hanem közelmúltat, sőt a jelent is, találunk még hasonlót bőséggel, és mára már sok minden változott ezen a területen is, mert mára már ezek a különböző mozgalmak vagy szekták sokszor olyan rendezetten tűnnek fel, olyan annyira szalonképesen, annyira pozitív arculatot mutatnak, hogy az ember elsőre nem is lát semmi kérdőjelezendőt benne.
0: Igen.
1: Minden mozgalom élén vannak vezetők, tehát szükség van egy szervezetnek egy vezetésre, és ahogy megnézzük különböző egyházakat, különböző vezetési modelleket látunk, vannak egyházak, amelyeknek az élén például pápa, vagy pátriárka, vagy egy zsinat, vagy egy elnök, sokféle szerveződési séma van, viszont felmerül a kérdés, hogy végső soron mit jelent egy tekintélyes vezető a mozgalom élén, és mikor válik veszélyessé, mikor kezdi el magával rántani az egész szervezetet a fanatizmus irányába?
0: Tehát a szektákra főleg jellemző, hogy egy tekintélyes vezetőjük van, és ez az első jel, amire érdemes odafigyelni. Tehát amikor azt
1: látjuk... Tehát olyan vezető, akinek sem a tekintélye, sem a véleménye, az nem kérdőjelezhető, hogy semmilyen formában. Van.
0: Tehát semmilyen formában, ahogy mondod. Tehát nem áll fölötte senki, nem áll mögötte egy bizottság, egy zsinat, nincs, aki elszámoltassa. Tehát önként hoz döntéseket, önként

0: költi akár annak a közösségnek vagy szektának a pénzét.
1: Hogy szabja meg a lelki irányt, a tanítások.
0: És ami a legveszélyesebb, hogy ő szabja meg a lelki irányt, és végül, ugye, ahogy már említettük, végül ő válik az egész szervezetnek, vagy szektának a mesiásává. És a valóság az, hogy oda kell figyelni erre, nem arra, hogy mit mond a vezető, mit mond a pap, vagy a lelkész, vagy bármilyen vezetője egy egyesületnek, egy szektának, vagy egy felekezetnek, hanem őszintén kell keressük a kérdéseinkre a válaszokat a Bibliában. Mert nem egy ember fogja megmondani, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, hanem a Szentírás ad erre választ. Ugye? És látjuk, hogy Pál apostol beszél is arról, hogy az utolsó időben ez egy veszélyes kérdéssé válik. Minden ilyen szektásodás végül oda vezeti az embert, hogy a vége a halál, a kárhozat. Ugye? Még hogyha itt nem is történik úgy, mint a Jim Jones egyesületével, ugye öngyilkosok lesznek, vagy igen. A David Koresh esetet.
1: Hát azt el kell ismernünk, itt egy fontos zárójel volna ez, hogy a Jim Jones vagy a David Koresh mindkét történet tragédiával végződik. Ezek mondjuk egy kicsit túl hangsúlyozott, vagy szélsőséges példája annak, hogy mit jelent egy szektársodás, mert azért nagyon sok szekta idáig nem jutott el, az oda viszont a legtöbb eljut, hogy az embernek a percepciót, a látásmódját teljesen átformálja, és egy emberhez köti, úgyhogy az ilyen emberek még a Szentírást is, ha olvassák is, tanulmányozzák is, a vezetőnek a szemével a olvassák, és meg sem merik kockáztatni, hogy saját maguk megértsék, vagy saját maguk eldöntsék, hogy mi az értelme a szövegnek.
0: Hát ezek, amiket mondanak, azok csak majdnem igazságok. Uh-huh. És itt a probléma, hogy olyan szépen fel tudják tálalni, és annyira a jó ügy mellé tűnik, hogy állnak ezzel az emberek, hogy teljesen be vannak csapva. És mondja is Pál apostol, ahogy említettem Timóteusnak a második levelének 4. fejezetében, ott a 3. versben, hogy vannak emberek, akik az egészséges tudományt azt nem tudják elviselni. Tehát hiába le van írva fekete-fehéren.
1: Valamilyen érzékeny pontjukat érinti azért.
0: És amikor fáj az embernek az igazság, akkor keres valamilyen kiutat. És úgy folytatja tovább, hogy keresnek maguknak az ő ízlésük szerint való tanítókat, és akkor még hozzátesz azért, mert viszket a fülük, ugye? És ez ilyen tréfásan hangzik, vagy humorosan hangzik, de sokszor így van, hogy az embernek viszket a füle, és az, ami megvan írva, az, ami fehéren-feketén kimondja az igazságot, milyen irányba kellene menni, tartsd meg a szombatot, mit egyél, mit ne egyél, mit igyál, mit ne igyál, és hogyan viszonyul a fele barátaidhoz, hogyan viszonyul Istenhez, le van írva az egész Szentírásban, és az ember aztán keres magának egy kiútat, megnyugtassa a lelkismeretét, ugye? Ami majdnem olyan jó, mint az igazság, de mégsem nem igaz.
1: Hát ez a viszket a fül, ez egy költői kifejezés, valójában az embernek a tudatát, lelkiismeretét, gondolatvilágát irritáló üzenetet jelöli meg. Viszont ahogy rámutattál itt most a szektársodás kérdését, tulajdonképpen csak egy felvezetőnek, egy példának vettük, mert itt egy sokkal mélyebben meghúzódó probléma van. Ugyanis arról van itt szó, hogy az emberek, és erre már elkezdtél rátérni, és ebbe az irányba szeretném tovább haladjunk, az emberek akkor, amikor az isteni kijelentés nem teljesen a szájízük szerint van, vagy nem kényelmes számukra, mert esetleg, ahogy mondtad, hibákra mutat rá, vagy vannak még egyéb dolgok is, amik zavarhatják az embereket, elkezdik a Szentírás tanításait emberi tanításokkal helyettesíteni, és valójában ez egy olyan alapvető probléma, ami anélkül, hogy bárkit bántani akarnánk, el kell mondanunk, hogy nem csak a szekták, hanem a nagyobb elfogadott akár népszerűségnek örvendő egyházakat is megkísérti ez a dolog, hogy emberi tanításokat helyezzenek az Isten tanítása fölé. És a kérdés az lenne, hogy miért történik meg, úgyhogy megkérlek attól az igétől, amit Timotos Hozit levélből idéztél, ebből az irányba haladjunk tovább.
0: Hát a probléma az, hogy az igazságtól az ember elfordítja a fülét, mert fáj neki. És ezért ugye félreteszi a Bibliát, és olyan tanításra figyel, és olyan tanítást ültet gyakorlatba, ami tetszik neki. És ugye említhetjük ezt, hogy viszket a fülük, tehát az van, hogy hogyha azt hallja, ami neki tetszik, ami a lelkiismeretét megnyugtatja, és nem felkavarja, és nem követel tőle valamilyen változást az életében, akkor jó. Ha valamiről le kell mondani, valami változtatást kell hozni az életébe, akkor abból nem kér. És ez a probléma, hogy az emberek vagy nem, hogy félrevezetik őket, vagy nem ismerik a Szentírást, vagy pedig szent szándékkal nem akarják a Szentírás tanítását komolyan venni. Pedig az Úr Jézus Krisztus ugye arra tanított, hogy az ige által szentelődünk meg, és az ige által egy védőbástya alá kerülünk, ha ismerjük a Bibliát, akkor nem áll fenn az a veszély, hogy jön egy szekta vezető, és tart egy jó prédikációt, és elhitet engemet. Vagy most lehet, hogy valakire nincs ez rá bélyegezve ez a titulus, hogy szekta vezető, hanem csak egyszerűen megjelenik valahol, előadásokat tart, akár a istentiszteleteket, akár ifjúsági alkalmakra buzdítja a fiatalokat. Tehát bármilyen eseményen valaki megjelenik, és ugye az embereknek, ami tetszik, azt mondja, amit hallani akarnak.
1: Amit hallani szeretnének, igen.
0: Így van.
1: És akkor szerintem ez már logikus és magától értetődő, hogy a tömegek szívesen követik azokat, akik azt mondják, amit ők hallani szeretnének.
0: És végül ezt tár csinálnak belőle, igen. Ugye?
1: De ne felejtsük el azt az egész beszélgetésünket, hogy ez az emberi tanítások helyettesítése az Istenivel, emberek felé terelés az emberek, a tömegeknek Isten helyett. Ezekről az utolsó idők összefüggésében beszélgetünk. És nézzük meg, hogy hogyan hatnak az utolsó időkben ezek az emberi tanítók, emberi tanítások, vagy azok, akikről Jézus azt mondja, sokakat jönnek az én nevemben, és sokakat elhitetnek. Hogyan hatnak ezek az emberek elméjére ezekben az úgymond utolsó időkben?
0: Hát gyakorlatilag ez az egyik legnagyobb veszélye, ugye miután ugye megvan a szektavezető, megvan a hamis tanítás, akkor az van, hogy az embernek a gondolkodását átformálják. Illetve ki is mondhatjuk így, hogy annyira manipulálják az ember gondolkodását, hogy az ember egy bizonyos idő után már nem tud tisztán gondolkodni, csak azon a manipuláción keresztül látja az egész világot, az egész világképe ezen a manipuláción keresztül áll össze. És elkezdve az orvostudománytól, a vallásos dolgokig, a politikáig, mindenütt megtalálható a világon az, hogy az embereket manipulálják. És gyakorlatilag az van, hogyha valaki a társadalomban úgymond népszerű akar lenni, akkor egy egyszerű hétköznapi keresztény, egy egyszerű gyülekezetbe járó keresztény, templomba, imázba járó keresztény nem válik népszerűvé. Ezért, ugye mind, és elmondhatjuk, hogy ez a szektásodás és ez a fajta gondolkodás, ez nem 21. századi keletű, visszavezethető egészen az Úr Jézus Krisztus koráig, Pál apostol koráig. Tehát mindig is voltak, és mindig is lesznek, akik a népszerűségre törekesznek, arra törekesznek, hogy az emberek őket dicsőítsék, és az utolsó időben pedig látjuk, hogy erről Pál határozottan beszél, amikor az Antikrisztusról beszél, amikor arról beszél, hogy a Tessonikai levélben, hogy az Isten törvényét félrerakja, lábbal kipórja, és az embereket ráveszi, hogy az igazság helyett a hazugságot kövessék. És ez mind a manipuláció által jön létre. Tehát ezért mi, amikor eltökéljük magunkat Isten igéje mellett, elfogadjuk Jézus Krisztus személyes megváltónak, akkor az magával kell hozza, hogy én engedelmeskedek annak, ami meg van írva. És nem annak, amit jön valaki, és kitalál valamit, vagy pedig annyira hasonlít az igazihoz, hogy nem tudom megkülönböztetni. És a mai világban ez egyre gyakoribb, hogy a hamisítvány, vagy az utánzat, mondja minden jobban hangzik, az utánzat, az,
1: a minőségben versenyzik az eredet.
0: Az eredetivel versenyez, és nem tudja az ember megkülönböztetni a kettőt. De az elménk az, ami a legnagyobb veszélyben van.
1: Egy nagyon fontos kérdés, hogy most egy kicsit konkrétumok felé tereljük a beszélgetés irányát. Itten ugyanennek a kérdésnek a kapcsán milyen végső célja van ennek a, mondjuk így, hitetésnek, ami előbb itt-ott indul el, aztán kezd egyre erőteljesebb irányzattá összeállni.
0: Tehát
1: Jelenések könyve 13. fejezete
0: igen,
1: alapján.
0: Tehát végül ez az egész oda megy ki, hogy teljesen az Isten igéje ellen és az Isten szava ellen hangolják az embereket. Mm. Hogy amikor úgymond az Antikrisztus megjelenik, akkor ugye, hogy a Jelenés 13. fejezete is leírja, akkor az emberek el legyenek hitetve, és csak egy irányba menjenek. És ez senki nem áll ki, és azt mondja, hogy én vagyok az Antikrisztus, és kövessetek engem, hanem szépen el van hintve, el van csepegtetve az embereknek az elméjébe, manipulatívon, a médián keresztül, a beszélők, a szektákon keresztül, a sok kis apró egyházon keresztül, és az emberek elkezdnek mind egy irányba menni. És a cél az, hogy az Isten törvényét, az Isten parancsolatait teljesen félretegyék, lábbal tiporják. Hiába mondja a Biblia, hogy mi az Isten törvénye, mi az Isten parancsolatai. Ők azt félreteszik, és helyettesítik valamilyen hamisítvánnyal. És ebbe az esetben nagyon sok mindent meg lehet figyelni, ami a keresztény világban történik, és mi az, amiről a Biblia tanít. Tehát a hitetés olyan mértékű, hogy végül az embereknek, ugye azt mondja, hogy jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Tehát megbélyegződik az egész gondolkodásuk, és nem tudnak dönteni, vagy ha döntésképtelenné válnak.
1: Hát ahogy a Jelenések könyvétől megszoktuk, ez itt a Jelenések könyve, ennek egyik sajátosság az, hogy a benne rejlő mély üzeneteket és előremutató mondjuk prognózisokat, proféciákat mindig jelképekben fogalmazza meg és adja át. És hogyha valaki egy kicsit beolvas a Jelenések könyvébe, nem kell nagy tudománynak a birtokában lenni ahhoz, hogy megértsük ezt a szöveget is. Itt valójában egy egész világot megcélzó és nagy többségre sikerrel hatást gyakorló hitetésről van szó, ami az embereket egy bizonyos imádatra, hódolatra veszi rá, azért, hogy eltávolítsa őket az eljövendő Úr Jézus Krisztustól, és tudom, hogy itt a jobb kézre vagy homlokra felvett bélyek körül sok vita volt, van, és valószínű, hogy lesz még. Viszont a Biblia összefüggéseit tekintve, és már ezek az összefüggések túlnyúlnak a Jelenések könyvén, a egyéb Biblia könyvekbe is, elmondhatjuk, hogy itt tulajdonképpen a kéz, illetve a homlok jelenti a színből, vagy a színből történő elfogadását ennek a hitetésnek.
0: Saját döntés alapján, vagy pedig százszázalékos kényszer alapján.
1: Igen, tehát az Úr Jézus rávilágít arra, hogy nem csak imitamot kisebb csoportok, csoportosulások jelennek meg, hanem Sátán mielőtt az Úr Jézus eljönne, megpróbálja az egész emberiséget elérni, és bennük elérni azt, hogy az Úr Jézus eljövetelőket készületlenül találja, vagy akár az ellenkező oldalon. Nézzük meg egy kicsit még konkrétabb dolgokat. Máté Evangélium a 24. fejezete szerint milyen elemeket használnak ezek az úgynevezett csoportosulások, tanítók, mozgalmak, és hogyan lehet ezeknek a jeleknek a csapdáit felismerni és elkerülni.
0: Igen. Tehát látjuk, hogy tehát egy tekintélyes személy áll mögöttük. Látjuk azt, hogy elferdítik a Biblia tanítását, és egy utánzatot hoznak létre, mint hogyha a Biblia helyett és a Biblia tanítás helyett lenne egy párhuzamos igazság. Végül látjuk azt, ugye, hogy az embereket manipulálják, a gondolkodásukat, és lesznek, akik rá kényszerülnek, ugye, kezükre vagy homlokukra, és végül azt látjuk, hogyha amikor már nem tudják csak a józan ésszel meggyőzni az embereket, vagy pedig a kényszer sem segít, akkor van még egy hatalmas manipulatív dolog, amiről beszél a Jelenések könyve, ugye, és ez az, amikor a csodák megjelennek.
1: És a úgynevezett jelek és csodák.
0: Jelek és csodák. És tudjuk, hogy vannak olyan csodák ma is, amik inkább trükkök. Ugye már az említett szekták...
1: Szemfényvesztés.
0: Igen, szemfényvesztés. Az említett szekták is gyakoroltak valamiket, hasonló dolgokat, de a Biblia konkrétan elmondja, hogy Sátán még tüzet is hoz alá az égből.
1: És azt is elmondja, hogy milyen céllal?
0: Hogy elhitesse.
1: És még azt is, hogy kiket.
0: És hogy kiket.
1: Ha még ha lehet, úgymond a választottakat is. Tehát Sátán annyira mondjam úgy felkészül erre az utolsó felvonásra, hogy az ő szemfényvesztései, megtévesztései ezekben a jelekben és csodákban a már említett hamis tanítások mellett, az az egyik eszköz, a jelek és a csodák egy másik, annyira hitelesek és annyira meggyőzőek lesznek ezek a jelek és csodák, hogy még a választottak sem veszik észre első pillantásra dolgokat, csak ha komolyabban megvizsgálják.
0: Igen. Ez a kifejezés, ez a bibliai kifejezés, hogy tüzet is hozzá alá az égből, nem eszünkbe jutatja az Illés történetét. Igen. És tudjuk, ott egy hatalmas harc volt, egy küzdelem, ugye az imádat, az igazi Isten imádatra hívja Illés a Kármelen az Izrael népét, és ott vannak a Baál papjai. És Illés imájára tűz száll alá az égből. És ez, ami valóságos, tehát Isten adta a tüzet, Isten hallgatta meg az imát, és emésztette meg, még odaöntöttek 12 veder vizet is.
1: Előzőleg.
0: Előzőleg, ugye, hogy nehogy gondolják,
1: hogy kizárják az emberi beavatkozást.
0: Hogy Illés trükközik. És jött a tűz, és felnyalta a vizet, és a por, és a kő, és mindent, ugye ott megemésztette az áldozatot. És a nép egydöntetten mondta ott, hogy az Úr az Isten. És látjuk, hogy azt mondja itt, hogy még tüzet is hoz alá az égből, ami ugye az igazinak a meghamisítását jelenti, mert ez a Baál papjainak nem lett megengedve, hogy tüzet hozzanak akkor alá az égből, se trükkel, se semmilyen sátáni eszközzel.
1: Pedig szerettek volna.
0: Nagyon szerették volna, de Isten nem engedte meg.
1: Hát itt találkoztam egy érdekes értelmezéssel még, ami kivévíti, sőt elmélyíti ezt az Illés történetéből vett példát, amit említettél. Van még egy másik eset a Bibliában, amikor Isten tüzet hoz alá az égből, aminek komoly lelki jelentősége is van. Mondjuk nem kizárt az, hogy Sátán szó szerint és ilyen látványos formában ilyennel is próbálkozik, de amikor még tűz jött alá a mennyből, aminek komoly jelentősége volt, az a pünkösd, a Szentlélek kitöltése. Igen. És egyes biblia kommentárok, egyes jelenés magyarázók azt mondják, hogy ez a tüzet hoz alá az égből tulajdonképpen egy hamis pünkösd, egy Szentlélek kitöltésének tűnő, de valójában teljesen más eseményt jelölne meg. Tehát Sátán azt az illúziót kelti az emberekben, hogy újból kitöltetett a Szentlélek.
0: Igen. nagyon jók ezek a párhuzamok, és látjuk azt, hogy tényleg sátán minden eszközt bevet, és be fog vetni az Úr Jézus Krisztus második eljövetelőt, hogy az embereket egydöntetően átállítsa a hamis imádatra, és az Isten ellen hangolja.
1: Hát mondjuk ő már tudja, hogy az ő részéről a csata veszve van már rég, és sok ideje nem maradt. Ezt a Biblia ki is jelenti, hogy tudja, hogy nem sok kevés ideje van. Itt nem is az a cél, hogy ő megnyerje a csatát ezzel a sok emberrel, hanem ez egy borzalmas sátáni vonása villan elő ebben az egészben. Ha már ő elvész, és tudja, hogy elvész, akkor lehetőleg minél többeket rántson magával. Viszont egy kicsit nyújtsuk egy kis segítséget ebben az egészben. Az utolsó időkben ezek a vallási kavargások, a tévtanítások, a Szentlélek kitöltésének tűnő jelenségeknek a labirintusában milyen hamisítvánnyal, hogyan ismerhetjük fel ezeket a hamisítványokat, végül is mitől valódi egy csoda? Milyen ismertető jelei vannak?
0: Tehát az igazi csoda mögött mindig Isten áll.
1: És hogyan lehet ezt tudni?
0: Nem emberi eszközök. Azért, mert nem egy embernek a dicsőségére történik a csoda. Ugye? Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássuk. A szekták mögött emberek állnak, és amikor csoda történik, akkor annak az embernek a dicsőségére szolgál a csoda. Istennél nem így működik, hogy valakit kiemeljen a tömegből azzal, hogy ő csodákat művel.
1: Hát igen, de például láttam nagyon sok fele gyakorolják a nyelveken szólást, nagyon sok fele lehet látni még ilyen csodagyógyításokat, meg egyéb ilyen megrázó lelki jelenségeket, és sok fele azt mondják, hogy Isten segítségét hívják, megkapják, Isten dicsőítik a végeredményért, már amennyiben van végeredmény, úgyhogy
0: sajnos a legtöbb ilyen jelenség mögött a spiritista gondolkodás démonok állnak, és függetlenül, hogy ők hogy nevezik, mert ugye sajnos, hogy olyan tévedésben vannak, hogy azt hiszik tényleg, hogy Isten által történik, közben be vannak csapva, félre vannak vezetve. Tehát nem mondhat ellen az élete annak a személynek, aki által a csoda történik, a Szentírás alapelveinek, és itt látjuk az igazi különbséget, az igazi és a hamisítvány között.
1: Hát ezt nagyon fontos aláhúzni, éppen ezért pillanatra megállunk. Tehát eddig két a sátán eszközeinek, a hitetéseknek két nagy csoportjával foglalkoztunk. Az egyik volt a különböző bibliainak tűnő megtévesztő tanításoknak az a sokfélesége, a másik pedig a karizmatikus jelenségek, főleg a csodák. Na, viszont amit itt elmondtál, az egy rendkívül fontos dolog, ezt mindenképp alá kell húzni. A kettőnek kéz a kézben kell járnia, összhangban kell lennie egymással. Hogyan? Bármilyen jelenség akkor valódi és akkor hiteles, akkor tekinthető Istentől jövőnek, hogyha összhangban van, nem feltétlenül a szószékről elhangzó prédikációval, hanem a Szentírással. Tehát bármi történik egy ilyen gyülekezetben, vagy egy teremben, vagy egy téren, ami lelki jelenségnek tűnik, vagy bármit hirdessenek különböző tanítók, amennyiben összhangban van a Szentírással, akkor felmerülhet az a lehetőség, hogy tényleg Istentől
0: Isten
1: van.
0: Áll mögött egy.
1: De ha nincs összhangban, teljes mértékben a Szentírással, csak bizonyos pontokban, egyeseket kiemel, másokat elhanyagol, vagy nem nevezi a bűnt bűnnek olyan egyértelműen és tisztán, mint a Szentírás.
0: Vagy bort iszik és vizet prédikál.
1: Igen, ugye? Vagy nem Jézus Krisztust emeli magasra, igen, mint az ő hitének középpontját.
0: Hanem önmagát.
1: Önmagát, igen.
0: Vagy az egyházat.
1: Akkor ez mindenképpen megtévesztés, és hogyha az ember üresnek, csalódottnak érzi magát, vagy azt gondolja, hogy valamit elveszített, és nem tudja, hogy hogyan folytassa tovább, térjünk vissza a Bibliához, mert azt mondja Zsoltáros, hogy a lábainknak útmutatója, lámpása a Biblia, is megmutatja, hogy hogyan menjünk tovább. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy nagyon röviden, 2 percben csak, hogy hogyan hatnak az különböző csoportosulások, tanítások, ilyen lelki jelenségek, amik az embereket így megnyerik, hogyan hatnak ezeknek a családi kapcsolataira, mert az utolsó 5 percben feltétlenül össze kell gyűjtenünk egy csokorba a mai tanulságokat.
0: Igen. Tehát ez is hozzátartozik az igazi és a hamisítvány közötti különbségtételhez. Mert az Isten igé és az Isten igazsága az egy ember életére olyan hatással van, hogy nem a családja ellen fordul, hanem a családjához fordul. És a családjában példamutató életet él, a családját segíti, a családját felkarolja, a családját is Krisztushoz akarja vezetni.
1: Hát azt a szeretetet, amit ő kap, és azt a lelki áldást, azt szeretné továbbadni elsősorban a családnak, és azon túl másoknak is.
0: Sajnos a szektásodás az kiragadja az embereket a saját családjukból, és nagyon sok esetben a családja ellen fordítják az egyént.
1: Vagy legalábbis elszakítják.
0: Vagy elszakítják.
1: Megszűnik a kommunikáció.
0: Tehát így az extrém dolgokat emelem, mert sokszor csak az van, hogy eltűnik valaki, vagy csak ír egy üzenetet, de többé nincs az a kapcsolat, ami
1: vagy
0: korábban volt.
1: Tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogy hol él, tudjuk, hogy hol dolgozik, gyerekek születtek a családban, stb., de nem válaszol a telefonra. Ha próbálják rávezetni egy egészséges belátásra, akkor nem fogadja el, és így tovább.
0: Egy nagyon szép példa a Márk 5.19-ben, amikor az Úr Jézus a gadaranyosok földjén jár, és meggyógyítja az ördöngöst, és az vágyott volna, hogy maradjon Jézus, hogy kövesse Jézus, hogy legyen a tanítványa, menjen
1: milyen
0: vele.
1: Milyen szép prédikációkat lehet volna naponta hallani.
0: És azt mondta neki, hogy nem, hanem térj vissza, menj haza a tieidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Tehát az igazi, az sose szakít el, vagy sose választ el a szeretteitől, hanem ellenkezőleg, a szeretet arra ösztönöz, hogy visszamenj, úgy említetted te is, és hogy bemutasd azt, hogy mi az, amit te kaptál, és ezt át akarod nekik is adni.
1: Hát Jézus a főpapi imádságában ezt az elvet nagyon szépen fogalmazza meg, amikor azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól, tehát nekünk ott kell helytállni, ahol élünk, és ott bemutatni az új értékeinket. És elérkeztünk adásunk utolsó néhány percéhez, amelyben megpróbáljuk csokorba szedni a tanulságokat, amelyek mondjuk a mai beszélgetésből így felmerültek. Hogyan lehetünk biztosak, hogy minden csapdát felismerünk és kikerülünk, és hogyan lehetünk biztosak abban, hogy biztonságban megmaradunk Jézus mellett ezekben az utolsó, kavargó, megtévesztő időkben?
0: Tehát nagyon fontos, hogy Jézus tegyük az első helyre az életünkben. És ahogy mondja maga Jézus a Máté 6.33-ban, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Ugye nem az én igazságát.
1: És aláhúznám az először szót.
0: Igen, és az előszört, ugye? Tehát ezért mondom, hogy az igazságot és az Isten országát kell első helyre tenni. Ugyanakkor Péter is mondja, Péter első 5. fejezet 7. vers, hogy minden gondotokat őrrel vessétek. Tehát ne emberi megoldásokba kapaszkodjunk, hanem mindig higgyük el, hogy Istené van megoldás az én problémámra is. Kutassuk a Szentírást szolgalmasan, és lássuk meg, hogy azok az elvek összhangban vannak-e a gondolkodásomban, nem, akkor hozzam összhangba én az életemet a Szentírással. Ne a tanítást változtassam a kedvem szerint, vagy az egyházakat váltogassam a kedvem szerint, ami az én fülem viszketése után prédikál.
1: Az én fülemnek kellemesebb,
0: igen. Hanem azt, ami megvan írva. Higgyek az Úr Jézus Krisztusban, ez nagyon fontos tényező, és higgyem el azt, hogy az egész világ is egyet fog mondani, vagy más tanít, higgyem el, hogy ami megvan írva, az fog beteljesülni, és nem amit mások mondanak. A Bibliában nagyon sok ilyen példa van, hogy sokan egyet mondtak, és ugye, egy proféta...
1: Egy klasszikus példa, Jeremiás proféta, ugye, Isten megmondta, hogy mi lesz, hogy lesz, mi a tennivaló, hogyan kell fölkészülni. Több tucat proféta ellene beszélt, még börtönbe is zárták, és végül mégis neki lett igaza.
0: Igen.
1: Mármint
0: Hát,
1: Istennek, nem neki.
0: mi van egy a krisztusi példa egy beszédben is, mert azt mondja, hogy kevesen vannak, akik az igazság útján járnak, a keskeny úton járnak, és ugye sokan vannak, akik a széles úton járnak, a hazugsága, a hamisítványnak az útján. Tehát nem mindig a tömegvonzás, vagy a tömeggel való haladás a jó, hanem elmondja Jézus előre, hogy az igazságban és az Isten igében mindig is a kisebbség az, ami mérvadó. Tehát
1: Isten igéje mérvadó, én annyit pontosítanék ezen a dolgon,
0: igen,
1: az igazság tartalmán ez nem változtat annak, amit mondtál, csak a kicsit kijelesíteném, kijelezném. Tehát nem az a kisebbségnek van mindig igaza, ahogy a többségnek sem, hanem Isten igéjének, és a valóság pedig azt mondja, hogy sajnos a kisebbség választja ezt az igazságot. Hát köszönjük szépen ezeket a nagyon értékes tanulságokat, olyan időket élünk, amikor tényleg át kell gondolnunk sok mindent, olyan világban élünk, amelyikben nem egy krízis történik, hanem több krízis egyszerre egy időben, politikai, anyagi, lelki, és ilyenkor különösen szükségünk van ezekre a tanításokra, amelyeket megfogalmaztál, és pedig arra, hogy tegyük első helyre Jézus Krisztust, mert vele készülünk találkozni. Igyekezzük az igazság forrását elsőként a Szentírásban megkeresni, mert Isten szólal meg az ige által, ehhez szabni az életünket, és ennek a fényében vizsgálni mindent, amit hallunk, látunk, ami történik, azért, hogy ne essünk tévedésbe, csak azok lesznek biztonságban ezekben az utolsó időkben, akik az igazság cselekvésére odaszentelik az elméjüket. Köszönjük a beszélgetést!
0: Én is köszönöm a meghívást!
1: Kedves nézőink, örülünk, hogy velünk tartottak. Ennek a fontos beszélgetés sorozatnak következő állomásával jelentkezünk mához egy hét múlva, amikor nagyon sok szeretettel várjuk Önöket. Írjanak a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címre, ne felejtsék el, hogy igényelhetik a beszélgetés alapját képező könyvet is. És várom Önöket egy hét múlva, tehát, ahogy az előbb mondtuk, nagyon sok szeretettel beszélgetésünk következő részében. Addig is ne feledjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

0: Mi az igazság?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sorozatunk befejező előadásához érkeztünk el, amelynek a következő címet adtuk, az emberi történelem kilátásai. Meg kell tartanunk ezt az előadást is, hiszen az elmúlt hetekben nagyon sok lesújtó hírt hallottunk az emberi történelem folyamáról, arról, hogy az emberi történelem minden emberi próbálkozás ellenére újra és újra mind nagyobb mélységekbe zuhan. Igaza volt, igazat kell adnunk Dániel könyve második fejezete értékelésének, amely az aranytól eljutott a cserépig, illetve a vas és a cserép keverékéig. A történelem valóban a szüntelen süllyedés képét mutatja. Ugye az elmúlt előadást azzal fejeztük be, hogy az emberi történelem állapotának szüntelen romlását mi sem fejezi ki jobban, mint hogy a Biblia szerint a történelem végén az emberek akaratára két olyan birodalom alkot majd szövetséget, e kettő egyesülése fogja majd a történelmet soha addig nem látott mélységekbe taszítani. Óhatatlanul felmerül ilyenkor a kérdés, hogyha ilyen perspektívája van a mi látható emberi történelmünknek, mi adhat okot egyáltalán derűlátásra? Hiszen minden, amit eddig felsorakoztattunk a történelemből, az gyakorlatilag minden borulátásra adhat okot. Azt ígértem az elmúlt előadáson, hogy a mai előadáson én már csupa jó hírt fogok közölni, és szeretném ehhez tartani magam. A mai előadáson az emberi történelem nagy kérdéseit egyetlen egy nagy jézusi példázat segítségével szeretném összefoglalni, és ezen keresztül is nyilvánvalóvá tenni, hogy a Biblia igenis minden módon a derűlátásunkat akarja emelni, és van is okunk rá, hogy ilyen optimizmust tápláljunk magunkban. Jézus Krisztus az emberi történelem mélységeiről, az emberi történelem alakulásáról, a rossz miben létéről egy nagy példázatot mondott el, de íme itt az ideje, hogy jobban is kifejtsük, mit mondott Jézus az emberi történelem végső kilátásairól. Máté evangéliuma 3. fejezete 24. versétől olvasom a búza és konkoly példázatát, tehát Máté evangéliuma 13. fejezetében ez a példázat így hangzik. Más példázatot is adott eléjük, mondván: hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondták néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik: valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki: akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta: nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Kedves hallgatók! Talán ennyi személyességet megengednek a részemről, hogy a sok-sok szép Jézusi példázat között rám az életemben talán éppen ez a példázat gyakorolt a legnagyobb hatást. Hihetetlen mélységek rejtőznek benne. Úgy gondolom, hogy Jézus ebben a példázatban az emberi élet, az emberi történelem minden nagy kérdését belesűrítette. Az első nagy kérdés, amelyet nyilván mindannyiunk felvetünk, az emberi történelem eme sötét tablója után, hogy hát miért a rossz, és honnan a rossz? Egyáltalán miért nem lép fel Isten a rossz felléptekor, a rossz tobzódása idején, a rosszal szemben? A példázatot Jézus úgy kezdi, hasonlatos az Istennek országa ahhoz az emberhez, egy gazdához, aki az ő földébe jó magot vetett. Ugye Jézus nyilvánvalóan magára, az atyára utalt a gazda a magvető képében. Ő az, aki jó magot vetett. Ő az, aki a teremtéskor tiszta és szent elvek szerint hívta létre az életet, aki, amikor teremtett, elmondhatta minden egyes teremtési nap után, hogy minden igen jó. Minden igen jó. Istennel nem jár együtt az árnyék, a sötétség. Ő, amikor teremtett, jót teremtett, tökéleteset teremtett. Honnan akkor a rossz? Jézus így határozza meg, és milyen tökéletes ez a meghatározás. De mikor az emberek aludtak, eljött az ellenség, és konkolyt vetett a búza közé. Ezzel Jézus egyszerre két dolgot is világossá tett. Az egyik az, hogy Isten a teremtéskor az emberre bízta a teremtett földet, az ember gondjaira, az ember felelőssége volt az, hogy őrizze az édenkertet, őrizze a teremtett világot minden külső betolakodótól, a rossz betolakodásától. Isten erre felkészítette az embert. A Biblia arról beszél, hogy a föld teremtésekor a lázadás a világegyetemben már bekövetkezett, a világegyetemben, de nem terjedt át az a földre. Az embert viszont minden módon felkészítette Isten, hogy ne terjedhessen át ez a lázadás a világegyetemből a mi földünkre is. És ezzel azt is megválaszolta Jézus, hogy ez a betolakodás tehát kívülről történt, valamely ellenség. Egy ellenség betolakodása nyomán jött be a világba a rossz. Szó szerint is utal ezzel a lelkek ellenségére, sátánra. Ez a név tudnék, hogy ellenség, a héberre visszafordítva éppen így hangzik, sátán. Az ellenség. Ugye Jézus Krisztus úgy beszél róla János evangélium a 8. fejezetében, János 8.44-ben, hogy ő a hazugság atya, aki nem állott meg az igazságban, aki valamikor az igazságban volt, de nem állott meg benne. Ő az, aki kiterjesztette az uralmát a földre, persze az ember hathatós közreműködése folytán, mert hogy amikor az emberek aludtak. Ez egy nagyon szívszorító kifejezés. Isten nem azt akarta, hogy az ember ilyen felelőtlenül átjátsza a föld birtokát sátánnak. Kellett ehhez az emberek álma, vigyázatlansága, óvatlansága. Ennek következtében terjedt át a világban a rossz. Kedves hallgatók, ha röviden összefoglalhatnám, ami a lényeg. Nem minthogyha Istennek magyarázkodnia kellene. Nem minthogyha Isten rá lenne szorulva arra, hogy az emberek előtt tisztázza magát, de mégis a Biblia rámutat arra, hogy Isten semmilyen tekintetben nem felelős a rosszért. Nem felelős a rosszért. Az ember felelős a rossz miatt, az ember óvatlansága miatt jött be a világba rossz. De azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tudjuk talán még a legkönnyebben tisztázni magunkban, de az igazán izgalmas kérdés ezután következik. Amit azt gondolom, hogy mindenki feltesz az eszmélkedése idején, mert ezt a legnehezebb tisztáznunk magunkban, hogy hát rendben van, hogy bejött a világba a rossz. De amikor bejött, Isten miért nem űzte ki azonnal minden hatósága révén a rosszat a világból? Miért nem vágta rövidre a rossz történelmét, miért nem pusztította el a rossz szerzőjét, és miért nem pusztította el a rossz szerzője mellett mindazokat, akik engedtek a rossznak, a rossz elvét miért nem űzte ki a világból? Egyáltalán miért kellett szabadjára engedni ezt a gyeplőt? Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy kérdés, és szinte mindenki felteszi, nem véletlen, hogy Jézus szó szerint ugyanezt a kérdést adja a gazda szolgái szájába. Tudnék, azt olvashatjuk ebben a példázatban, hogy amikor a szolgák látták, hogy a rossz is megmutatkozik, rosszat képviselő konkoly, tudnék, a palesztinai konkoly olyan volt, hogy amikor kidugta az első kis szárát a földből, nem vált el a búzától. Nem lehetett megkülönböztetni ezeket egymástól. Akkor lehetett csak megkülönböztetni ezeket egymástól, amikor már a búza termést hozott. Akkor derült ki igazán, hogy a konkoly az egy gyomnövény, búzát ott marja, rágja, elveszi tőle a táperőt, elveszi tőle a levegőt. Akkor mutatkozott meg a rossz igazi arculata. Na de amikor meglátták, akkor rögtön ajánlkoztak, hogy akarod-e, hogy elmenjünk, és összeszedjük a konkolyt. Ugye mennyire emberi kérdés ez? Mennyire ott él mindannyiunkban az a vágy, hogy milyen jó lenne idő előtt a rossz történelmének véget vetni, vagy legalábbis kiirtani a rossz elvét. És kedves hallgatók, ez az a kérdés, amit az emberi történelemben oly sokszor hajszoltak. Olyan sokszor, bocsássanak meg a kifejezését, forszíroztak. Az egész emberi történelem ebben a kérdésben sűrűsödik össze. Tudnék, minden nagy birodalom és minden nagy közösségi eszme, minden nagy közösségi ideológia ezzel az igénnyel lépett fel, hogy majd ő az emberi történelemben felbukkanó hibákat kijavítja egy uralom alatt egy karizmatikus vezető, vagy egy igazán markáns és jónak tűnő ideológia nevében kiplántáljuk, vagy kiírtjuk a világból a rosszat. Amikor a különböző nagy birodalmak felléptek, Bábeltől Rómáig, aztán a Rómának a második hatalmi fázisában, a keresztény középkor idején is. A keresztény ideológia ez volt, hogy a jó fokozatosan diadalmaskodik a világunkban, tehát ki lehet írtani a világunkból a rosszat, egy fokozatos tökéletesedés idején vagyunk. Milyen válaszokat hozott erre az emberiség? Hatalmi válaszokat. Hogy hatalommal, a puszta hatalom útján kiírtani a világból a rosszat. Erre gondoltak ezek a szolgák is. Akarod-e, hogy elmenjünk, nyugodtan hozzátehetjük azt a kis betoldást, hogy a hatalmunknál fogva összeszedjük a konkolyt. Kedves hallgatók, hogyha Isten mindent hatalmi módon akart volna elintézni, és ha elintézhető lenne a rossz ezzel, a módszerrel, akkor ez már rég elintézést nyert volna. Ha Isten pusztán a hatalom lenne, amint ezt sajnos nagyon sokszor némely teológia irányzat képviselői látni szeretnék, nagyon sok teológia, vagy némely teológia irányzat Istenben leginkább a hatalmat látja. És úgy akarják őt megragadni, hogy Isten szuverén úr, aki mindent megtehet, na de ha mindent megtehet, akkor miért nem teszi ezt meg? Kedves hallgatók, hadd mondjam el, hogy a Bibliának az egyik legszebb tanítása ez. Hogy Isten jól lehet a végtelen hatalom. De Isten nem csak hatalom, sőt, mindenek előtt nem hatalom. Ő a végtelen bölcsesség, de ami a bölcsességnél is nagyobb, ő a végtelen szeretet. Istenről a legrövidebb meghatározás nem ez, hogy Isten a hatalom, Isten a mindenható. Mindannyiunk emlékezetében leginkább talán ez maradt meg, Isten a szeretet. A bölcsességgel párosuló szeretet. Hogyan oldja meg ő a rossz kérdését itt a világban? Azt mondja, ő pedig mondta, nem. Ez ennyire határozott, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hallatlanul bölcs és hallatlanul mély válasz ez. Isten miért nem vágja rövidre a rossz történelmét? A jók érdekében. A jó kifejlődése érdekében. Azért, mert az ítéletet Isten a történelem végére hagyja. Isten minden embernek lehetőséget ad a megváltozásra. Ha a rossz kérdését így akarta volna megoldani Isten, akkor Ádám bűne, Éva és Ádám bűnekor azonnal el kellett volna őket pusztítani. De ahelyett, hogy elpusztította volna őket, ő inkább kegyelmet hirdetett számukra, meghirdette számukra a jó hírt, azt, hogy van lehetőség a megváltozásra. És van valaki, aki az életét adja az emberért, és életével fizeti meg az ember bűnének büntetését, hogy jól lehet a bűnért jogos büntetés a halál. De van valaki, aki ezt a büntetést magára veszi,

És ugye mennyire világos, ugye mennyire érthető, hogy Isten csak úgy hosszabbíthatta meg a történelem idejét, hogyha ő, a mindenható Isten, elszenvedi a bűn büntetését, hiszen Isten az igazság, Isten gyűlöli a bűnt. Isten nálunknál is jobban szeretné, hogyha bűnnek nem lenne ideje, nem lenne ideje a tobzódás arra, hogy pusztítson, hogy romboljon, hogy borzalmas emlékeket hagyjon az emberek emlékezetében. De számára a bűn rombolásánál is nagyobb érték az, hogy vannak életek, vannak emberek, akik viszont nyilvánvalóan az életet akarják. Akik, amikor meghallják azt, hogy Isten kijelentette magát a bűnös ember számára, hogy ő nála van lehetőség a megváltozásra, ezt a lehetőséget megragadják. Így jelenti ki más alkalommal Jézus Krisztus ezt az elvet, bocsássanak meg, nem Jézus Krisztus, apostoli levelekben, Péter második levelében olvashatjuk ezt. Nem késik el az ígérettel, amint azt némelyek késedelemnek tartják, nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenek megtérésre jussanak. Isten látja azt, hogy hány és hány emberi élet van még itt a történelem folyamán, akik megváltozásra juthatnak. És ők ezek érdekében tartja fenn még a történelemben az életet, hosszabbítja meg a történelem idejét kizárólag a jók érdekében. Ennek van igazán értéke. Kedves hallgatók, mielőtt tovább mennénk és rámutatnánk a példázat utolsó nagy mozzanatára, itt szeretnék megállni és rámutatni arra, hogy itt a példázatban igaz, hogy nagyon megbúvik, nagyon a háttérben jelenik meg, de mégiscsak benne van ez az üzenet, hogy ahhoz, hogy a történelem életét meg lehessen hosszabbítani, magának Istennek kellett áldozatot hoznia. Ez nem a mi áldozatunk. Nagyon sok ember látja úgy, hogy az emberek szenvedik meg leginkább a történelemnek ezt a borzalmas, keserves, bűnökkel terhelt folyását, és Isten tétlen szemlélője mindannak, ami történik. Igen, csak elfeledkezünk arról, hogy ez az Isten, aki ha akarta volna, ha olyan lenne, ha valóban ilyen lenne a jelleme, akkor megtehette volna azt, hogy tétlenül szemléli az ember vergődését. De ő nem szenvedhette azt, hogy az ember ilyen mélységekbe zűlik, jól lehet, nem felelős Isten ezért. Isten maga emberré lett. Emberré lett, ő szállt alá az emberi lét legpokollal teljesebb mélységeibe. És ő volt az, aki magára vette a bűn büntetését, békességünk büntetését, ahogy mondja Izsaiás könyve 53. fejezete. Békességünk büntetését magára vette, elszenvedvén azt, amit az embernek kell, vagy kellene elszenvednie. És ő ezzel bizonyította azt, hogy ő nem egyszerűen látja azt, ami történik, hanem ő szenvedője is annak, ami történik. Leginkább ő a szenvedője annak, ami történik. Az ő kezeiből kerültünk ki. És bűnünk, ami elkövetett rossz dolgaink, az ő keresztét súlyosbították akkor, amikor itt élt a Földön, és talán kevésbé tudjuk végig gondolni, hogy valahányszor egy ember is bűnt követ el, valahányszor bűn történik itt a Földön, azt ő is szenvedi. Minden szenvedésünket ő is szenvedi, mondja Ézsaiás könyve 63. fejezete. Isten a legnagyobb szenvedő. Isten a legnagyobb szenvedője annak, ami történik, de ő értünk, emberekért. A megváltozókért, a megváltozó emberekért tartja még fenn az emberi történelmet. Kedves hallgatók, itt az előadás első nagy fejezete zárásakor szeretném bekonferálni Boris Pasternak csodálatos költeményét, amelynek címe a Gecsemáné kertje. Boris Pasternak nem véletlenül helyezte el ezt a költeményt, nagy történet, monumentális történeti alkotása a Doktor Zsivágó végén. Ugye ez a költemény a Gecsemáné kertbeli történéseket villantja fel, azt, amint a tanítványok alszanak, miközben Jézus az emberért küzd,
mert iszonyú küzdelmet vívott, és ott

0: vívta meg az emberi nemért a nagy küzdelmét, ott dőltek el a nagy kérdések, hogy lesz-e az emberiség számára megváltás? Lesz-e megváltó? Jézus ott adta meg a választ, hogy nem fordult vissza, nem hagyta magára az embert, és ahogy mondja a költemény, magam vállalta kínokért szállok szenvedésre most. Ő maga vállalta el, önként vállalta magára. Úgy lehetne ezt mondani, hogy ő nem beleesett abba a helyzetbe, nem zuhant bele abba a helyzetbe, amelybe került. Ő maga vállalta fel, ezt értünk. Ragyogóan érzett rá arra, hogy Jézus Krisztus itt emberként, szenvedő emberként, de szenvedő Isten fiaként is egyben szerezte meg a jogot arra, hogy ítélünk legyen. Ő az, aki emberként, ismerve minden szenvedést, minden nyomorúságot, meg fogja ítélni a világot, és eképpen emberfiaként tett szert erre a jogosultságra. Kedves hallgatók, hallgassuk meg tehát Boris Pasternak Getsemáné kertje című költeményét, méghozzá Szabó András tolmácsolásában.
1: Boris Pasternak a Getsemáné kertje. Póri Judit fordítás. Csillagfény messzi, egykedvű világa mossa az út kanyart, az út az olajfák hegyét fenn körbejárja. Alatta a Kedron patakja fut. Szakadékos kis tisztás feleútban ezüstös, ősz, olajbogyó szemek. A kis tisztáson túl már a tejút van. Tapossák a híg levegő eget. Odafenn kerítés, valaki kertje. Kívül hagyja a tanítványait, mondván, halálos bánat szállt szívemre. Vírasszatok, legyetek velem itt. Minden hatóságát úgy adja vissza, akár a kölcsön holmit más, olyan készséggel, s úgy áll itt egyszerre, mint a halandók mind, mint mi, mindannyian. A nem lét fészkelt meg egyszerre abban az éjszakában, puszta semmi lett körül a világ mindenség, lakatlan. Az élet helye már csak ez a kert. S az üres fekete mélységbe nézve, melynek se kezdete, se vége már, kéri atyát, mújjék el tőle végre ez a halálos, keserű pohár. Majd imájával némiképp legyőzve halálos lankatagságát kimegy, a laboda közt az álom nyűgözte tanítványok a földön fekszenek. Ímé az Úr néktek megadta áldott időmben élnetek, s ti alszotok. Betelt ideje az ember fiának, magát bűnös kezekre adja most. Özöllenek elő, amint kimondja rabszolga, ha csavargók katonák elől Júdás elárulója csókja hamis száján. Kardok és fákja láng, kardot ránt Péter a haramiákra, lemetsz egy fél fület, ahogy lecsap, fegyverrel el nem döntöd ezt hiába. Dugd hüvelyébe ember kardodat. Ha lehetne, atyám nem adna vajon szárnyas légiót, angyal sereget, hogy aki ellenségem szétszaladjon, s a hajam szála se gördülne meg, hanem most szentnél szentebb laphoz ért el az életkönyve annak, ami ott írva van, most lesz beteljesülése. Ámen. Legyen meg az akaratod. Hasonlít az idők futása, látod, a példázatra egyszer fellobog. Magamra vállalt a szenvedésre szállok, félelmes nagyságáért sírba most. Magam vállalt a kínban sírba szállok, de harmadnapra majd feltámadok. Sötétből úsznak hajó karavánok, ítéletre elém a századok.

Igen, kedves hallgatók, Jézus Krisztus így lett, így lehet az ember ítélője, és a Boris Pasternak költeménye azt is nyilvánvá teszi, hogy kell, hogy legyen ítélet, kell, hogy legyen az emberiség történelme végén egy ítélet, amelynek során minden ember cselekedetei ítéletre kerülnek, akár jót, akár gonoszt cselekedtünk, az ember örök sorsa itt kell, hogy eldőljön. Annál is inkább, mert a példázat is hangsúlyozza. Ez a példázatban az utolsó nagy hangsúly. A búza és a konkoly példázatának legvégén, hogy a búza és a konkoly együtt nő az aratásig. Tehát a búza és a konkoly együtt nő az aratásig, együtt kell nőnie. Mit is mond itt Isten? Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. Hát ez részben rossz hír, mert ezek szerint Isten engedi a rossz kibontakozását. Miért kell engedni a rossz kibontakozását? Azért, mert az emberek többsége nem hinné el, vagy nem hiszi el, hogy a rossz miért rossz. A rosszra annyiféle kibúvót találunk, a rosszat annyiféleképpen próbáljuk enyhíteni is, és mentséget találni neki. És amikor valaki radikálisan állást foglal a rosszal szemben, azt az emberek általában fanatizmusnak tartják. Azt mondják, hogy az ember olyan sárból van összegyúrva, amelyben ott van a jó is, meg a rossz is. Így szép az élet, így jó az élet, ott kell lenni a fény mellett az árnyéknak. Tehát az emberek a legkülönfélébb melleveleket adják a bűnnek. Milyen lenne, hogyha Isten idő előtt avatkoznék közben? Istennek ezért is engednie kell a rossz kibontakozását, hogy az emberek lássák mindenki számára nyilvánvaló módon, hogy a rossz kimenetele félelmetes, végzetes, és hogy a rosszal nem lehet játszadozni. Istennek ezért is meg kell engednie a rossz kibontakozását. Ugye szoktam ezt a hasonlatot alkalmazni, hogy ugye máig eldöntetlen kérdés a történészek számára is, de hát még inkább az azt megélő emberek számára, máig nem tudják eldönteni a történészek, hogy 45-ben, vagy 44-45-ben, amikor bejöttek az orosz seregek kelet felől, hogy ezek felszabadítók voltak, vagy hódítók. Ugye? Van, aki így élte meg, ki úgy élte meg. Körülbelül ilyen ellentmondásokat szülne a világegyetem számára. És leginkább az azt átélő emberek számára, hogyha Isten idő előtt avatkoznék be a rossz történelmébe. Ugyanúgy kérdések maradnának az emberek lelkében, hogy szükség volt erre. Föltétlen eljött-e már ennek az ideje. Mondtam, hogy van egy rossz hír, de van egy jó hír is. A jó hír pedig az, hogy a Biblia szerint a rossz növekedésével párhuzamosan. A jó növekedése sem áll le. A jó is növekedik. Milyen különös, hogy azt várnánk emberileg, hogy a rossz az teljesen ellepi a jót, a rossz közepette a jó az teljesen besározódik, és a jónak már nem is marad helye. De a Biblia szerint ez nem így van. A búza is nő az aratásig. Nyilván nő nem csupán mennyiségében, de minőségében is. Ezt a Biblia nagyon sok helyen érzékelteti, hogy Isten a legnagyobb történelmi megpróbáltatások közepette hozza felszínre azt, hogy van egy nép, van az embereknek egy csoportja. Igaz, hogy elszórva itt, ott, amott, a legkülönbözőbb rendű rangú, a legkülönböző világnézetű, felfogású emberek között Isten ki növeszt, ki emel egy embercsoportot, akik ragaszkodnak az élet és a szeretet törvényéhez. És akik, hogy is mondja Dániel könyve 12. fejezete, a megpróbáltatások idején tisztulnak és fehérednek meg. Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan. Olvashatjuk Dániel könyve 12. fejezetében. És még mindig ugyanennél a fejezetnél maradva. Ez a fejezet kezdődik úgy, hogy olyan nyomorúság lesz a világon, amilyen nem volt attól a naptól fogva, mióta ember kezdett lenni a földön. De két verssel később azt olvashatjuk, hogy miközben a rossz dobzódik, az értelmesek fénylenek, Isten értelmesei fénylenek, mint csillagok e világon.
Ez beleilleszkedik a Biblia egészébe. Jézus is azt mondta az ő tanítványainak, én nem veszlek ki titeket a világból. Nem azt kérem, mondja, imádkozott így atyához, nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból. Tartsd meg őket a világban. És Isten nem csak megtartja az ő gyermekeit, hanem meg is tisztítja, soha addig nem látott módon az emberiség történelmének végén egy embercsoport fogja majd képviselni azt, hogy Isten az igazság és Isten a szeretet. Kedves hallgatók, egy nagy kérdésre kell még választ adnunk, hogy ezek szerint a búza és a konkoly növekedése a történelem végéig együtt halad, ez a kettő együtt nő, a történelem végéig, a búza, tehát Isten beavatkozásáig, a búza és a konkoly nem válik el egymástól. Nem is gondolnák, hogy ennek van egy másik nagy történelmi üzenete is. Megint csak visszarodnék oda, hogy az emberek nagyon sokszor szerették volna kigyomlálni már a rosszat a történelemből, méghozzá különböző birodalmi eszmék és nagy közösségi ideológiák segítségével. Minden nagy közösségi ideológia végső célja ez, hogy az emberi életet általánosan megjobbítani, és az emberek egészét, az emberek társadalmának egészét egy azon zászló alá vonni, és mindenkit ugyanazon közösségi ideológia alá sorakoztatni fel. Ezt kívánták Babilonban is, ha valaki számára ez nagyon hihetetlen, kérem olvass el Dániel könyvét. Dániel könyvében két olyan kísérletről is tudunk, amikor először is még a babiloni, majd a Médo-Perzsa birodalmában, Médo-Perzsa birodalomban akarták uniformizálni az embereket. Tehát ugyanazon zászló alá felsorakoztatni őket, imádni először az arany állóképet, ha valaki nem imádja, az halállal lakol. A Médo-Perzsa birodalomban pedig azzal, hogy a mi jól tevőnk a király, Dárius, és aki rajta kívül más Istent hajlandó imádni, az megint csak az életével játszik. Úgy gondolták, hogy így örökül meg majd a birodalom az örökké valóság számára. Mind a két esetben volt egy kevés zavaró körülmény, tudnék, olyan emberek, akik ilyen körülmények között is ragaszkodtak az élő, a teremtő Istenhez. De ezeknek a közösségi ideológiáknak a születésénél vagyunk, amely folytatja az útját a középkoron keresztül, amikor ugye az eretnekek voltak, a másként hívők voltak azok, akik belezavartak ebbe a képbe, mert akkor viszont azt mondták, hogy Isten csak így lehet imádni, ez a keresztény birodalom egységének a feltétele, hogy Isten csak így lehet imádni, ahogy ezt bizonyos pápai hitvallásokban és brévékben, bullákban, enciklikákban meghatározták. Ilyen közösségi ideológia volt az újkorban már a kommunizmus, a szocializmus, tehát mindnek az volt a célja, hogy az embereket egy azon eszme alá felsorakoztatni, mert így válik egységi a történelem. Így egyesülnek a világ proletáriai, így egyesül a világ az új világrendben, halljuk ma nagyon sokszor. Kedves hallgatók, a Biblia rámutat minden közösségi ideológia hiába valóságára és tarthatatlanságára. Ennek tessenek utána nézni, a Biblia szerint az ember számára megoldás egyéni. Egyéni. Kinek személyesen kell döntenie, és senki sem testálhatja a döntés, a választás jogát egy más hatalomra, egy más ideológia, egy ideológia képviselőjére, uralkodóra, papra, lelkészre, senkire. Kinek a saját nevében kell döntenie, és ez így jó. Azt mondja Platón az Állam című művében, hogy az Isten nem felelős semmiért, az felelős, aki választ. Az felelős, aki választ. Isten a választás lehetőségét adta az ember kezébe. És Jézus erre a földi élete során is példát mutatott, mert amikor eljött ebbe a világba, fejére akarták helyezni a koronát, hogy ő, mint király, biztosítsa azt a bizonyos uralmát a jónak, de ahelyett, hogy ő a koronát elfogadta volna, ő az egyes emberekhez ment el. Az egyes emberekhez ment el akkor is, amikor a samaritánus asszonnyal elegyetett szóba. A samaritánus asszonynak személyesen kellett megértenie azt, hogy az örök életre buzgó víznek kútfeje, amelyet Jézus felajánlott neki, az ő személyes elfogadásán alapul.
és neki kell kérnie azt a bizonyos ajándékot, az Istennek ama ajándékát. Ugyanilyen személyes választás volt az, hogy Krisztus rámutatott arra a bizonyos vámszedőre, akit talán már a konkolyok közé soroltak volna az emberek, de Isten neki is időt hagyott. És rámutat, hogy te vagy az, akit elhívtalak, jöjj és kövess engem. Máté legalább annyira csodálkozott, mint amennyire csodálkozhattak nyilvánvalóan a társai, hogy miért éppen Máté. Igen, az Isten elhívása ilyen, ahol mi már nem látunk semmi értéket, semmi megörökíthetőt. Isten ott még értéket lát, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki, aki az életet választja, megtérésre juthassunk. Krisztus Mária és Márta házában. Ezt az otthont is szívesen kereste fel Jézus, mert ezek az emberek is úgy fogadták az élet igéjét, mint a kenyeret, mint az életadó táplálékot és folyadékot, szívesen hallgatták őt, és Jézus ilyen egyes emberekhez ment, nem a tróntermekben, a diplomáciai képviseleteken kell keresnünk őt, mert ő ilyen megoldást hozott az egyes embereknek, érvényes megoldásokat. Mert Isten országa így épül, kicsiből nő naggyá. Jézusnak annyira fontos az egy ember is, ahogy ezt külön példázatban hangsúlyozta, az asszonyról szól, akinek a 10 drakmája közül egy elveszett, de annak az egynek a keresésére indul. És kisöpör mindent, feltakarítja a házat csak azért, hogy azt az egy porba keveredett drakmát megtalálja. Ugyanúgy a keresés szempontjai tartja szem előtt egy másik bibliai példázat is, de itt már nem Isten oldaláról, mint inkább az ember oldaláról. A szántóföldben elrejtett kincs példázata. Máté evangélium a 13. fejezetben olvasható e példázat. Ezek szerint Isten országa hasonlatos ahhoz az emberhez, aki egy szántóföldet vett, és ebben a szántóföldben kincsre lelt, és örömében elrejtette azt, és mindenét eladta, amilyen volt, és megvette ezt az egy szántóföldet. Krisztus itt azt hangsúlyozta, hogy milyen nagy az örök élet értéke, hogy az ember sokszor úgy akad rá, úgy bukkan rá ingyen kegyelmi ajándékként, és mégis a keresés révén az övé lehet a mennyeknek országa. Íme a keresés, de miközben azt láthatjuk, hogy ez a férfi aggodalommal tekint körül, hogy valaki elveszi-e tőle ezt a szántóföldet, a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy ez egy olyan küzdelem, amelyben mindenki, aki szabályszerűen küzd, győztes lehet. Senki sem marad le. A földi küzdelmekben előfordul, hogy valakik lemaradnak, de ez nincs így a mennyek országáért folytatott küzdelemben. Pál apostol külön kihangsúlyozza a korintusi első levél 9. fejezetében. Krisztusnak egyedül kellett taposnia a sajtót a Gecsemáné kertjében, miközben ő küzdött és agonizált azért, hogy az embernek üdvössége legyen, eközben az ember aludt, úgy, hogy Péter aludt méghozzá ilyen természetellenes pozitúrában. Ő volt az, aki életet hozott számunkra a küzdelem által. A mennyei angyalok erősítették Krisztust. Miben erősítették? Nem abban, hogy fordítson hátat, hogy meneküljön el, hanem arra erősítették meg őt, hogy vállalja a halált, a kínos kereszthalált. A legcsodálatosabb döntések az egyén és Krisztus szembesülésében születtek, amikor emberek egymaguk találkoztak Krisztus. Cirénei Simonra ismerünk rá, aki teljesen véletlenül vetődött oda, és akit viszont a katonák arra kényszerítettek, hogy az elalélt Krisztus helyett vigye a keresztet, és Simon így Jézus szenvedéseivel, de főképpen az abban tanúsított álhatatos magatartásával szembesülve döntött végül is Krisztus követése mellett, ahogy ezt a Római Levél 16. fejezetéből megtudjuk. Sok-sok alak köthet le itt bennünket, de leginkább megjelenik egy másik, ritkábban ábrázolt alak, tudnék, ez a római százados, aki így kiállt fel, amikor látja Krisztus szeretetét és álhatatosságát a kereszten. Íme ez az ember igaz ember volt. És nyilvánvalóan ez már az elfogadás és a döntés felkiáltása is volt.
nekünk személyesen kell itt most a kereszt alatt megállnunk, és mindannyian, akik itt éltünk a történelemben, mindannyian ott voltunk a kereszt alatt, és mindannyiunk bűne felvitetett a keresztvára. A keresztért nem okolható egy nemzet sem külön. Nem lehet kollektív felelősséget alkalmazni. Júdás árulása, Péter tagadása, Pilátus gyávasága, Heródes gúnyolódása, mind-mind ott van ebben, és abban a mi személyes bűneink találhatók meg. Jézus halálában annak a bárnak a halálát kell felismernünk, aki elveszi a világ bűneit, akiről már az ószövetségi jövendőlések is szóltak, akinek mészárszékre kellett vitetnie, hogy az embernek élete legyen. Kedves hallgatók, nem ilyen gyászos az emberiség történelmének kilátása, hiszen Jézus értünk szenvedett, helyettünk halt meg, de értünk is támadott fel. Krisztus nem tarthatta a sír az ő fogságában. Eképpen támadnak fel majd Krisztussal együtt mindazok, minden földi hatalmasság akarata ellenére, akik vele együtt győznek, akik vele együtt diadalmasok. Erről a boldog találkozásról, Krisztus és az ő egyházának találkozásáról szól. Erről a boldog találkozásról mondja a Jelenések könyve 19. fejezete a következőket. Alleluja! Uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Kedves hallgatók, a történelem legünnepélyesebb pillanata lesz ez, amikor a fehér gyolcsba az igazságos cselekedetekkel felöltözött igaz emberek, akik a földi történelem megpróbáltatásai ellenére is diadalmasak a rosszon, találkozhatnak Krisztussal, és megkezdődik, kezdetét veszi az örök élet. Erről a diadalmas találkozásról szól az a zenemű, amit itt az előadás végén szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Azt gondolom, hogy talán az egyik legszebb, legmegborzongatóbb zenemű lesz ez, amit eddig hallhattunk. Johannes Brahms triumflígyének lesz ez az első tétele, tehát győzelmi ének, és szinte egyedülálló módon Jelenések könyve 19. fejezetének épp az imént idézett szavait dolgozta fel Brahms. Tessenek megfigyelni a zenei építkezést, úgy mondhatnám, hogy tömény zenei izgalom. Már a kezdet kezdetén is hallatlanul felfokozott a kezdés. Az ember azt gondolná, vagy azt kérdezné, hogy hogyan lehet ezt tovább fokozni. De mindig érezzük azt, hogy valamit hozzátesz Brahms. Még amikor majd elérkezünk a tétel végkifejletéhez, a célegyeneshez, akkor Brahms érzékelteti, hogy a történelem lezárulása előtt, mintha minden feszültség összesűrűsödne, míg nem aztán kipattan és feloldódik Krisztus diadalmas megjelenésében, amikor mindenki, a feltámadottak, a megváltottak egyszerre mondhatják azt, hogy alleluja, dicsőség legyen az Istennek, amikor áldják az Istent azért, hogy Isten az ő bölcsessége és az ő szeretete révén, az emberek akaratát tiszteletben tartva, de végigvitte és győzelemre vitte a történelmet, és győzhetnek azok, akik az életet és a szeretetet akarják. Hallgassuk meg tehát ezt, Johannes Brahms triumflígyének első tételét.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néked hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban sorra vesszük a Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. és egyben utolsó fejezetét.
4: Krisztus eljövetelének várása.
5: Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
4: Mindenki iránt a jóra törekedjetek.
5: Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálás ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
4: Üdvözletek, áldás!
5: Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.
3: Ez a fejezet 3 szakaszból áll. Olvassuk az első szakaszt, amely az első verstől a 11-ig terjed. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok, ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jö el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmodra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakái sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ővele. vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Eddig a bibliai idézet. Az első versben említett időkről és időszakokról Pál apostol azért nem ír, mert nincs kinyilatkoztatva az, hogy mikor fognak bekövetkezni. A második versből kitűnik, hogy itt az úrnapjáról van szó, amely váratlanul jön el. Az új szövetség összefüggése alapján az úrnapja kifejezés alatt Jézus Krisztus visszajövetelének idejét, annak napját kell értenünk. Lássunk néhány példát erre vonatkozólag. A János evangélium a 6. fejezetének a 39. és 40. versében azt olvashatjuk, hogy azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, ő feltámasztja majd az utolsó napon. Azt a napot Pál a római levél 2. fejezetének 5. versében a harag és Isten igaz ítélete napjának nevezi. Ugyancsak ő az 1. Korintusi levél 1. fejezetének a 7. és 8. versében a Jézus Krisztus visszajövetelének eseményét úgy említi, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak napját. Egy másik apostol, Péter, az ő 2. levele 2. fejezetének a 9. versében úgy ír róla, mint az ítélet napjáról, és ugyanennek a levélnek a 3. fejezetében, a 12. versben a következőként fogalmaz. Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomblanak, és az elemek égve megolvadnak. Mindezek után megérthetjük, hogy miért nem ír Pál apostol a fejezetnek az első versében bizonyos időkről és időszakokról. A feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt eltávozott volna a földről, többek között azt mondta tanítványainak, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az atya maga hatalmába helyeztetett. Apostolok cselekedetei 1. fejezetének 7. verse. A Krisztus visszajövetelének dátuma is ebbe a kategóriába tartozik. Erre az állásfoglalásra késztet a Máté evangélium a 24. fejezetének, a 36., a 42. és a 44. verse. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Isten úgy látta jónak, hogy ne nyilatkoztassa ki a Krisztus visszajövetelének pontos idejét, bizonyára azzal a céllal, hogy az embereket így módon serkentse, késztesse készen létre, hogy az eljövendő nap ne találja őket készületlenül. Akik különböző dátumokat jelölnek meg, és diagramokat rajzolnak, Jézus visszajövetelét egy bizonyos pontra, egy bizonyos időtartamon belülre, esetleg egy meghatározott dátumra, egy meghatározott esemény előtre helyezve, ezt Isten igéjének engedélye vagy bizonyítéka nélkül teszik. Az őskeresztények várakozása normális volt, hiszen mindig fel is lehetett fedezni az éppen végbe menő eseményekben a Krisztus visszajövetelére vonatkozó proféciák teljesedését. Szerették volna életben meglátni az eseményt, de Isten legtöbb ígérete feltételhez kötött. A beteljesületlen váradalom káros, minden kétséget kizáróan vagy fanatizmusba, vagy csüggedésbe visz, így a számítgatásokat kerülni kell. Mint már említettük, az Úr visszajövetelének napja váratlanul fog beköszönteni, amikor a megtéretlenek békességben és biztonságban fogják érezni magukat. A végső veszedelem olyan hirtelen fog a világra törni, ahogyan a fájdalmak meglepik a terhes asszonyt, akinek szülnie kell, és a felkészületlen emberek számára nem lesz menekülési lehetőség. Ehhez hasonlóan beszélt Jézus Krisztus is, amikor kereszthalála előtt néhány nappal az olajfák hegyén tanítványainak elmondta, hogy milyen jelek fogják megelőzni Jeruzsálem pusztulását és ugyanakkor az ő visszajövetelét is. Olvassuk Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 37-től a 40-ig terjedő verseket. Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába beméne. És nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Nem az evés-ivásban állt Noé kortársainak a tévedése, hiszen az egészséges eledelt és italt Isten rendelte az emberi szervezet táplálására. És a házasságban sem, hiszen a házasság isteni intézmény, amely arra hivatott, hogy az ember számára biztosítsa a boldogságot a szeretet közösségre alapozott otthonban. Noé kortársainak a végzetes tévedését Jézus szavaiban kell látnunk. És nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá. A Péter második levele második fejezetének az 5. versében Noé úgy áll előttünk, mint az igazság hirdetője. Ebből az következik, hogy Noé figyelmeztette kortársait a közelgő veszedelemre, de azok nem szívlelték meg az ő figyelmeztetéseit, ezért el kellett veszniük. Ma is elegendő jel és ige hirdetés figyelmezteti az emberiséget Krisztus közeli második eljövetelére, de mindezeket nagyon kevesen veszik komolyan. Úgy, ahogyan Noé kortársai biztonságban érezték magukat, és végül elragadta őket az özönvíz, ugyanúgy a Krisztus eljövetel előtt is nagyon sokan békességben és biztonságban fogják magukat érezni. Ezért nem fognak arra törekedni, hogy Istenhez térjenek, így a Krisztus eljövetelének nagy napja számukra az isteni ítélet és harag napja, a végső pusztulás napja lesz. A Máté evangélium a 24. fejezetének a 45-től az 51-ig terjedő verseiben az Úr Jézus a Biblia olvasó elé állítja a hű és bölcs szolgát, akit az ő otthonról eltávozó ura gondviselővé nevez ki az ő egész háza fölött. Feladata az, hogy adja meg mindenkinek az eledelt a maga idejében. Ha a hazatérő úr a szolgát megbízatásának hűséges teljesítése közepette találja, megjutalmazza őt. Ha azonban a szolga azt mondja magában, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és elkezdi verni az ő szolgatársait, és a részegesekkel együtt dorbézolni, azt látja majd, hogy meglepetésszerűen megjön az ő ura, és keményen megbünteti őt. Ez a rövid példázat hűen szemlélteti azt, hogy mindenkinek az örök sorsát az határozza meg, hogyan viszonyul a megtérésre hívó isteni intelemhez. Pál apostol úgy jellemzi a tesszalonikai hívőket és a mindenkori Krisztus követőket, hogy ők nincsenek sötétségben, hogy az a nap tolvajmodra lepje meg őket. Ez azt jelenti, hogy ők nem élik életüket tudatlanságban, mert megértették a Szentírásból, hogy milyen jelek és események jelzik a Jézus Krisztus visszajövetelének közelségét, és ezeknek megfelelően rendezik be életüket. Nem lelki alvásban és tétlenséggel töltik napjaikat. Nyitott szemmel járnak, kelnek ebben a világban. Miről lehet felismerni azokat, akik a világosságnak és a nappalnak a fiai? Arról, hogy azt a lelki fegyverzetet viselik, amelyről már beszéltünk az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezetének, a 11-től a 17-ig terjedő versei alapján, amelyekből Pál apostol a tesszalonikai első levél 5. fejezetének a 8. versében két fegyvert említ. Ezek közül az egyik az igazságnak és a szeretetnek a mellvasa, mai nyelvezetben a mellvértje. A mellvért a mellkast védte az ókori háborúkban az ellenséges fegyverektől. Az ember mellkasában található a szív, amely az érzelmeket jelképezi lelkileg. A Bibliában olvashattuk azt, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből. Ahogyan a mellvért fizikai értelemben többek között védte a szívet, ugyanígy az igazság és szeretet mellvértje megvédheti érzelmeink világát a bűntől. Az itt említett üdvösség és reménység sisakjának a rendeltetése pedig az, hogy óvja meg gondolkodó képességünket a kísértésektől. A Pál írásában olyan előkelő helyet a Pál írásaiban elfoglaló, Pál írásaiban oly előkelő helyet elfoglaló erények hármas csoportja a türelmet erősíti. A hit összekapcsol Istennel, csak így ismerhetjük meg őt. A szeretet arra válaszol, amit a hit mutat be, ezen kívül összekapcsolja a hit érveit, uralja a test szenvedélyeit, és arra késztet, hogy áldásainkat megosszuk másokkal. Ugyanakkor a reménység, a bizalommal teljes várakozás állapota örömteli kitartást eredményez. A reménység még nem teljesedés, hanem bizalom. Megérti, egyedül a beteljesedés oszlat el minden kételyt, de Isten ígéretei alapján mérlegeli a bizonyítékokat, minden érzelmet és minden erőforrást. Jelenlegi és jövőbeli terveit pedig Isten ígéretére alapozza. Mit jelent a 9. és a 10. versben az, hogy nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, továbbá, hogy akár élünk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. A harag ebben az összefüggésben az ítéletet jelenti, amely le fog sújtani a bűnben élőkre. Isten a hívőket nem erre rendelte, hanem arra, hogy az üdvösség részesei legyenek Jézus Krisztus által. Már szóltunk arról a Tesszalonikai első levél 4. fejezete alapján, hogy Isten fia az ő eljövetelekor örök életet ad ővéinek, akár a sírban lesznek, akár az élők sorába. Ami pedig a Tesszalonika beliekhez itt első levél 5. fejezete 14. versében említett egymás vigasztalását és építését illet,

egyház élő szervezetében. E vers arra is utal, hogy a páli gyülekezetekben a lelki gondozás feladatát mindenki végezte, akire alkalmas volt. Eddig az idézet. Olvassuk a továbbiakban az első tesszalonikai levél 5. fejezetéből a 12-től a 25-ig terjedő igeszakaszt. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket, és az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a profétálást meg ne vessétek, mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és meg is cselekszi azt. Ebben az ige szakaszban a Tesszalonika beliekhez írt első levél írója inti a levél címzettjeit és mindenkori olvasóit, hogy a bírálgatás és megszólás helyett becsüljék, tiszteljék és szeressék azokat, akik különböző szolgálatokat, tisztségeket töltenek be a gyülekezetben. Ezen kívül még valamit tegyenek meg érettük. Azt, amit Pál apostol megfogalmazott, ugyanennek a fejezetnek a 25. versében. Atyám fiai, imádkozzatok érettünk! Ami a rendetlenkedőkkel való bánásmódot illeti, beszédünk törvénye mindenkor a szeretet és kedvesség, türelem és önuralom legyen. Kegyelem és részvét vegyüljön az igazsággal. Ha szükséges feddeni, akkor ne túlozzunk, hanem alázatosan szóljunk. Kedvesen tárjuk fel a vétkezelőt hibáit, és segítsük gyógyulásában. Az első tesszalonikai levél 5. fejezetében az apostol megismétli a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének a 4. versében megírt buzdítást. Eképpen mindenkor örüljetek. Ez az öröm nem más, mint az Úrban való öröm. Öröm afelett, hogy a Jézus Krisztus vére és érdemei által Isten gyermekei vagyunk, és ha hűségesek maradunk hozzá, nem tud elszakítani tőle semmi sem. A 17. versben levő buzdítás, szüntelen imádkozzatok, nem azt jelenti, hogy éjjel-nappal szüntelenül csak ezt tegyük, és semmi más ne végezzünk el. A szüntelen imádkozzatok azt jelenti, amire Jézus Krisztus akar tanítani, a hamis bíró és az özvegyasszony példázatában. Olvassuk a Lukács evangélium a 18. fejezetéből az első verset. Mondta pedig példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Azonban imáink ne álljanak csupán kérésekből. Ereint Pál a 18. versben. Tanuljunk meg mindenért hálát adni Istennek, legyünk hasonlókká ahhoz a beteghez, aki egyike volt annak a 10 leprásnak, akik gyógyulásért esedeztek Jézushoz. Mind a 10 meggyógyultak, és ezek körülzól az egyik, egy szamaritánus visszatért, és hálát mondott a gyógyulásért. Az 50. Zsoltár 23. versének az elején az áll, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít meg engem. Továbbá, a lelket meg lehet oltani. Ha sorozatosan ellenállunk Isten szent lelke munkájának és befolyásának, ő már nem munkálhatja bennünk a jónak a véghez vitelét. A profétálás egyik az ő ajándékainak, ezért nem szabad megvetni, és bármit, amit látunk vagy hallunk másoktól, minden tanítást, mérjünk meg az ige mérlegén, és tartsuk meg csupán azt, ami valóban jó, és őrizkedjünk mindentől, ami gonosznak látszik. Mielőtt a szokásos köszöntéssel zárná Pál a Tesszalonika beliekhez írt első levelet,
kifejezi abbeli kívánságát, hogy a

békességnek Istene, szentelje meg levelének olvasóit, hogy testestől, lelkestől, mindenestől fethetetlenül legyenek megőrizve Jézus Krisztus eljövetelére. Adja Isten, hogy az apostolnak eme kívánsága váljék valóra a mi számunkra is.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenél.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

fiát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: Igen, morzsa.
1: Sok szeretettel köszöntök ma mindazokat, akik újból eljöttek, hogy közösen együtt tanulmányozzuk a Biblia ABC-jét, a Biblia alaptanítását. Foglalkozzunk azokkal az igazságokkal, amelyeket a Szentírásban Isten meghagyott számunkra, amelyek a valóságban nem más, mint drága gyöngyök, reflektorok, világító testek, amelyek megvilágosítják mindannyiunk számára a mennybe vezető utat. Mi eddig már foglalkoztunk számos nagyon fontos igazsággal, Isten létezésével, a Szentírás eredetével és hitelességével, a bűnesettel, a megváltás tervével, a bűnrendezéssel, Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének csodálatos igazságával és a vele kapcsolatos jelekkel, majd a múlt alkalommal foglalkoztunk az imával, hogy imádkozzunk egyedül Istenhez, csak ő előtte boruljunk le, mert ő méltó arra, hogy imádjuk őt, ahogy említettük múlt alkalommal Jézus Krisztus példáját is, amikor a sátán megkísértette, és azt mondta neki, hogy mindent neked adok, ha leborulva imádsz engem. És Jézus Krisztus elmondta azt a nagy igazságot, hogy az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Amíg múlt alkalommal az imáról, az Istennel való beszélgetésről tanulmányoztunk, ma egy másik nagyon fontos témakör áll előttünk, ez pedig Isten 10 parancsolata. Az egész Szentírást Istentől ifletett emberek írták, a Szentlélek volt az, aki vezette a Biblia íróinak gondolatát. Tanultunk arról, hogy Isten hogyan szólt rajtuk keresztül minden emberhez. Azonban a Szentírásban a 10 parancsolat az egy egyedülálló, mert a nem bízta őszinte istenfélő emberekre, hanem ő maga vette a két kőtáblát, és így találjuk feljegyezve a Mózes második könyvének a 31. részében, és a 31. résznek a 18. versében szeretném szó szerint idézni ezeket a szavakat. Mikor pedig elvégezte vele való beszédét, tehát Isten Mózessel a Sínai hegyen, által adta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ezek szerint a Szentírásban a legszentebb, ami létezik, az a 10 parancsolat, és mi ma a 10 parancsolatot szeretnénk Isten segítségével tanulmányozni. Mindjárt a bevezetőben szeretném elmondani azt, hogy a keresztény köztudatban kétféle 10 parancsolat forog közkézen. Az, ami a Szentírásban van megírva, amit Isten a saját ujjával írt le, ez kevésbé ismert, és a második úgynevezett Isten 10 parancsolat, amelyen emberek bizonyos változtatást vittek véghez. Amint majd látni fogjuk, a második parancsolatot a kereszténység a századok során teljesen kitörölte, a negyediket átírta, másként fogalmazta meg, mint ahogy a Bibliában Isten leírta, és hogy meglegyen a 10, mivel a másodikat szám szerint kivették, így a 10-ből 2 szerkesztett az ember, és ezt az emberek által megváltoztatott 10 parancsolatot ismeri a keresztény ember inkább. Azonban természetes, mint minden egyes más alkalommal, mi ma is ezt szeretnénk tenni, hogy lássuk az Isten 10 parancsolatát. És ezt találjuk feljegyezve Mózes második könyvének 20. részében, a 2-től a 17. terjedő versekben. Először szeretném röviden átgondolni mindegyik parancsolatot, majd utána pedig sok a 10 parancsolathoz kötődő, fontos tudnivalót olvasunk a Szentírásból. Így olvasom az első parancsolatot. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Egy nagyon fontos dolgot hadd hangsúlyozzak. Itt először is Isten bemutatkozik, és elmondja azt, hogy én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos kijelentés, a te Istened. Maga ez a kijelentés, hogy én az Úr, a te Istened vagyok, ez arra utal, hogy Isten számára nincs múlt, és nincs jövő. Ő mindig az örök jelenben él. Amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, János evangélium a 8. részében, az 50-től az 56. terjedő versekben találjuk feljegyezve azt, hogy Jézus Krisztus beszélget a zsidókkal, és azt mondja Jézus Krisztus, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Zsidók megdöbbennek, és azt mondják, még 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot, aki 2000 évvel ezelőtt élt. És amikor a zsidók megértették, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, azt olvassuk tovább ott az evangéliumban, hogy köveket ragadtak, és meg akarták kövezni Jézust. Vajon miért? Azért, mert ez a kifejezés, ez a szó, hogy vagyok, ez Istennek egyik neve. Amikor Isten elhívta Mózest, hogy vezesse ki Izrael népét az egyiptomi fogságból, és megkérdezte Mózes Istentől, ha megkérdezi a nép tőlem, hogy ki az, aki küldött engem, mit mondjak? És Isten azt mondja, hogy a vagyok. A vagyok küldött téged. És ezzel kezdődik a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok. A másik nagyon fontos szó a te Istened, nem a ti Istenetek. 11-szer találjuk ezt a kifejezést, hogy te Istened. Ez azt jelenti, hogy Isten minden emberrel, függetlenül, hogy több mint 6 milliárdan élünk már a Földön, személyes kapcsolatot akar teremteni Isten. És azt mondja, hogy én nem a ti Istenetek vagyok, hanem azt mondja, én a te Istened vagyok. Majd utána még egy nagyon fontos dolog, aki kihoztalak téged Egyiptom földéből és a szolgálatházából. Isten úgy mutatkozik be, mint egy szabadító Isten. Ott, amikor a 10 parancsolatot kihirdette Isten a zsidó népnek, akkor azt mondja, hogy én benneteket kivezettek az egyiptomi fogságból. De ahogy Isten őket kivezette a rabszolgaság országából, ugyanúgy Isten szeretne bennünket megszabadítani a bűn rabszolgaságából. És mint egy szabadító Isten mutatkozik meg, és azt mondja el mindjárt az első parancsolatban a bemutatkozás után, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ezzel Isten azt mondja, hogy én az első helyet szeretném elfoglalni életetekben. És kedveseim, az első dolog, amit szeretnék nyomba hangsúlyozni az első parancsolatból, az ez. Tegyük fel magunknak a kérdést, hanyadik helyen áll Isten számunkra az életben? Első, ötödik, huszadik, vagy ki tudja a hanyadik? Ha szeretjük az Istent, akkor akár hanyadik helyen állt eddig életünkben ő, tegyük őt az első helyre, mert csak akkor leszünk képesek megtartani az első parancsolatot, és nem csak az elsőt, hanem mind a 10-et. Mert ha az első parancsolatot betartjuk, akkor Isten adni fog nekünk erőt arra, hogy megtartsuk a többit is. Mert itt azt mondja el, hogy ha ti engemet az első helyre tesztek, akkor én majd gondot viselek rólatok. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak kijelentésére, mikor a Földön volt. Keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Hanyadik helyre tegyük az Isten országának a keresését? Az első helyre. És ha oda tesszük azt, akkor először Isten tesszük az első helyre. És hogyha Isten áll életünkben az első helyen, akkor mindenben ő segítségünkre lesz, hogy mi teljes szívből szolgáljuk és szeressük őt. Azonban vessünk fel még egy kérdést. Mi az idegen Isten? Egy mondatban válaszolok, mivel a 10 parancsolatot röviden szeretném átgondolni, áttekinteni ebben a sorozatban. Minden idegen Isten, amit jobban szeretünk Istennél. Lehet az gyermek, szülő, férj, feleség, autó, vagyon, pénz, akármi. amit jobban szeretünk Istennél, az számunkra bálvány, vagyis idegen Isten. És már is elérkeztünk a következő, a második parancsolathoz, amelyet, ahogy említettem, az egyház évszázadok során kitörölt, megsemmisített, teljesen ismeretlenné vált a keresztény ember számára, de olvasom a Szentírásból, is így hangzik. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezerízéglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Három nagyon fontos dolgot találunk ebben a parancsolatban. Először is találunk három tiltást. Elmondja Isten, mivel ti engemet az első helyre tettetek életetekben, ezért természetes az, hogy nem fogtok semmilyen Isten képet vagy szobrot készíteni, ami előtt leborultok, leborulva imádtok. Nagyon figyelembe méltó ez a háromas tilalom, és azt mondja, ne imádd, ne tiszteld, és azt is elmondja, hogy ne csinálj. Tehát akkor sorrendbe véve, ne készíts hamis isteneket, bálványokat, ne tiszteld azokat, és ne imádd azokat. Sokszor emberek azt mondják, hogy hát mi csak magunk elé képzeljük azt, aki le van festve, vagy akit ábrázol a szobor. Azonban vessünk fel egy kérdést. Vajon látta valaki azt, hogy hogy nézett ki Jézus Krisztus azok közül, akik lefestették őt? Vegyünk egy nagyon egyszerű történetet. Amikor a híres festő készítette az utolsó vacsora képet, amely közismert, úgy gondolom, valamennyünk számára, készítette a képet hosszú-hosszú éveken keresztül, 18 éven át. És már minden apostolra talált alanyt, modellt, amiről lefestette, például Tamást, Pétert, Jakabot, Jánost, Filipet, Bertalat, és így tovább, de még Júdás nem talált. És a városnak sikáteres, szegény negyedeit kereste fel este, kocsmákat, és ott talált egy zűrött alakot. És megkérte, eljönne-e ennyit és ennyit fizet neki az ő műtermébe, hogy lefesse róla egy arcot. Vállalta. És amikor bement és elkezdte a művész festeni róla Júdást, és mondta is neki, hogy elkészült már az utolsó vacsora, és most még Júdást festi le róla, a modell, amíg ült, szeméből csorgott a könny. És a festő kérdezte, miért? De 18 évvel ezelőtt rólam festette le Jézus Krisztust. Azért én elzüllöttem, és most Júdást ábrázolom. Tehát sem Jézus Krisztust, sem az apostolokat, sem nagyon sokat senki nem látta. Például Szűz Máriáról se nincs semmilyen kép. Emberi elmének gyümölcse, emberi művészi alkotás. De ami lényeg ebben a parancsolatban az az, hogy Isten azt mondja, hogy ne készítsünk. Miért? Mert csak az Istent is ember formára tudjuk lefesteni, és így az Isten kép lealacsonyul bennünk. Tehát ne készíts, utána ne tiszteld, ne tartsd sehol sem. Ha már a készítése tiltva van, akkor egyértelmű, hogy ne is tegyünk semmi tövet ezzel kapcsolatban. Majd utána azt mondja, hogy ne imádj, ne borulj le előtte. Csak gondoljunk a stációra. Itt látjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy semmilyen faragott képet ne készítsünk. Miért? Egyetlen egy példát szeretnék hozni a Szentírásból. A 115. Zsoltárban egy nagyon elgondolkodható kijelentés van leírva a 4-től a 8. terjedő versekben. Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. Szájuk van, de nem szólnak. Szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak. Orruk van, de nem szagulnak. Kezük van, de nem tapítanak. Lábuk van, de nem járnak. Nem szólnak az ő tolkukkal. Hasonlók legyen azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennük. Óriási kijelentés. Nagyon érdemes elgondolkodni felette. Ha azt akarjuk, hogy az a bizonyos szent kép ne legyen ebben a szobában, ezen a falon, hanem a másik szobában, akkor át kell vinnünk. Ugyanez a helyzet a bálványokkal is. Fülük van, nem hallanak, hiába mondjuk nekik. Szemük van, de nem látnak. És amin nagyon szeretném, hogy mindannyian elgondolkodjunk, azt mondja, hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennünk. Mit hangsúlyoz a Szentírás? Milyenek a bálványok? Hol tárgyak? És mit mond Isten? Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, tehát halottak lelkileg, és mindazok, akik bíznak bennük. Azonban Isten még egy dolgot elmond, elmondja nekünk azt, miután beszél arról, hogy ne készítsünk semmit sem, s akár az égben levőkről, akár a földön levőkről, akár a vízben levőkről, tehát ne.

Ez az egyik. De van egy gyönyörű ígéret. De irgalmasságot is, ez a harmadik része is épp olyan fontos a második parancslatnak. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglő azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartsák. Kedveseim, melyiket válasszuk? Azt, hogy járunk a bűn útján, tiszteljük azokat a bálványokat, amelyekről Isten azt mondja, hogy ne tiszteljük, és ne készítsük, és ne boruljunk le előttük. És a bűn utolér bennünket, vagy pedig megtartsuk törvényét, mert ezzel fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy törvényét megtartjuk. És Isten irgalmas lesz irántunk az életben. Hiszem, hogy ezt fogjuk választani. Harmadik parancslatra térünk. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Általában emberek azt mondják erre a parancsolatra, hogy én nem öltem, én nem loptam, én nem káromkodtam, nekem nincs bűnöm. Itt nem csak a káromkodásról van szó. Nem csak arról van szó, amikor a legarrogánsabb, legfeslettebb vagy súnya módon emlegeti az ember az Istennek a nevét. Nem. Például ide tartozik az is, hogy ja Istenem, és ezt elmondja egy-egy ember ki tudja hányszor naponta. Én nem tudom, hogy hogy éreznénk magunkat, családban élünk, és hogyha valakinek a neve Mária, talán az édesanyának, a családtagok 5-6-szor naponta elmondanak, hogy Mária, vagy a szomszédok azt mondják, hogy Mária, ezen kívül semmit nem mondanak. Tisztelettel ejtsük ki mindig az Istennek a nevét. Azonban ebbe a parancsolatba ezen kívül is nagyon sok minden beletartozik. Az Istennek a nevét hiába felneved. Én csak a sok közül egyetlen egy dolgot említek meg. Azaz egyetlen egy dolog pedig a következő. A legájtatosabb szavak mögött nagyon sokszor gonosz szándék húzódik meg. Ez az egyik, másik. A legnagyobb bűnt egyházi emberek Isten nevében követték el. Itt nem csak a keresztes háborúkra és a mágiákra gondolok, hanem például arra, amikor emberek azt mondják, hogy ezt parancsolja az Isten. De az sehol nincs megírva a Bibliában. Istenre hivatkoznak emberek, és Isten nevében szólnak azért, hogy a saját vagy az egyház tanításának tekintélyt adjanak, és az emberek, akik hallgatják, úgy fogadják, mintha Istentől volna. Ez is a hiába való felvétele az Istennek. A legkeményebben megkáromolása az Isten nevének. Negyedik parancsolat következik. Negyedik parancsolat a leghosszabb parancsolat 10 parancsolatból így hangzik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, aki a te kapédon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Mivel a következő előadásban részben fogunk foglalkozni a szombattal, itt most csak röviden fogunk néhány fontos dolgot megemlíteni. Az első így kezdődik, így vezeti be a szombat ünnepléséről szóló rendelkezését Isten a 10 parancsolatban, hogy emlékezzél meg a szombatról. Ez egy nagyon fontos szó. Emlékezzél meg a szombatról, hogy azt megszenteljed. Nem csak, hogy megünneped, megszenteljed. Maga ez a szó, hogy emlékezzél meg, arra oktat bennünket, hogy úgy tervezzük a heti munkánkat, hogy a munka dandárja, munka oroszlán része, súlyosabb része, amennyire lehet az a hétnek az első felé legyen. Miért? Hogy ne holt fáradtan kezdjük el a szombatot. Igaz, hogy az fizikai megnyugvásnak is adatot. Azonban itt azt mondja el nekünk, hogy emlékezzünk meg, tervezzük úgy. Ne péntekre hagyjuk a legtöbb munkát. Ez az egyik dolog. A másik

szenteljük meg. A megszentelni a szombatot annyit jelent, hogy szenteljük oda magunkat Istennek. Az a nap nem a miénk. Az Istené volt, Isten nekünk adta, és mi úgy adjuk vissza Istennek a szombatot, hogy megünnepeljük. Követő adásban lesz erről szó, részletesen, hogy hogyan lehet megünnepelni. Hogyan tanít bennünket Isten arra. Ez az első fontos dolog. A másik, úgy oszd be munkádat. Ugye a 9. versben arról van szó, 6 napon át munkálkodj el, és végezd minden dolgodat. Légy bölcs a munka beosztásodban. Utána a 10. versben, 10 parancsolat 4. rendelkezésében még egy nagyon fontos dolgot tár elénk Isten. Sokszor emberek azt mondják, hogy ugyan kérem, szombat, hát az zsidó szombat. Nézzük csak meg, mit mond a Szentírásban, mit mond a 10 parancsolatban Isten nekünk. 10. verset olvasom. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Kié a szombat? A zsidóké? Nem. Akkor kié? Az Istené. És Isten annyira szeretett bennünket a teremtéstől fogva, hogy a szombatot is nekünk adta. Hát kedveseim, milyen csodálatos Istenünk van, és milyen szerető Istenünk nekünk. Azt mondja, az enyém a szombat. Ő jó maga is megünnepelte a szombatot a teremtés 6. napján, és akkor is áldotta meg. De itt azt mondja, hogy az Úrnak a te Istenednek szombatja, és akkor ne végezz semmilyen munkát. Senki, aki a te kapuidon belül van, legyen a szolgád, vagy fiad, vagy lányod, vagy férjed, vagy feleséged, vagy barmód, vagy például a traktorod ma, ne adjunk kölcsönt, szombaton dolgozzon vele más. Nyugodjon minden, ami a miénk. Ahogy egy másik helyen találjuk feljegyezve, hogy a szombati nyugodalom legyen minden ti lakhelyeteken. És hogy miért adta Isten a szombatot? Azért, mert a 10 parancsolat nem csak a földre érvényes, nem csak a föld lakosaira érvényes. A 10 parancsolat érvényes, majd később látni fogjuk mindenki számára. Más bolygók lakójaira is. És itt azt mondja a 11. versben, mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Isten különösen hangsúlyozza azt, hogy mi emberek mire emlékezzünk akkor, amikor megünnepeljük a szombatot. Vagyis a szombat mint olyan, a szombat igazsága, mire emlékeztet bennünket? A 6 napi teremtés igazságára, és arra, hogy Isten teremtett bennünket. Szeretnék itt elmondani egy fontos dolgot. Sátán mindig tervszerűen dolgozik, és nagyon hosszú lére engedi a dolgokat. Először rászette az embereket arra, hogy töröljük ki a szombat igazságáról szóló 4. parancsolatot azért, hogy ne azt a napot ünnepelje az emberiség, amelyet Isten adott, hanem egy másikat, amelyet ember adott, és hogy miután ezt elérte, az emberek tudatából ki legyen törölve az, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és most nem is ember teremtette. Ugye a fejlődéstan félretette ezt az igazságot, mert már félre volt évek különben is. De Isten ezt mondja, és ezt higgyük el, és próbáljuk ki az Istent, hogy mi kezdjük ünnepelni a szombatot, és meglátjuk azt, hogy semmi hátrányunk és semmi hiányunk nem lesz azért, mert megünnepeljük azt a napot, amelyet Isten ünnepnapot adott számunkra. 4 parancsolat volt felírva az első kőtáblára. Most a második kőtáblán levő 6 parancsolattal szeretnék foglalkozni, és így az 5. parancsolathoz értünk. Tiszteld atyadat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened átte néked. Csodálatos megfigyelni. Az első parancsolat, az első kőtáblán, ne legyenek néked idegen Istenéd én előttem. Engemet tegyetek az életetekben az első helyre. A második kőtáblán az első parancsolat, ami sorrendben az 5., de a második kőtáblán az első,
tiszteld a te szüleidet. Miért lényeges ez? Miért áll az ember iránti kapcsolatokat meghatározó második kőtáblai hat parancslatnak az első helyén az, hogy mi tiszteljük szüleinket? Azért, mert a szülők iránti tisztelet az Isten iránti tisztelet hőfoka és mértékegysége. Mert ha szeretjük embertársunkat, és a legközelebbi embertársunk a családon belül van, a szülők, ha szeretjük embertársunkat, akkor szeretjük Istent is. De ha nem szeretjük szüleinket, akkor Isten sem szeretjük. Ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Például János az első levél 4. rész 20. versében azt mondja, ha nem szeretjük azt, akit látunk. És kik azok? Hát először is a szülők. Utána embertársaink, testvéreink, rokonaink, ismerőseink. Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szerethetjük azt, akit nem látunk? És ez igaz. Ez az első parancslat ígérettel. Így olvassuk Efézusi levélben, mert azt mondja, hogy ha mi tiszteljük szüleinket, akkor hosszú ideig élünk azon a földön, amelyet az Úr, a mi Istenünk ad te néked. Találjuk itt, és Pál apostol pedig azt mondja, hogy ez ígéret. Isten megígérte azt, hogy az az ember fog örök életet kapni, aki tiszteli a szüleit. Mert aki tiszteli a szülőt, az tisztelni fogja Istent is, és ha valaki tiszteli Istent, tiszteli fel a barátját is, mert ez a kettő elválaszthatatlan egymást. A 6. parancsolat, ne ölj. Nagyon rövidek ezek a parancsolatok, de nagyon könnyen megjegyezhetők. Ne ölj kit? Általában az emberek, ugye, az előbb hivatkoztam rá, nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam, nem tettem ezt, nem tettem azt, én nem vagyok bűnös. Itt nem mondja azt, hogy kit nem szabad ölni. Nem szabad a másik embert ölni, de nem szabad magunkat sem ölni. Mi az, hogy magunkat ölni? Olyan táplálékot, ételt és italt fogyasztani, ami káros, amit Isten a Szentírásban megtilt, az bűn. Legalább ebben az időben, korunkban könnyű megérteni ezt, mert az orvostudomány nagyon sok mindent felfedezett. Tudjuk, hogy mik a káros dolgok. És Isten egyszerűen azt mondja, hogy ha mi azt fogyasztjuk, akkor mi magunkat öljük. Legyen az koffein, vagy nikotin, vagy alkohol, vagy kábítószer, vagy akármi más, vagy pedig késsel, vagy szájjal való ölés. Mi az, hogy szájjal való ölés? Azt mondja, ennek az emberek olyan szúrós a nyelve. Tekintettel is lehet ölni. Hány és hány embert idő előtt elküldtek a sírba azért, mert csípős, szúrós szavakkal illették, és bánatot keltettek annak az embernek a szívében. 7. parancslat, ne paráználkodjál. Ne paráználkodjál. Ez nem csak a házasságban levőkre vonatkozik, minden emberre. Legyen az fiatal, középkorú vagy idős. Az, ami a házasságban Isten engedett, és amiért létrehozta a házasságot, az a házasságon kívül tilos. Azonban természetesen a törvényadó nagyon szépen magyarázta ezt, és majd később ki is fogunk erre térni. 8. parancsolat, ne lopj. Ne lopd el másiknak a becsületét, ne lopd meg másnak a szívét, ne csapd be, ne ejtsd át. Legyél egyenes, legyél becsületes. Ne lopd a napot, becsületesen dolgozz. És nagyon-nagyon sok minden tartozik. Az életnek minden oldalát magába foglalja ezt, hogy ne lopj. 9. parancslat, ne tígy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hát úgy gondolom, kedveseim, hogy itt vétkezünk legtöbbet. Miért? Mert maga a Szentírás is azt mondja el nekünk Jakab levelében, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mi minden foglaltatik magába ebbe a parancsolatba, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot? Vajon csak az tartozik bele, hogy rossz dolgokat híreztelek, terjesztek arról, aki engemet megsértett? Nem csak ez. Ez is. De nem csak ez. Ebbe beletartozik még az is,
hogy én jó dolgokat mondok el embertársamról, de rossz indulatokkal. Mert végső soron Isten nem a szavak, nem a tettek alapján ítél meg bennünket, hanem az ő megítéléséhez hozzátartozik azt, hogy mi milyen indulatból szóltunk, vagy milyen indulatból tettünk, legyen az bármi más. Egy szóval, mondjunk igazat. Legyünk egyenes beszédűek, legyünk nyitottak, tiszta szívűek, igazmondóak. Mondjunk igazat, még ha az ég leszakadna akkor is. Vagy pedig, legyünk hűségesek a 10 parancsolathoz, az isteni elvekhez úgy, mint a delejtjük a sarkokhoz. Imádkozzunk Istenhez, hogy a 10 parancsolatnak ne csak olvasói, hanem megtartói is legyünk. És az utolsó parancsolat, a 10. parancsolat, amit említettem az emlékedésünk elején, hogy kétfelé szakítottak azért, hogy szám szerint ki legyen a 10, mert a másodikat kitörölte a kereszténység a 10 parancsolatból. Így hangzik. Ne kívánt a te felebarátod házát, ne kívánt a te felebarátod feleségét, szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Nem könnyű ezt elérni. Nagyon sok ember megkívánja és megkívánta azt, ami a másé. Tragédiát mondok el. Dávid király megkívánta hadvezérének feleségét. És az olyan messze ment el a király ebben az ő kívánságában, nem csak azt, hogy feleségévé tette, hanem amikor az teherbe esett, akkor megölette a hadvezérét azért, hogy az ő bűne elsimuljon. Borzalmas dolgok. Emberek sok mindenre képesek. Gondoljunk embereket, akik rabolnak, akik gyilkolnak, akik betörnek jelen időben is. Elveszik azt, ami a másé. Isten az utolsó parancsolattal a kívánságot is elénk teszi, és azt mondja, hogy ami nem a tiéd, és azt kívánod, az is a 10 parancsolat áthágásához tartozik. Amikor itt Dióhéjban láttuk a 10 parancsolatot, akkor szeretnék közelebbről és megismerkedni, mi minden tartozik még a 10 parancsolathoz. Azt találjuk feljegyezve Máté evangéliumában Jézus Krisztus kijelentése ez, a 22. részben, és a 22. résznek a 37-től a 40-ig terjedő versekben, hogy Jézus Krisztus így foglalja össze. Jézus pedig mondta néki, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlót ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, mert e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Sokszor emberek azt mondják, hogy ó, kérem, nincs 10, csak 2. Jézus Krisztus nem beszél 10 parancsolatról. Jézus Krisztus a 2-ről. Szeresd az Istent és szeresd embertársadat. De azt szeretném feltenni, hogy miért írta Jézus Krisztus két kőtáblára. Tessék csak megfigyelni, ha szeretjük az Istent, az első kőtáblán levő 4 parancsolatot tartsuk meg. Ne legyenek néked idegen Istenéd, én előttem első, második. Ne csinálj faragott képet, ne tiszteld és ne imád. Harmadik, Istenek nevét hiába felneved. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy ezt megszenteljed. Ha szeretjük Istent, akkor azzal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket, hogy megtartsuk az első 4 parancsolatot. Ha szeretjük a barátunkat, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj, hamis tanú bizonyságot, ne tégy, fel a barátod ellen, ne kívánd, ami a fel a barátod. Hát egyértelműen, ha szeretjük fel a barátunkat, megtartjuk a második kőtáblán levő 6 parancsolatot. Jézus Krisztus nem törölte semmit sem. Hogy valóban ez így van, ezzel majd később fogunk foglalkozni, azonban még arra szeretnék most mindjárt kitérni, hogy Isten a 10 parancsolatot, mint egy 2500 évvel a teremtés után adta két kőtáblára írva a sínai hegyen a zsidó népnek. A kérdés most a következő. Vajon a sínai hegy előtt, amikor még nem volt írott formában átadva a népnek a 10 parancsolat, voltak emberek, akik ismerték a 10 parancsolatot? Vagy talán még a teremtés előtt is létezett?
Próbáljunk együtt gondolkodni, egy gyönyörű dolgot hadd mondjak el. A bűnnek a definícióját így találjuk feljegyezve János első levelében, hogy a törvény áthágása bűn. Tehát aki letapossa az Isten törvényét, az vétkezik. Ez a bűn. De kedveseim, hol kezdődött a bűn? Itt a földön? Ádám és Éva volt az első bűnös? Vagy már valaki bűnre csábította Ádámot és Évát? Ugye, hogy egyértelmű a válasz, hogy igen. Sátán lázadt fel a mennyben. Hol kezdődött a bűn? A mennyben. Mi a bűn? A törvény áthágása. Hát akkor azt jelenti, hogy a mennyben is már létezett törvény, Isten tíz parancslata? Igen. Mert Isten tíz parancslata örök érvényű, mint maga Isten. Majd utána látni fogjuk, ez milyen gyönyörűen fel van írva a Szentírásban. Őszüleink vétkeztek. Ha nem lett volna tíz parancslat, akkor nem lett volna bűn sem. Tehát egyszerűen nem kellene meghalnunk. Ha őszüleink nem vétkeztek volna, akkor nem vétkeztek volna, ha nem lett volna tíz parancslat, amit áthágtak, és annak következményeként ott van a bűn, a halál. És amikor ezt is láttuk, akkor azt, tehát ismerték az emberek a Sínai hegy előtt is. Én csak két példát említek meg, csak kettőt. Kain és Ábel. Amikor Kain látta, hogy Isten nem fogadja el az ő áldozatát, és megharagudott, ezt Isten látta. Senkinek nem mondott még Kain semmit, de Isten olvasta az ő gondolatát. És azt mondta neki, Kain, a bűn az ajtód előtt áll, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tudom, hogy tervezett az a testvérednek a meggyilkolását. Ott van az ajtó előtt a bűn. De te még választhat, te még győzhetsz. Én kész vagyok neked segíteni. Ha te hozzám fordulsz, én veled leszek, és nem fogod megölni a testvéredet. Azonban ő nem fordult Istenhez, hanem megölte testvérét. Azt jelenti, hogy a törvény áthágása a bűn. Ott van a ne ölj parancsolat? Igen. Vagy pedig lapozzuk fel a Szentírásból, szintén Mózes első könyvéből, a 39. részből, amikor Potifár felesége felkínálta magát az ő rabszolgájának, Józsefnek. Így olvassuk. Mit mondott ezután József Potifár feleségének? Mózes első könyve 39.9. Senki nincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? József nem úgy volt, hogy én nem is tudom, hogy a paráznaság bűne vagy nem. Nagyon is jól tudta Istenek ezt a rendelkezését, és nem volt két köz. Ő ezt mondja egyszerűen, hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném az Isten ellen? Tovább nézve a tíz parancsolattal kapcsolatos dolgokat a Szentírásban, még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanunk. Mivel a köztudatban az él, hogy jó, rendben van, a tíz parancsolat és vele együtt természetes a szombat igazsága is érvényes volt Jézus Krisztus golgotai haláláig. Ám Jézus Krisztus, amikor meghalt, akkor mindenek vége. Többé nem kell megtartanunk a tíz parancsolatot, természetesen nem kell megtartanunk a szombatot sem. Taposhatjuk sorba, és mi tehetünk mindent. Miért? Mert Isten a szeretet, és Isten kegyelmes, és Isten nem fog bennünket felelősségre vonni azért, ha mi tapossuk az ő parancsolatait. Szeretnék egy nagyon egyszerű kérdést feltenni. Hát az Isten változik. Ami addig bűn volt, amíg Jézus Krisztus meg nem halt, azután már az nem bűn. Kereszt után nem is vétkezünk? Nem is leszünk felelősségre fogva? Nem is leszünk ítélet alá helyezve? Hát akkor miért imádkozzuk a hiszek egyben, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat? Mit fog tenni? Ítélni. Hát de ahhoz, hogy ítélhessen valaki, legyen az bíróság vagy maga Isten, hát ott törvénynek kell, hogy legyen. De az, amit eddig elmondtam, ennek a gondolatnak a bevezetőben is azt mondom, hogy sokan így gondolják. Csak nem így tanítja a Szentírásban Isten, hanem azt mondja, hogy igenis, a tíz parancslat örök érvényű.
Egy gyönyörű kijelentést szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni Timóteushoz írt első levél 6. részének a 13. és 14. verséből. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Tehát meddig? Meddig kell megtartani az Isten 10 parancsolatát? Hogy olvassuk a Szentírásból? Ha elmondja nekünk, tartsd meg a parancsolatokat, hogyan? Mocsoktalanul, fedhetetlenül, és ad egy időpontot is, ami Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Miért? Mert végső soron csak az fog bejutni a mennybe, aki megtartja Isten parancsolatát. Egyetlen törvénytaposó ember, aki nem veszi komolyan a 10 parancsolatot, vagy becsméreli azt, vagy becsméreli csak egyet a 10 közül, az nem lesz Isten országának örököse. Mivel az előbb említettem, hogy sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus valami változást vitt végbe a 10 parancsolatba, hát akkor nyomba kérdezzük meg őt, és lapozzuk fel Máté evangéliumának az 5. részéből a 17-től a 19-ig terjedő verseket. Jézus Krisztus ezzel a szóval kezdi, hogy ne gondoljátok. Így mondja. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Hát én nem azért jöttem, hogy azt, amit saját ujjammal leírtam, a 10 parancsolatot, azt most érvénytelenítsem. Emberek, mondja a Jézus, erre még ne is gondoljatok. Én nem azért jöttem, és nyomatékot ad. Még egyszer a másik mondatot is ezért ezzel kezdi, nem jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Sokan filozófálnak. És azt mondják, hogy igen, Jézus betöltötte a törvényt, és ezért, mivel ő betöltötte a törvényt, nekünk most már szabadok vagyunk, és nekünk nem kell megtartanunk. Azonban, kedveseim, nézzük meg a Szentírásban azt, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy betöltötte a törvényt. Rómabeliekhez írott levél 2. részének a 13. versében. Ezt olvassuk. Mert nem azok igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Tehát mit jelent Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy ő nem jött eltörölni, hanem azért jött, hogy betöltse azt? Hogy ő jó maga is éljen, hűségesen, az Isten 10 parancsolata szerint. És itt is azt mondja, hogy azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Kedveseim, szeretjük-e mi annyira jó Istent, hogy kész vagyunk élni a 10 parancsolat szerint, és hatalmas változást vállalunk életünkben azért, hogy mi összhangba hozzuk életünket az ő akaratával, és mi is elkészüljünk Jézus Krisztus eljövetelére, hogy mi az életben kifejezzük és tanújelét adjuk annak, hogy mi szeretünk Istenünk téged, és a mi szeretetünket tettekben mutatjuk ki. Azzal mutatjuk ki, hogy mi kérünk tőled naponta erőt, Istenem, adj erőt, hogy mi éljünk a te törvényed szerint, a te rendelkezésed szerint, adj erőt, hogy azt tegyük, ami előtted kedves. De ez a mi szívünk vágya. Nem hajt erre bennünket senki. Istenünk, mi szeretünk téged, és mivel szeretünk, megtartsuk a te törvényed. Ezzel bizonyítsuk a mi szeretetünket. És amikor ezt látjuk, akkor Jézus Krisztus még egy nagyon fontos dolgot szintén a hegyi beszédben közöl velünk. Máté evangélium a 7. részének a 21. versében ezt olvassuk. Nem minden, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Kedveseim, ki fog bemenni a mennyek országába? Minden ember? Nem.
Jézus azt mondja, csak azok fognak bemenni a mennybe, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Engedjék meg, hogy mindenkihez szóljak most. Szeretjük-e az annyira az Istent, hogy mi is készek vagyunk teljesíteni az ő akaratát? Vajon érezünk-e vágyat a mi szívünkben? És elmondjuk-e Istenünknek, Istenem, segíts nekem, és adjad, hogy én mától kezdve ne csak hallgatója legyek a törvénynek, hanem megtartója. Hogy én a te irántad való szeretetemet abban fejezzem ki, hogy az én életemet összhangba hozzam a 10 parancsolat elveivel. Bocsáss meg, Istenem, nekem, hogy én olyan sokat közömbös voltam. Talán már eddig is tudtam és ismertem a 10 parancsolatot, de úgy félvárról vettem, nem vettem komolyan. Talán emberekre néztem, és mással törődtem, és nem te veled, Istenem. De köszönöm neked, hogy te ma megszólítottál engem. És köszönöm, hogy elküldted szent lelkedet, hogy ez megvilágosítsa előttem a mennybe vezető útnak 10 lépcsőfokát, és én szeretnék ezen végigjárni. Mert én is szeretnék ott lenni, ahol te vagy, drága jó megváltó Jézus Krisztusom. És még egy gyönyörű dolgot olvassunk Jézus Krisztusnak 10 parancsolat iránti viszonyáról. Van egy jövendőlés Ésaiás próféta könyvében, Ésaiás próféta könyvének a 42. részében, és itt a 42. résznek először csak a 3. és a 4., majd a 21. versét olvassuk. Tehát a 3. és a 4. vers, majd a 21. Meglepett nádat nem tör el, a pistogó gyertyabelet nem oltja ki, és a törvényt igazán jelenti meg. Mit mond Isten? A törvényt igazán jelenti meg. Senki sem jogosult arra, hogy a 10 parancsolatot magyarázza, csak ő egyedül. És mindjárt szeretném majd olvasni a Szentírásból azt, hogy Jézus Krisztus hogyan magyarázta meg a 10 parancsolatot. Milyen példát hagyott nekünk ebben. De itt azt mondja, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Mit tanít Jézus Krisztus a földön? Mi volt Ésaiás próféta által, mint egy 700 évvel Jézus Krisztus földre születése előtt kijelentve? Miért jön Jézus Krisztus a földre? Hogy a törvényt tanítsa, hogy a törvény szerint éljen. És még a 21. vers. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mi volt földre jövetelének célja? Hogy a törvényt naggyá teszi, és dicsőségessé. Mivel valósította meg ezt Jézus Krisztust? Azzal, hogy ő mindvégig hűséges maradt Istenéhez. Ő mindvégig az Isten akaratát cselekedte. Nem azért jöttem, mondja ő, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Ugye amikor a sátán megkísértette, és azt mondja, hogy borulj le és imádj engem, mindezt a földön, amit látsz, gazdagságot neked adom. Hogy Jézus Krisztus mit mondott? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezt mondta el, ez az igazság, ez az, ahogy ő megdicsőítette, és nagyjátette a 10 parancsolatot, és erőteljes, és az embereket tanította a törvényre. Figyeljük meg például Jézus Krisztus hogyan magyarázza meg a 10 parancsolat közül csak az egyikét. Ő többet is magyaráz a hegyi beszédben, azonban itt Máté evangélium 5. részének a 27-28. Versét olvassuk. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Mit mond Jézus? Magyarázza a törvényt. Ahogy ő leírta, az ószövetségi szentírás idején csak a tett volt a parázaság, tett volt a bűn, tett volt a 7. parancsolat áthágása.
Jézus Krisztus lejön a földre, és azt mondja, nem csak a tett, ő a törvényadó. Neki joga van megmagyarázni a törvényt. Hisz ez ma is ugyanígy van, hogy a törvény alkotók, a törvény tudorok, azok magyarázatot adnak, hogy ez a törvény mit jelent. Jézus is ezt tette, és azt mondja, nem csak a tett a paráznaság, hanem azt mondja, hogy aki gonosz kívánsággal tekint az asszonyra, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Milyen különös, és mennyire hálásak lehetünk a jó Istennek. Azonban szeretném tovább fűzni a gondolatmenetét a 10 parancsolattal kapcsolatban, és egy gyönyörű összehasonlítást szeretnék a 10 parancsolat és Isten között tenni. Lapozzuk fel Rómabeliekhez írott levélnek a 7. részéből a 12. verset. Itt egy rövid kijelentést találunk a 10 parancsolattal kapcsolatban. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Szent, igaz és jó. Hadd kérdezem, a Biblia tanít bennünket Istenre vonatkozóan is, hogy ő Isten is szent, igaz és jó? Igen. Jézus Krisztus például azt mondja, hogy én vagyok az út és az igazság. Tehát ő az igazság. Nem csak a megtestesítője, hanem ő maga lénye az igazság. Amikor pedig a gazdag ifjú utána futott, azt mondta neki, mikor úgy szólította meg a gazdag ifjú, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerek? Akkor Jézus azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. De mielőtt válaszolt volna a kérdésre, azt mondja, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Miért kérdezte ezt a Jézus Krisztus a gazdag ifjútól? Miért beszélt Jézus Krisztus egyáltalán erről, hogy senki sem jó, csak egy az Isten? Azért, mert Jézus Krisztus szerette volna tudni, hogy ez az ember, aki úgy hívja őt, hogy jó mester, ezt a szót, hogy jó, csak úgy szokásból használja, vagy valóban elismeri Jézus Krisztust Istennek. Mert tessék megfigyelni, Jézus azt mondja, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ez, hogy jó, ilyen összefüggésben csak Istenre vonatkozik. Elismersz te engemet, hogy én Isten vagyok? Akkor én megmondom neked, hogy mit kell tenned. Tartsd meg a parancsolatokat, ha be akarsz menni az örök életre. Tehát Isten szent, Isten igaz, és Isten jó. Az ő parancsolata szent, igaz és jó. Még két kérdést szeretnék felvetni ebben a témakörben. Az egyik, meg kell-e tartani mind a 10 parancsolatot, vagy 70-80%-át megtartjuk, és hát nem lényeges éppen mindenben ragaszkodni a 10 parancsolathoz, mindegyikéhez. Lapozzuk fel Jakab leveléből 2. rész 10. versét. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Tehát akkor elég a 10 parancsolat 70-80-90%-át megtartani? Nem. Isten világosan elmondta. Ha egyet megrontasz, az egészet megrontottad. És ez tökéletesen így is van. Ez az egyik nagyon fontos tudnivaló. A másik, hogyan élhetünk az Isten 10 parancsolata szerint? Két nagyon fontos igét szeretnék olvasni. Ha lesz időnk, akkor még egy harmadikat is. Azonban először János leveléből, az első levélből, az 5. rész 3. versében találjuk a választ arra vonatkozóan, hogyan élhetünk a 10 parancsolat szerint. És itt ez áll. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartsuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek, és ez igaz. Ha szeretjük az Istent, akkor nem nehezek az Istennek a 10 parancsolatai. János apostol szintén, a szeretett tanítvány, feljegyzi az evangéliumának 14. részében, a 15. versben következőt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Kedveseim, senki bennünket nem tud ráhajtani, rá kényszeríteni arra, hogy mi éljünk Isten 10 parancsolata szerint. Igaz? Rá tudja önöket valaki hajtani? Senki, engemet sem. De ha szeretjük az Istent, akkor pedig nem élhetünk másként, mint az Isten 10 parancsolata szerint. Vagyis olyan mértékben szeretjük az Istent, amilyen mértékben megtartjuk parancsolatait.
És ezért, kedveseim, imádkozzunk Istenhez, hogy a mi szeretetünk hőfoka emelkedjen napról napra. Mert ha mi szeretünk valakit, embertársaink közül, és ha megkér bennünket valamire, akkor örömmel teljesítsük. Sőt, előjognak tartsuk, hogy kérését teljesíthetjük. Ez legyen az Isten iránti viszonyunk is. És amikor ezt tudjuk és látjuk, akkor még két gyönyörű ígét szeretnék a Szentírásból olvasni János. Először János evangélium a 15. részének a 10. versét. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Tessék megfigyelni ezt a párhuzamot. Ha megtartjátok parancsolatomat, megmaradtok az én szeretetemben. Mert én is azért maradtam meg az atya szeretetében, mert megtartottam az atyának parancsolatát. Ahogy Jézus Krisztus szeretetből engedelmeskedett atyának, úgy mi is szintén csak szeretetből engedelmeskedünk. És tessék elképzelni, hogy milyen különös élet lesz az, hogy ebben az életben nap-nap után mindig inkább szeretjük a Jóistent, annál tökéletesebben megtartjuk Isten parancsolatait, és akkor nem arra gondolunk, hogy melyiket tartjuk meg, melyiket nem, hanem én szívem az Istené, az én lényem az Istené, és Istentől függök, én Istent szeretem, és én kész vagyok mindent teljesíteni. És akkor bemehetünk a mennybe Jézussal, amikor nem sokára eljön. Szeretnének önök bemenni? Hiszem, hogy igen, én is. Ezt olvassuk a Biblia legutolsó lapján, Jelenések 22:14-ben. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városban.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Sok szeretettel köszöntjük azokat is, akik adásunk rádióváltozatát hallgatják a Reménység Hangja Rádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében, a 88,3 MHz-es frekvencián. Isten hozta Önöket is, kedves hallgatóink! Folytatjuk beszélgetésünket, amelynek tulajdonképpen alapját egy könyv képezi, a Végidők titkai című könyv Mark Finley tollából, amely könyvet szívesen rendelkezésére bocsátunk minden igénylőnek, román nyelven pedig egy hasonló könyvet kínálunk fel, ugyanúgy ingyen. Kéréseiket, igényléseiket elküldhetik a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címre, amely időről időre még megjelenik a képernyőn, adásunk végén pedig elismételjük. Most pedig az Önök nevében sok szeretettel köszöntöm adásunk egyik visszatérő kedves beszélgető társamat, vendégünket, Farkas Győző lelkipásztort, Isten hozott a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntelek szerettel, és köszöntöm a kedves nézőket is.
1: Hát még ebben a beszélgetés sorozatban is találkoztunk, talán még fogunk, ha Jóisten úgy akarja. Mai témánk tulajdonképpen ennek a beszélgetés sorozatnak a 13. de cseppet sem szerencsétlen fordulója, ugyanis mi hiszünk abban, hogy a sikert Isten hozza el, és éppen ezért nem számokra, nem jóslatokra, nem babonákra, hanem a Jóisten vezetésére bízzuk magunkat, és erre biztatjuk, bátorítjuk Önöket is, kedves nézőink. Mai adásunk egy fontos kérdés körül forog. Ha az ember szétnéz csupán a kereszténység berkein belül, nagyon sok, úgymond egyházat, felekezetet, csoportosulást lát, és mindegyik Jézus Krisztusról beszél, így vagy amúgy, mindegyik valamilyen formában, valamilyen csomagolásban az üdvösséget hirdeti meg, és ilyenkor óhatatlanul felmerülnek a következő kérdések. Miért van ennyi, és melyik az igazi? Sőt, ezt a kérdéskört, főleg az Úr Jézus eljövetelét megelőző úgymond utolsó időkben tovább bonyolítja az Úr Jézus egyik kijelentése, amelyik azt mondja, hogy sokan jönnek az én nevemben, akik, vagy ilyen-olyan tanításokkal próbálják az emberek szimpátiáját, vagy rokonszenvét megnyerni. A kérdés az, hogy, és ez nagyon fontos kérdés, honnan tudjuk, hogy kiket követhetünk, és kik azok, akiket jobb inkább tovább lépve hátrahagyni. Nézzünk meg néhány példát, hogy milyen úton járnak az ilyen különböző felekezet és vallásalapítók, főleg a modern korban, az utolsó időkben, és hogyan teljesedik az ő történetükben, az ő történetüknek a végkifejleteiben az, amit Jézus mond.
2: Tehát az Úr Jézus Krisztus több dolgot is érint, ugye ott a Máté 24. fejezetében. A 4. versben még azt is elmondja, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Ugye, és ha a 24. versre gondolunk, akkor még azt is hozzáteszi, hogy Sátán célja az, hogyha lehet elhitesse még a választottakat is. Tehát valóban a világban azt látjuk, hogy mindenki Jézus nevében próbál valamit úgymond idézőjelbe eladni. Eladni a saját elképzelésüket, eladni a saját gondolkodásukat, a saját elveiket, viszont látni kell azt, hogy az ember nem a saját elveit kell képviselje, nem a saját elképzeléseit, gondolatait kell, hogy kövesse, hanem egyedül az ige az, amely a mérce, hogy mi az igaz és mi a hamisítvány. Egyedül a mérce az, amely meg van írva. Ugye Jézus maga ezt kijelenti a Máté evangélium 4. fejezetében, hogy meg van írva. Ugyanakkor látjuk azt, hogy mégis teret hódít És az emberek inkább válasszák a szenzációs és a szenzációt keltő modern vallásos szektákat, mint választanák azt, ami az Isten igéje és az Isten igének elvei által meghatározott vallás vagy egyház. És látni kell azt is, hogy napjainkban most már annyira erős a hazugság, a félrevezetés, ugye az internet, a modern technika, modern eszközökön keresztül, hogy ez nem szűkül le egy városra csupán, vagy egy országra csupán, hanem napjainkban most már az egész világon megfigyelhető ez a fajta hittetés. És a múltban találunk olyan erős szektákat, olyan, amelyek bekerültek a hírekbe, bekerültek a rossz példák közé, és az interneten is utána lehet nézni, rá lehet keresni ezekre a szektákra, amelyek az embereket először elcsábították, elhitették, utána pedig rávették őket valami olyan dologra, ami teljesen ellentétes a Bibliával, teljesen ellentétes az Isten szavával.
1: Hát ha már egy kifejezésnél maradunk, amit említettél a válaszod elejében, hogy próbálnak ezek a különböző irányzatok valamit eladni, hát ebből két fontos kérdés születik, amit meg kell vizsgálni. Mi az, amit kínálnak, és mennyibe kerül? Vagyis mit kérnek érte?
2: Igen. Tehát az embernek az erejét, a gondolkodását, a pénzét, tehát mindent beszeretnének vonzani, és amit kínálnak, az hazugság. És nem úgy, hogy az ember egyből lássa, hogy hazugság. Ugye, mert hogyha itt van ez a pohár tiszta víz, akkor ez
1: egy pohár tiszta víznek lehet kell adni.
2: De hogyha belecsepegtet valaki egy csepp mérget, ugye elég egy csepp méreg, se nem fog látszani a színén lehet, se nem fog érződni az ízén, de a vége ugye az a baj ezeknek a szektársodásoknak, hogy ahogy mondja az Úr Jézus is, hogy nagyon sok út jónak látszik az ember szeme előtt, de a vége az a halálba visz.
1: Hát köszönjük szépen, ezek nagyon fontos gondolatok, mert manapság is elmondhatjuk túlzás nélkül, hogy a kínálat nagyon gazdag, sőt, megtévesztően gazdag. Nézzük egy kicsit meg közelebbről ezt az egész kérdést, milyen okai vannak a különböző szekták, felekezetek és mozgalmak megjelenésének, miért jönnek létre, és milyen veszélyes távlatokat nyit az ilyen vallási mozgalmak feltörése és elterjedése?
2: Hát általában ezeknek a szektáknak egy személy áll a középpontjába, ugye, és tanulmányokat írtak ezekről a személyekről. 70-es években ugye Jim Jones 900 embert a guineai őserdőbe csábított, és egy amerikai üdítőitalba ciánt raktak, ugye az előbb említettük, az üdítőital volt, és, de szó szerint, és rávett az embereket arra, hogy öngyilkosok legyenek.
1: És magával rántott őket a halálba.
2: Így van. Hát döbbenet, hogy annyira el tudta hitetni az embereket, hogy azok készek voltak meghalni.
1: És de már azt megelőzően érdemes rávilágítani arra, hogy mennyire befolyással volt rájuk, tehát egy települést hozott létre, ahol igen, ezek az emberek éltek, az egy zárt település volt, senki sebe nem lehetett azért utca nélkül senkinek átlépni a határvonalakat. Azon kívül a személyes dokumentumokat elvette, és gyakorlatilag magánéletük minden részletét felügyelet és ellenőrzés alatt tartották.
2: Talán a David Koresh szektája az még ismertebb, még többen
1: frissebb,
2: hallottak
1: róla. Igen.
2: Ugye a 80-as, 90-es évekre tehető. Ugye ugyanúgy egy személyiség zavaros férfi, ugye gyakorlatilag magával rántott egy csomó embert, és olyanokat jelentett ki magáról, hogy ő az Isten báránya, és már maga a név is, ugye nem ez az eredeti neve, hanem ez csak egy felvett név, ugye, és mai napig úgy tudom, hogy vannak követői legalábbis.
1: Hát igen, viszont a botrány után, ami az egész világot megrázta akkoriban, ők lényegesen átalakították a tanításaikat, de a, mondjuk így a befolyásuk ma sem nevezhető építőnek.
2: Igen.
1: És ha esetleg valaki nem tudna, ott is egy ilyen zárt közösségben éltek. Ennek a részleteiről most nem térünk ki. A vége az lett, hogy az amerikai nyomozó, szövetségi nyomozóiroda és a rendőrség körbevette az épületet, tűzpárba alakult ki, utána pedig szó szerint kigyulladt több épület, és sokan meghaltak ott is.
2: Igen. Tehát nagyon jól fel lehet mérni már az elejétől, hogy mi a céljuk ezeknek az embereknek, az, hogy magukat helyezzék a középpontba, és mindenki, ugye akiket rávesznek, szinte mint valami bálványt követnek, és valamilyen bálványt sztárolnak, hogy nem mondjam, azt szinte imádják.
1: Igen, tehát az egyik nagy probléma az, hogy ezek a vezetők olyan hatással vannak a közönségükre, hogy egy képesek azoknak a felfogását, a látásmódját átalakítani, és ha bár ott vannak ezek a nyilvánvaló jelek, amelyekre utaltál, és még párat még említünk, de ezek az emberek egyszerűen átsiklanak fölötte, mert ők már megvannak úgymond győződve önmagukban, vagy legalábbis átalakították az ő felfogásukat úgy, hogy számukra semmi nem számít, csak az illető személynek a véleménye, pedig ha a Szentírást vennénk viszonyítási pontnak, akkor sok ilyen problémát és csapdát elkerülhetnénk.
2: Igen. Az emberek pedig nagyon könnyen belesnek ebbe a csapdába. Miért? Mert egy olyan világban élünk, ahol az anyagiak, a materializmus átvette az emberi gondolkodást, és igazából az ember az úgy van teremtve, hogy nem csak a pénzre, nem csak az anyagi dolgokra van szüksége, hanem szüksége van arra is, hogy, hogy a belső ember, a belső lény, a lelke, a személyisége, a jelleme is épüljön, növekedjen is, és ne csak tárgyakhoz kötődjön, hanem személyekhez. És a legnagyobb probléma az, hogy, hogy az emberek vágynak arra, hogy elfogadják őket, hogy szeressék őket, hogy ne csak a pénzükért, vagy a nevükért ismerjék el őket, hanem azért akik. És ezek a vallásos szekták pont ezt tudják nyújtani ezeknek a személyeknek, akiket elcsábítanak, akiket bevonzanak magukhoz. Nagyon fontos, hogy látjuk, hogy sokszor a kudarc, ami megmutatkozik az emberek mindennapi életében, az is vezeti őket egy-egy ilyen szektához, egy-egy ilyen vallásos irányzathoz. Tehát az egyik rész a bevonja a gazdagokat, és akinek már semmi nem tud megelégedés, boldogságot nyújtani, a másik része pedig, akik valamilyen traumát szenvedtek, valamilyen kudarcot éltek át, ugyanúgy be tudják őket vonzani. Tehát nagyon óvatosaknak kell lennünk ezen a területen. A másik probléma még az is, hogy az egyházak, a gyülekezetek is elvesztették a tekintélyüket, elvesztették, és főleg amiatt, hogy nem biblikusak. Tehát az emberek olvassák a Bibliát, és elmennek a templomba, elmennek a gyülekezetbe, az imaházba, és nem azt hallják, nem azt tanítják nekik, ami a Bibliában meg van írva. És ez is okot ad arra, hogy az emberek nincsenek megelégedve a saját gyülekezetük, egyházukban való tanítással, és ezért elkezdnek keresgélni. És hogyha csak egy valamit találnak legalább, amiben ugye megegyezik a tanítás, vagy a bibliai üzenet, akkor belekapaszkodnak abba. És utána mondhat egy legyen csak, ami megegyezik. Utána mondhat bármi más, mert az az egy igazság miatt a többit már nem is látja, amivel félrevezetik. Tehát nagyon fontos, hogy aki keres, és valamilyen bibliai egyházhoz, igazi tanításhoz vágyik, ne csak egy tanítást mérjen meg az igével, hanem annak az egész tanítását, az egész elvét, az egész hitalap elveit vizsgáljuk meg a Szentírás fényében.
1: Tehát, itt fontos akkor elmondani azt, hogy végül Szentírás az, ami segít felismerni a dolgokat, és ahhoz, hogy ugye felvetettük a bevezetőben ezt a kérdést, hogy hogyan lehet különbséget tenni helyes, helytelen mozgalmak, vagy megtalálni a sok közül azt, amelyik tényleg elvezet a célhoz. Talán az egyik első és talán egyik fontos tanulság az lenne, hogy ahhoz, hogy megfelelően tudjunk dönteni, és megtaláljuk a megfelelő gyülekezetet vagy egyházat, vagy esetleg elkerüljük ezeket a vallásos csapdákat, amik például mozgalmak, szekták formájában környékeznek meg sokakat, mindenek előtt a Bibliát kellene ismerni, hogy tudjuk ahhoz viszonyítani, amit találunk magunk körül.
2: Igen. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog, hogyha el akarja valaki kerülni, hogy belekeveredjen valamilyen szektás, vallásos mozgalomba, intézménybe, felekezetbe. Hát nagyon fontos, hogy lássuk, Sátánnak a célja ez. Elferdítse a Bibliának a tanítását, elferdítse a bibliai igazságokat, és úgy mutatja be, mintha az igaz lenne. Tehát pont ez a lényeg. Hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. Felhasznál embereket, hogy félrevezessen másokat. Ugye a Korintusi második levél 11. fejezetének 14. versében azt is olvassuk, hogy a világosság angyalává változtatja magát, ugye? Tehát úgy jelenik meg, mintha a hő lenne a Krisztus. És ha már említettük az előbb ezeket a szektákat, ugye itt ezek a személyek, Jim Jones vagy David Koresh is, úgy mutatták be magukat, mintha ők lennének a messiás, vagy pedig tőlük származna a messiás is. És sorolhatnánk itt fel nem csak ugye amerikai példákat, hanem európai, oroszországi.
1: Két klasszikus, kiemelkedő eset, de ha megvizsgáljuk nem csak a 70-80-as vagy 90-es éveket, hanem közelmúltat, sőt a jelent is, találunk még hasonlót bőséggel, és mára már sok minden változott ezen a területen is, mert mára már ezek a különböző mozgalmak vagy szekták sokszor olyan rendezetten tűnnek fel, olyan annyira szalonképesen, annyira pozitív arculatot mutatnak, hogy az ember elsőre nem is lát semmi kérdőjelezendőt benne.
2: Igen.
1: Minden mozgalom élén vannak vezetők, tehát szükség van egy szervezetnek egy vezetésre, és ahogy megnézzük különböző egyházakat, különböző vezetési modelleket látunk, vannak egyházak, amelyeknek az élén például pápa, vagy pátriárka, vagy egy zsinat, vagy egy elnök, sokféle szerveződési séma van, viszont felmerül a kérdés, hogy végső soron mit jelent egy tekintélyes vezető a mozgalom élén, és mikor válik veszélyessé, mikor kezdi el magával rántani az egész szervezetet a fanatizmus irányába?
2: Tehát a szektákra főleg jellemző, hogy egy tekintélyes vezetőjük van, és ez az első jel, amire érdemes odafigyelni. Tehát amikor azt látjuk...
1: olyan vezető, akinek sem a tekintélye, sem a véleménye, az nem kérdőjelezhető, hogy semmilyen formában.
2: Tehát semmilyen formában, ahogy mondod. Tehát nem áll fölötte senki, nem áll mögötte egy bizottság, nem áll
1: nem
2: mögötte
1: számol el senki
2: egy zsinat, nincs, aki elszámoltassa. Tehát önként hoz döntéseket, önként költi akár annak a közösségnek vagy szektának a pénzét.
1: Hogy szabja meg a lelki irányt, a tanítások.
2: És ami a legveszélyesebb, hogy ő szabja meg a lelki irányt, és végül, ugye, ahogy már említettük, végül ő válik az egész szervezetnek, vagy szektának a messiássává. És a valóság az, hogy oda kell figyelni erre, Nem arra, hogy mit mond a vezető, mit mond a pap, vagy a lelkész, vagy bármilyen vezetője egy egyesületnek, egy szektának, vagy egy felekezetnek, hanem őszintén kell keressük a kérdéseket,

0: túl hangsúlyozott vagy szélsőséges példája annak, hogy mit jelent egy szektársodás, mert azért nagyon sok szekta idáig nem jutott el, az oda viszont a legtöbb eljut, hogy az embernek a percepciót, a látásmódját teljesen
1: Igen.
0: átformálja, és egy emberhez köti, úgyhogy az ilyen emberek még a Szentírást is, ha olvassák is, tanulmányozzák is, a vezetőnek a
1: A
0: szemével
1: véleménye.
0: olvassák, és meg sem merik kockáztatni, hogy saját maguk megértsék, vagy saját maguk eldöntsék, hogy mi az értelme a szövegnek.
1: Hát ezek, amiket mondanak, azok csak majdnem igazságok. És itt a probléma, hogy olyan szépen fel tudják tálalni, és annyira a jó ügy mellé tűnik, hogy állnak ezzel az emberek, hogy teljesen be vannak csapva. És mondja is Pál apostol, ahogy említettem Timóteusnak a második levelének negyedik fejezetében, ott a harmadik versben, hogy vannak emberek, akik az egészséges tudományt azt nem tudják elviselni. Tehát hiába le van írva
0: Igen. Hát
1: fekete-fehéren,
0: valamilyen érzékeny pontjukat érint
1: igen.
0: ki azért.
1: És amikor fáj az embernek az igazság, akkor keres valamilyen kiutat. És úgy folytatja tovább, hogy keresnek maguknak az ő ízlésük szerint való tanítókat, és akkor még hozzátesz azért, mert viszket a fülük, ugye? És ez ilyen tréfásan hangzik, vagy humorosan hangzik, de sokszor így van, hogy az embernek viszket a füle, és az, ami meg van írva, az, ami fehéren feketén kimondja az igazságot, milyen irányba kellene menni, tartsd meg a szombatot, mit egyél, mit ne egyél, mit igyál, mit ne igyál, és hogyan viszonyul a fele barátaidhoz, hogyan viszonyul Istenhez, le van írva az egész Szentírásban, és az ember aztán keres magának egy kiutat, megnyugtassa a lelkiismeretét, ugye? Ami majdnem olyan jó, mint az igazság, de mégsem nem igaz.
0: Hát ez a viszket a füllő, ez egy költői kifejezés, valójában az embernek a tudatát, lelkiismeretét, gondolatvilágát irritáló üzenetet jelöli meg. Viszont ahogy rámutattál itt most a szektársodás kérdését, tulajdonképpen csak egy felvezetőnek, egy példának vettük, mert itt egy sokkal mélyebben meghúzódó probléma van. Ugyanis arról van itten szó, hogy az emberek, és erre már elkezdtél rátérni, és ebbe az irányba szeretném tovább haladjunk, az emberek akkor, amikor az isteni kijelentés nem teljesen a szájízük szerint van, vagy nem kényelmes számukra, mert esetleg, ahogy mondtad, hibákra mutat rá, vagy vannak még egyéb dolgok is, amik zavarhatják az embereket, elkezdik a Szentírás tanításait emberi tanításokkal helyettesíteni, és valójában ez egy olyan alapvető probléma, ami anélkül, hogy bárkit bántani akarnánk, el kell mondanunk, hogy nem csak a szekták, hanem a nagyobb elfogadott, akár népszerűségnek örvendő egyházakat is megkísérti ez a dolog, hogy emberi tanításokat helyezenek az Isten tanítása fölé. És a kérdés az lenne, hogy miért történik meg, úgyhogy megkérlek attól az igétől, amit Timóteushoz írt levélből idéztél, ebbe az irányba haladjunk tovább.
1: Hát a probléma az, hogy az igazságtól az ember elfordítja a fülét, mert fáj neki. És ezért ugye félreteszi a Bibliát, és olyan tanításra figyel, és olyan tanítást ültet gyakorlatba, ami tetszik neki. És ugye említhetjük ezt, hogy viszket a fülük, tehát az van, hogyha azt hallja, ami neki tetszik, ami a lelkiismeretét megnyugtatja, és nem felkavarja, és nem követel tőle valamilyen változást az életében, akkor jó. Ha valamiről le kell mondani, valami változtatást kell hozni az életébe, akkor abból nem kér. És ez a probléma, hogy az emberek vagy nem, ahogy félrevezetik őket, vagy nem ismerik a Szentírást, vagy pedig szent szándékkal nem akarják a szent írás tanítását komolyan venni. Pedig az Úr Jézus Krisztus ugye arra tanított, hogy az ige által szentelődünk meg. és az ige által egy védőbástya alá

0: kerülünk, ha ismerjük a Bibliát, akkor nem áll fenn az a veszély, hogy jön egy szekta vezető, és tart egy jó prédikációt, és elhitet engemet. Vagy most lehet, hogy valakire nincs ez rá bélyegezve ez a titulus, hogy szekta vezető, hanem csak egyszerűen megjelenik valahol, előadásokat tart, akár a istentiszteleteket, akár ifjúsági alkalmakra buzdítja a fiatalokat. Tehát bármilyen eseményen valaki megjelenik, és ugye az embereknek, ami tetszik, azt mondja, amit hallani akarnak.
1: Amit hallani szeretnének, igen.
0: Így van.
1: És akkor szerintem ez már logikus és magától értetődő, hogy a tömegek szívesen követik azokat, akik azt mondják, amit ők hallani szeretnének.
0: És végül ezt sztárt csinálnak belőle, igen. Ugye?
1: De ne felejtsük el azt az egész beszélgetésünket, hogy ez az emberi tanítások helyettesítése az istenivel, emberek felé terelés az emberek, a tömegeknek Isten helyett, ezekről az utolsó idők összefüggésében beszélgetünk. És nézzük meg, hogy hogyan hatnak az utolsó időkben ezek az emberi tanítók, emberi tanítások, vagy azok, akikről Jézus azt mondja, sokakat jönnek az én nevemben, és sokakat elhitetnek, hogyan hatnak ezek az emberek elméjére ezekben az úgymond utolsó időkben?
0: Hát gyakorlatilag ez az egyik legnagyobb veszélye, ugye miután ugye megvan a szektavezető, megvan a hamis tanítás, akkor az van, hogy az embernek a gondolkodását átformálják. Illetve ki is mondhatjuk így, hogy annyira manipulálják az ember gondolkodását, hogy az ember egy bizonyos idő után már nem tud tisztán gondolkodni, csak azon a manipuláción keresztül látja az egész világot, az egész világképe ezen a manipuláción keresztül áll össze. És elkezdve az orvostudománytól, a vallásos dolgokig, a politikáig, mindenütt megtalálható a világon az, hogy az embereket manipulálják. És gyakorlatilag az van, hogyha valaki a társadalomban úgymond népszerű akar lenni, akkor egy egyszerű hétköznapi keresztény, egy egyszerű gyülekezetbe járó keresztény, templomba, imázba járó keresztény nem válik népszerűvé. Ezért, ugye mind, és elmondhatjuk, hogy ez a szektársodás és ez a fajta gondolkodás, ez nem 21. századi keletű, visszavezethető egészen az Úr Jézus Krisztus koráig, Pál apostol koráig. Tehát mindig is voltak, és mindig is lesznek, akik a népszerűségre törekeznek, arra törekeznek, hogy az emberek őket dicsőítsék, és az utolsó időben pedig látjuk, hogy erről Pál határozottan beszél, amikor az Antikrisztusról beszél, amikor arról beszél, hogy a Tessalonikai levélben, hogy az Isten törvényét félrerakja, lábbal tiporja, és az embereket ráveszi, hogy az igazság helyett a hazugságot kövessék. És ez mind-mind a manipuláció által jön létre. Tehát ezért mi, amikor eltökéljük magunkat Isten igéje mellett, elfogadjuk Jézus Krisztus személyes megváltónak, akkor az magával kell hozza, hogy én engedelmeskedek annak, ami meg van írva. És nem annak, amit jön valaki és kitalál valamit, vagy pedig annyira hasonlít az igazihoz, hogy nem tudom megkülönböztetni. És a mai világban ez egyre gyakoribb, hogy a hamisítvány, vagy az utánzat, mondja, minden jobban hangzik, az utánzat az...
1: A minőségben versenyzik az eredet.
0: Az eredetiben versenyez, és nem tudja az ember megkülönböztetni a kettőt. De az elménk az, ami a legnagyobb veszélyben van.
1: Egy nagyon fontos kérdés, hogy most egy kicsit konkrétumok felé tereljük a beszélgetés irányát. Itten ugyanennek a kérdésnek a kapcsán milyen végső célja van ennek a, mondjuk így, hitetésnek, ami előbb itt-ott indul el, aztán kezd egyre erőteljesebb irányzattá összeállni?
0: Tehát
1: Jelenések könyve 13.
0: Igen,
1: fejezete
0: tehát
1: alapján.
0: végül ez az egész oda megy ki, hogy teljesen az Isten igéje ellen és az Isten szava ellen hangolják az embereket. Ugye amikor úgymond az Antikrisztus megjelenik, akkor, ugye ahogy a Jelenés 13. fejezete is leírja, akkor az emberek el legyenek hitetve, és csak egy irányba menjenek. És ez senki nem áll ki, és azt mondja, hogy én vagyok az Antikrisztus, és kövessetek engem, hanem szépen el van hintve, el van csepegtetve az embereknek az elméjébe, manipulatívon, a médián keresztül, a beszélők, a szektákon keresztül, a sok kis apró egyházon keresztül, és az emberek elkezdnek mind egy irányba menni. És a cél az, hogy az Isten törvényét, az Isten parancsolatait teljesen félretegyék, lábbal tiporják. Hiába mondja a Biblia, hogy mi az Isten törvénye, mi az Isten parancsolatai. Ők azt félreteszik, és helyettesítik valamilyen hamisítvánnyal. És ebbe az esetben nagyon sok mindent meg lehet figyelni, ami a keresztény világban történik, és mi az, amiről a Biblia tanít. Tehát a hitetés olyan mértékű, hogy végül az embereknek, ugye azt mondja, hogy jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Tehát megbélyegződik az egész gondolkodásuk, és nem tudnak dönteni, vagy ha döntésképtelenné válnak.
1: Hát ahogy a Jelenések könyvétől megszoktuk, ez itt a Jelenések könyve, ennek egyik sajátosság az, hogy a benne rejlő mély üzeneteket és előremutató mondjuk prognózisokat, proféciákat mindig jelképekben fogalmazza meg és adja át. És hogyha valaki egy kicsit beleolvas a Jelenések könyvébe, nem kell nagy tudománynak a birtokában lenni ahhoz, hogy megértsük ezt a szöveget is. Itt valójában egy egész világot megcélzó és nagy többségre sikerrel hatás gyakorló hitetésről van szó, ami az embereket egy bizonyos imádatra, hódolatra veszi rá, azért, hogy eltávolítsa őket az eljövendő Úr Jézus Krisztustól. És tudom, hogy itt a jobb kézre vagy homlokra felvett bélyek körül sok vita volt, van, és valószínű, hogy lesz még. Viszont a Biblia összefüggéseit tekintve, és már ezek az összefüggések túlnyúlnak a Jelenések könyvén, a egyéb Biblia könyvekbe is, elmondhatjuk, hogy itt tulajdonképpen a kéz, illetve a homlok jelenti a színből, vagy a színből történő elfogadását ennek a hitetésnek.
0: Saját döntés alapján, vagy
1: pedig kényszer fenyegetés.
0: 100%-os kényszer alapján.
1: Igen, tehát az Úr Jézus rávilágít arra, hogy nem csak imitamot kisebb csoportok, csoportosulások jelennek meg, hanem Sátán mielőtt az Úr Jézus eljönne, megpróbálja az egész emberiséget elérni, és bennük elérni azt, hogy az Úr Jézus eljövetelőket készületlenül találja, vagy akár az ellenkező oldalon. Nézzük meg egy kicsit konkrétumon, még konkrétabb dolgokat. Máté Evangélium a 24. fejezete szerint milyen elemeket használnak ezek az úgynevezett csoportosulások, tanítók, mozgalmak, és hogyan lehet ezeknek a jeleknek a csapdáit felismerni és elkerülni.
0: Igen. Tehát látjuk, hogy tehát egy tekintélyes személy áll mögöttük. Látjuk azt, hogy elferdítik a Biblia tanítását, és egy utánzatot hoznak létre, mint hogyha a Biblia helyett és a Biblia tanítása helyett lenne egy párhuzamos igazság. Végül látjuk azt, ugye, hogy az embereket manipulálják, a gondolkodásukat, és lesznek, akik rá kényszerülnek, ugye, kezükre vagy homlokukra, és végül azt látjuk, hogyha amikor már nem tudják csak a józan ésszel meggyőzni az embereket, vagy pedig a kényszer sem segít, akkor van még egy hatalmas manipulatív dolog, amiről beszél a Jelenések könyve, ugye, és ez az, amikor a csodák megjelennek.
1: És a úgynevezett jelek és csodák.
0: Jelek és csodák. És tudjuk, hogy vannak olyan csodák ma is, amik inkább trükkök. Ugye már az említett szekták...
1: Szemfényvesztés.
0: Igen, szemfényvesztés. Az említett szekták is gyakoroltak valamiket, hasonló dolgokat, de a Biblia konkrétan elmondja, hogy Sátán még tüzet is hoz alá az égből.
1: És azt is elmondja, hogy milyen céllal?
0: Hogy elhitesse.
1: És még azt is, hogy kiket.
0: És hogy kiket.
1: Ha még ha lehet, úgymond a választottakat is. Tehát Sátán annyira, mondjam úgy, felkészül erre az utolsó felvonásra, hogy az ő szemfényvesztései, megtévesztései ezekben a jelekben és csodákban a már említett hamis tanítások mellett, az az egyik eszköz, a jelek és a csodák egy másik, annyira hitelesek és annyira meggyőzőek lesznek ezek a jelek és csodák, hogy még a választottak sem veszik észre első pillantásra dolgokat, csak ha komolyabban megvizsgálják.
0: Igen. Ez a kifejezés, ez a bibliai kifejezés, hogy tüzet is hozza alá az égből, eszünkbe jutatja az Illés történetét. Igen. És tudjuk, ott egy hatalmas harc volt, egy küzdelem, ugye az imádat, az igazi Isten imádatra hívja Illés a Kármelen az Izrael népét, és ott vannak a Baál papjai. És Illés imájára tűz száll alá az égből. És ez, ami valóságos, tehát Isten adta a tüzet, Isten hallgatta meg az imát, és emésztette meg, még odaöntöttek 12 veder vizet is.
1: Előzőleg.
0: Előzőleg, igen. Ugye? Hogy nehogy gondolják,
1: hogy kizárják az emberi beavatkozást.
0: Hogy Illés trükközik. És jött a tűz, és felnyalta a vizet, és a por, és a kő, és mindent, ugye ott megemésztette az áldozatot. És a nép egydöntetten mondta ott, hogy az Úr az Isten. És látjuk, hogy azt mondja itt, hogy még tüzet is hoz alá az égből, ami ugye az igazinak a meghamisítását jelenti, mert ez a Baál papjainak nem lett megengedve, hogy tüzet hozzanak akkor alá az égből, se trükkel, se semmilyen sátáni eszközzel.
1: Pedig szerettek volna.
0: Nagyon szerették volna, de Isten nem engedte meg.
1: Hát itt találkoztam egy érdekes értelmezéssel még, ami kivévíti, sőt elmélyíti ezt az Illés történetéből vett példát, amit említettél. Van még egy másik eset a Bibliában, amikor Isten tüzet hoz alá az égből, aminek komoly lelki jelentősége is van. Mondjuk nem kizárt az, hogy Sátán szó szerint és ilyen látványos formában ilyennel is próbálkozik, de amikor még tűz jött alá a mennyből, aminek komoly jelentősége volt, az a pünkösd, a Szentlélek kitöltése. Igen. És egyes Biblia kommentárok, egyes jelenés magyarázók azt mondják, hogy ez a tüzet hoz alá az égből, tulajdonképpen egy hamis pünkösd, egy Szentlélek kitöltésének tűnő, de valójában teljesen más eseményt jelölne meg. Tehát Sátán azt az illúziót kelti az emberekben, hogy újból kitöltetett a Szentlélek.
0: Nagyon jók ezek a párhuzamok, és látjuk azt, hogy tényleg Sátán minden eszközt bevet, és be fog vetni az Úr Jézus Krisztus második eljövetelőt, hogy az embereket egydöntetően átállítsa a hamis imádatra, és az Isten ellen hangolja.
1: Hát mondjuk ő már tudja, hogy az ő részéről a csata veszve van már rég, és sok ideje nem maradt, ezt a Biblia ki is jelentő, hogy tudja, hogy nem sok kevés ideje van. Itt nem is az a cél, hogy ő megnyerje a csatát ezzel a sok emberrel, hanem ez egy borzalmas sátáni vonása villan elő ebben az egészben. Ha már ő elvész, és tudja, hogy elvész, akkor lehetőleg minél többeket rántson magával. Igen. Viszont egy kicsit nyújtsuk egy kis segítséget ebben az egészben. Az utolsó időkben ezek a vallási kavargások, a tévtanítások, a Szentlélek kitöltésének tűnő jelenségeknek a labirintusában milyen hamisítvánnyal, hogyan ismerhetjük fel ezeket a hamisítványokat, végül is mitől valódi egy csoda? Milyen ismertető jelei vannak?
0: Tehát, tehát az igazi csoda mögött mindig Isten áll.
1: És hogyan lehet ezt tudni?
0: Nem emberi eszközök. Azért, mert nem egy embernek a dicsőségére történik a csoda. Ugye? Tehát Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. A szekták mögött emberek állnak, és amikor csoda történik, akkor annak az embernek a dicsőségére szolgál a csoda. Istennél nem így működik, hogy valakit kiemeljen a tömegből azzal, hogy ő csodákat művel.
1: Hát igen, de például láttam nagyon sok fele gyakorlják a nyelveken szólást, nagyon sok fele lehet látni még csodagyógyításokat, meg egyéb ilyen megrázó lelki jelenségeket. És sok fele azt mondják, hogy Isten segítségét hívják, megkapják, Isten dicsőítik a végeredményért, már amennyiben van végeredmény. Úgyhogy...
0: Sajnos a legtöbb ilyen jelenség mögött a spiritista gondolkodás démonok állnak, és függetlenül, hogy ők hogy nevezik, mert ugye sajnos, hogy olyan tévedésben vannak, hogy azt hiszik tényleg, hogy Isten által történik, közben be vannak csapva, félre vannak vezetve. Nem mondhat ellen az élete annak a személynek, aki által csoda történik, a Szentírás alapelveinek, és itt látjuk az igazi különbséget, az igazi és a hamisítvány között.
1: Hát ezt nagyon fontos aláhúzni, éppen ezért egy pillanatra megállunk. Tehát eddig két a sátán eszközeinek, a hitetéseknek két nagy csoportjával foglalkoztunk. Az egyik volt a különböző bibliainak tűnő megtévesztő tanításoknak az a sokfélesége, a másik pedig a karizmatikus jelenségek, főleg a csodák. Na, viszont amit itt elmondtál, az egy rendkívül fontos dolog, ezt mindenképp alá kell húzni. A kettőnek kéz a kézben kell járnia, összhangban kell lennie egymással. Hogyan? Bármilyen jelenség akkor valódi és akkor hiteles, akkor tekinthető Istentől jövőnek, hogyha összhangban van, nem feltétlenül a szószékről elhangzó prédikációval, hanem a Szentírással. Tehát bármi történik egy ilyen gyülekezetben, vagy egy teremben, vagy egy téren, ami lelki jelenségnek tűnik, vagy bármit hirdessenek különböző tanítók, amennyiben összhangban van a Szentírással, akkor felmerülhet az a lehetőség, hogy tényleg Istentől
0: Isten
1: van.
0: Áll mögött egy.
1: De ha nincs összhangban teljes mértékben a Szentírással, csak bizonyos pontokban egyeseket kiemel, másokat elhanyagol, vagy nem nevezi a bűnt bűnnek olyan egyértelműen és tisztán, mint a Szentírás.
0: Vagy bort iszik és vizet prédikál.
1: Igen, ugye? Vagy nem Jézus Krisztust emeli magasra, igen, mint az ő hitének középpontját.
0: Hanem önmagát.
1: Önmagát, igen.
0: Vagy az egyházat.
1: Akkor ez mindenképpen megtévesztés, és hogyha az ember üresnek, csalódottnak érzi magát, vagy azt gondolja, hogy valamit elveszített, és nem tudja, hogy hogyan folytassa tovább, térjünk vissza a Bibliához, mert azt mondja Zsoltáros, hogy a lábainknak útmutatója, lámpása a Biblia is megmutatja, hogy hogyan menjünk tovább. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy nagyon röviden, két percben csak, hogy hogyan hatnak az különböző csoportosulások, tanítások, ilyen lelki jelenségek, amik az embereket így megnyerik, hogyan hatnak ezeknek a családi kapcsolataira, mert az utolsó 5 percben feltétlenül össze kell gyűjtenünk egy csokorba a mai tanulságokat.
0: Igen, tehát ez is hozzátartozik az igazi és a hamisítvány közötti különbségtételhez, mert az Isten igé és az Isten igazsága az egy ember életére olyan hatással van, hogy nem a családja ellen fordul, hanem a családjához fordul, és a családjában példamutató életet él, a családját segíti, a családját felkarolja, a családját is Krisztushoz akarja vezetni.
1: Hát azt a szeretetet, amit ő kap, és azt a lelki áldást, azt szeretné továbbadni elsősorban a családnak, és azon túl másoknak is.
0: Sajnos a szektásodás az kiragadja az embereket a saját családjukból, és nagyon sok esetben a családja ellen fordítják az egyént.
1: Vagy legalábbis elszakítják.
0: Vagy elszakítják.
1: Megszűnik a kommunikáció.
0: Tehát így az extrém dolgokat emelem, Mert sokszor csak az van, hogy eltűnik valaki, vagy csak ír egy üzenetet, de többé nincs az a kapcsolat, ami
1: vagy
0: korábban volt.
1: Tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogy hol él, tudjuk, hogy hol dolgozik, gyerekek születtek a családban, stb., de nem válaszol a telefonra. Ha próbálják rávezetni egy egészséges belátásra, akkor nem fogadja el, és így tovább.
0: Egy nagyon szép példa a Márk 5.19-ben, amikor az Úr Jézus a gadaranyosok földjén jár, és meggyógyítja az ördöngöst, és az vágyott volna, hogy maradjon Jézusra, hogy kövesse Jézus, hogy legyen a tanítványa, menjen
1: milyen
0: vele.
1: Milyen szép prédikációkat lehetett volna naponta hallani.
0: És azt mondta neki, hogy nem, hanem térj vissza, menj haza a tieidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Tehát az igazi, az sose szakít el, vagy sose választ el a szeretteitől, hanem ellenkezőleg, a szeretet arra ösztönöz, hogy visszamenj, úgy, hogy említetted te is, és hogy bemutasd azt, hogy mi az, amit te kaptál, és ezt át akarod nekik is adni.
1: Hát Jézus a főpapi imádságában ezt az elvet nagyon szépen fogalmazza meg, amikor azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól, tehát nekünk ott kell helytállni, ahol élünk, és ott bemutatni az új értékeinket. És elérkeztünk adásunk utolsó néhány percéhez, amelyben megpróbáljuk csokorba szedni a tanulságokat, amelyek mondjuk a mai beszélgetésből így felmerültek. Hogyan lehetünk biztosak, hogy minden csapdát felismerünk és kikerülünk, és hogyan lehetünk biztosak abban, hogy biztonságban megmaradunk Jézus mellett ezekben az utolsó, kavargó, megtévesztő időkben?
0: Tehát nagyon fontos, hogy Jézus tegyük az első helyre az életünkben. És ahogy mondja maga Jézus a Máté 6.33-ban, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Ugye nem az én igazságom.
1: És aláhúznám az először szót.
0: Igen, és az először. Ugye? Tehát ezért mondom, hogy az igazságot és az Isten országát kell első helyre tenni. Ugyanakkor Péter is mondja, Péter első 5. fejezet 7. vers, hogy minden gondotokat őrrel vessétek. Tehát ne emberi megoldásokba kapaszkodjunk, hanem mindig higgyük el, hogy Istené van megoldás az én problémámra is. Kutassuk a Szentírást szolgalmasan, és lássuk meg, hogy azok az elvek összhangban vannak-e a gondolkodásomban, nem akkor hozzam összhangba én az életemet a Szentírással. Ne a tanítást változtassam a kedvem szerint, vagy az egyházakat váltogassam a kedvem szerint, ami az én fülem viszketése után prédikál.
1: Az én fülemnek kellemesebb, igen.
0: Hanem azt, ami megvan írva. Higgyek az Úr Jézus Krisztusban, ez nagyon fontos tényező, és higgyem el azt, hogy az egész világ is egyet fog mondani, vagy más tanít, higgyem el, hogy ami megvan írva, az fog beteljesülni, és nem amit mások mondanak. A Bibliában nagyon sok ilyen példa van, hogy sokan egyet mondtak, és ugye egy proféta...
1: Egy klasszikus példa, Jeremiás proféta.
0: Így van.
1: Isten megmondta, hogy mi lesz, hogy lesz, mi a tennivaló, hogyan kell fölkészülni. Több tucat proféta ellene beszélt, még börtönbe is zárták, és végül mégis neki lett igaza. Mármint hát, Istennek, nem neki.
0: Mi van egy a krisztusi példa egy beszédben is, mert azt mondja, hogy kevesen vannak, akik az igazság útján járnak, a keskeny úton járnak, és ugye sokan vannak, akik a széles úton járnak, a hazugsága, a hamisítványnak az útja. Tehát nem mindig a tömegvonzás, vagy a tömeggel való haladás a jó, hanem elmondja Jézus előre, hogy az igazságban és az Isten igében mindig is a kisebbség az, ami mérvadó. Tehát
1: hát Isten igéje mérvadó, én annyit pontosítanék ezen a dolgon,
0: igen,
1: az igazság tartalmán ez nem változtat annak, amit mondtál, csak a kicsit kijelesíteném, a kijelezném. Tehát nem a kisebbségnek van mindig igaza, ahogy a többségnek sem, hanem Isten igéjének, és a valóság pedig azt mondja, hogy sajnos a kisebbség választja ezt az igazságot.
0: Igen.
1: Hát köszönjük szépen ezeket a nagyon értékes tanulságokat, olyan időket élünk, amikor tényleg át kell gondolnunk sok mindent, olyan világban élünk, amelyikben nem egy krízis történik, hanem több krízis egyszerre egy időben, politikai, anyagi, lelki, És ilyenkor különösen szükségünk van ezekre a tanításokra, amelyeket megfogalmaztál, és pedig arra, hogy tegyük első helyre Jézus Krisztust, mert vele készülünk találkozni. Igyekezzük az igazság forrását elsőként a Szentírásban megkeresni, mert Isten szólal meg az ige által, ehhez szabni az életünket, és ennek a fényében vizsgálni mindent, amit hallunk, látunk, ami történik, azért, hogy ne essünk tévedésbe, csak azok lesznek biztonságban ezekben az utolsó időkben, akik az igazság cselekvésére odaszentelik az elméjüket. Köszönjük a beszélgetést!
0: Én is köszönöm a meghívást!
1: Kedves nézőink, örülünk, hogy velünk tartottak. Ennek a fontos beszélgetés sorozatnak következő állomásával jelentkezünk mához egy hét múlva, amikor nagyon sok szeretettel várjuk Önöket. Írjanak a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címre, ne felejtsék el, hogy igényelhetik a beszélgetés alapját képező könyvet is, és várom Önöket egy hét múlva, tehát, ahogy az előbb mondtuk, nagyon sok szeretettel beszélgetésünk következő részében. Addig is ne felejtjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű, és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. Második előadás. Hálaadás a fogságból.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt szombat délután elkezdtünk egy tanulmányt. Egy levélről. Ezt a levelet egy Bengel nevezetű 18. századi nagyon híres evangélikus bibliamagyarázó, aki írt egy nagyon érdekes könyvet, kis rövid könyv, amiben a Biblia tartalmát foglalja össze, és ennek az a nevezetessége, hogy először tekintett át úgy a Bibliát Bengel, mint az üdvösségtörténet foglalatát. Azt a címet adta ennek a könyvnek, hogy óramutató gnómon. Ebben a gnómonban a Filippi levélről az áll, hogy Filippi levél az öröm levele. Szeretünk olyan levelet kapni, amiben örömről van szó, de ez a levél mégis nagyon különös. Bengel is azért adta ezt a különös megjelölést ennek a levélnek, mert ez egy meglepetés. Tudnélik, Pál életveszedelemben van, fogságban van, kiderül a levélből, és ebben a fogságban most ír egy levelet, amit át és átjár minden porcikájában az öröm. Hogy lehet örülni életveszedelemben? Ez ennek a levélnek a titka. Tudósok régen törték a fejüket, hogy melyik fogságból íródott ez a levél. Az első megoldás az lenne, hogy római fogságból, erről van hírünk az apostolok cselekedeteiből. Az apostolok cselekedetében nem csak a római fogságról van hír, hanem például a Cezáriában is hosszan fogságban volt az apostol harmadik missziói útja után. És az első századok hiteles hagyományai szerint, amiket sok oldalról valószínűsíteni is tudunk, és Pál életrajzát összerakjuk a kronológiai rendszerek segítségével, akkor igazat kell adnunk egy harmadik század elején élő, nagyon híres egyházatjának, aki azt mondja, hogy legalább 5 fogsága volt Pál apostolnak. És erre utal is Pál, ha nem is a helyek szerint, de utal rá a korintusi második levél végén, ahol felsorolja, hogy mit szenvedett Jézusért. Ezért hát a mostani kutatók nagy része, természetesen soha egyetértés ebben nem lesz, a kutatók nagy része, akik megpróbálnak következtetni, arra következtetésre jutnak, hogy a Filippi levél valószínűleg Efézusból íródhatott, hiszen nagyon sűrű a kapcsolat a gyülekezet és Filippi között. Ez Rómából nehezen volt elképzelhető, mert elég nehézkesek voltak a közlekedési viszonyok. Ugye meg kell kerülni, ha hajóval megyünk az egész mai Görögország területét úgy át Dél-Itáliába, és onnan kellett gyalog menni Rómába. És legalább 7-8 kapcsolatot tételez fel a levél az írás közben. Ezért hát azt mondták, hogy legvalószínűbb az efézusi fogság. És ha ez igaz, nem tudjuk, hogy igaz-e, de ha igaz, akkor ez 55 tavaszán íródhatott ez a levél. Nem sokkal azután, ahogy a gyülekezet megalakult, mert azt tudjuk, hogy 50 vagy esetleg 51 tavaszán járt Pál Filippibe, és Filippi volt az első európai keresztény gyülekezet. Ezeknek a tanulságairól, valamint a bevezető két versről, ami a felirata a könyvnek, címzés ennek a levélnek, az elmúlt szombaton beszélgettünk, én ezt nem fogom megismételni, de ma tovább szeretnénk lépni. Minden páli levélnek az elején van egy levélkezdő hálaadás. Ez első pillanatra nekünk nagyon furcsa. Mi valahogy úgy gondolkodunk a háláról, hogy kérünk valamit az Istentől, és amikor az Isten, és most ne haragudjatok, hogy így mondom, de így van a 20. századi, 21. századi ember hitében, amikor Isten végre megadja azt, amit kérünk, akkor hát úgy gondoljuk, hogy illik hálát adni. Tehát a hála nálunk olyan, mint a nyugta. Először kapok valamit, kapok egy pénzösszeget, és akkor írok róla egy nyugtát. És azt odaadom annak, akitől a pénzt kaptam. Nagyon sok keresztény ember így gondolja ma a hálát. A hálának a rokon értelmű szava a köszönet. Csak nem így van a Bibliában. És ezért elsőnek azt kell föltenni, hogy mi is tulajdonképpen a hála. Annál izgalmasabb ez a kérdés, mert a 20. századi kereszténységnek, és én ezt nagy meggyőződéssel állítom, a 20. századi kereszténységnek közös hibája, közös nehézsége, vagy így mondjam, a közös hitetlensége, nem akarok erősebb szavakat mondani, az, hogy hála hiányosak lettünk. Hálaadás nélkül pedig elgondolhatatlan a keresztény ember élete. Hálaadás nélkül elsősorban örülni se lehet. Itt kezdődik az egész. Hálaadás nélkül nem lehet egészséges keresztény életet élni. Miért? Mert hogyha a hála az lenne, aminek az előbb mondtam, hogy egy nyugta, amit a megadott ajándékokért, kegyelemért adunk az Istennek, akkor a hála valami kínos kötelesség lenne. De a hála ez nem ezt jelenti a Bibliában. Hála valami egészen mást jelent. A hála az nem hálálkodást jelent, akkor Istent úgy mutatnánk be, mint aki vár a mi szép szavainkra, hogy valami nagyon szépet, nagyon szívből jövőt, nagyon lírait mondjunk az Istennek. De a hála nem ez a Bibliába. Tanulmányaim során végignéztem ezeket az összes levélkezdő hálaadást, irodalmat is, elég sokat olvastam erről. De a legtanulságosabb az volt, hogy egy konkordancia segítségével végignéztem, hogy a háláról mit mond maga a Biblia. És kiderül egy kis vizsgálódás és egy kis gondolkodás után, hogy ez nem hálálkodást jelent, hanem egy felismerést. A Biblia szerint a hála egy felismerés, méghozzá egy alapfelismerés, méghozzá egy olyan felismerés, ami nélkül, enélkül a felismerés nélkül, igazán én hinni nem tudok. A hit és a hála az nagyon-nagyon mélyen, nagyon-nagyon pontosan összekötődik egymással. A hála, ez egy olyan vallomás, amiben azt vallom meg, hogy én felfedeztem, rájöttem, rádöbbentem, tapasztaltam, elhittem, elfogadtam, hogy Isten nem valahol messze a mennybe van, ahogy a 20. századi ember hiszi, nem valami elvont fogalom, a 20. századi embernek a hite az olyan hit, mintha az Isten az a filozófusok istene lenne. Mindig valahogy spekulálni akarunk az Istenről, hogy milyen ez az Isten, hogy tudta az Isten megcsinálni a teremtést, és egyáltalán lehet erről szó, igazat mond-e az Isten, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy ilyen formában próbálunk mi az Istenről, az Istenségről gondolkodni. A Bibliakor emberei nem így gondolkodtak az Istenről, hanem az Istenben való hitnek az a lényege, hogy én tudom-e azt, hogy amikor felszállok a metróra, vagy hogyha én elmegyek a munkahelyemre, vagy hogyha én a mindennapi életemet élem, akkor én velem ott van az Isten. És nem csak ott van az Isten, aki állandóan figyel, és írja a rossz pontokat, a piros pontokat, meg a fekete pontokat, mint a kis ovisoknál szokták, hanem úgy van jelen az Isten, hogy ő neki van egy terve az én egész életemre, és Isten a megoldást adja mindenre az én életemben, és Isten ennek a megoldásnak, ennek a nagy-nagy megoldási sornak a titkát akarja megosztani én velem. A hála egy olyan hitvallomás, amiben azt vallom meg, hogy Isten jelen van az én életemben, megvallom azt, hogy Jézus értem halt meg a Golgotán, megvallom azt, hogy Jézus Krisztussal személyes kapcsolatom van. Nem a lehetőséget csak. És itt értjük meg, hogy miért van annyira baj, annyi baj abból, hogy a 20. századi ember valahogy nem így hiszi az Istent, hanem a filozófusok istene lett a mi Istenünk. Valahogy úgy gondoljuk el, hogy ezt is sokszor szoktuk mondani, nem én találtam ki a hasonlatot, mint hogyha Isten egy nagy-nagy mennyei banknak az igazgatója lenne, akinek rengeteg dolga van, és hogy néha-néha úgy barátságosan ránk néz, néha-néha valami kicsit segít, néha-néha valami áldás, hogy csurran cseppen tőle, de Isten csak úgy általában tette lehetővé az üdvösségünket. Ugye minden keresztény elmondja, hogy általában meghalt Jézus a Golgotán. De pontosan az én bűnömért személyesen, hogy nekem személyes közöm van ehhez az Istenhez, hogy ez az Isten most is ott van velem, hogy ez az Isten harcol értem, ez az Isten meg akarja oldani az én életemet, ő benne élek, mozgok és vagyok, ez a fajta hit hiányzik belőlünk. Mivel a hála pontosan ennek a hitnek a megvallása, ezért van, hogy a páli levelek elején mindig ott van ez a levélkezdő hálaadás, ami rendszerint tartalmilag összefoglalja az egész levelet. Ezért, hogyha én egy páli levelet meg akarok ismerni, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy én ezeket a levélkezdő hálaadásokat nagyon pontosan értsem meg. Ha most úgy gondoljuk el a páli leveleket, ahogy eredeti funkciójukban voltak, ugye egy Pál írt egy levelet, megjött a levél a gyülekezetben, akkor a gyülekezetben ezt felolvasták. És ezért ezek a páli levelek tükrözik az első keresztény istentiszteleteknek is a formáját. Ugye volt egy apostoli köszöntés az elején, ugye a címzés után, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Elmondtam, hogy ez a veretes mondat, amit nagyon sokszor hallunk, és sajnos ezért el is kopott bennünk, milyen fontos dolgot mond el, hogy a kegyelem a gyökér, a békesség a gyümölcs, és Jézus Krisztus az, aki termi ezt a gyümölcsöt a mi életünkben, a kegyelmet és a békességet, és ez miért fontos. Ezután mindig elhangzott egy imádság. Ez az imádság a levélkezdő hálaadás. A Filippi levélben is így van, és én most ezt a levélkezdő hálaadást szeretném elolvasni, ami egy háromosztatú imádság, és szeretném, hogyha végig gondolnánk, ha nem is a teljes mélységében, de végig gondolnánk ezt a levélkezdő hálaadást, nagyon pontosan, és legalábbis a fő gondolatokat kiemelve belőle. Ebben a sorozatban hagyd mondjam el azt, hogy én mindig ezt a módszert fogom követni, és ezért nagyon kérek mindenkit, hogy hozzon Bibliát, vagy ha valakinek nincs, akkor szívesen kölcsönzünk Bibliát, mert én Bibliát szeretnék most tanulmányozni. Tehát nem a Bibliáról szeretnék mondani dolgokat, hanem Bibliát szeretnék tanulmányozni, még akkor is, hogyha úgy, mint most a bevezetőben egy-egy alapfogalmat igyekszem megvilágítani, annak érdekében, hogy könnyebben sikerüljön ez a Biblia tanulmányozás. Hát akkor nézzük a harmadik verstől, első fejezet harmadik versétől, és a mai házi feladatunk az az, hogy az első fejezet harmadik versétől a 11. versig kezdődő, terjedő szakaszt nézzük meg. Először elolvasom egészbe, és utána pedig szépen lépésről lépésre végigmegyünk ezen a szakaszon. Új fordítás szerint olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok. És mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végezi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelmére és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Körökben ez három nagy körmondat. És első olvasásra úgy gondoljuk, hogy rengeteg gondolat van, De valahogyan úgy a mondatoknak ebben a burjánzó erdejében nagyon sokszor eltévedünk. Mivel egy kicsikét most Bibliát tanulmányozni és tanulni szeretnénk, ezért mindig azt mondom, hogy egy mondat megértéséhez az tartozik hozzá, amit annak idején nyelvtanórán tanultunk. Tetszenek emlékezni még a nyelvtanórára? A nyelvtanórának a nagy szabálya az, hogy mindenre rá kell kérdezni, nem? Ha ez a rákérdezés nincs, akkor baj van. A másik nagy szabály a nyelvtanórán, hogy egységekre kell osztani a mondatokat. Hol vannak a határok? Mindig azt szoktuk kérdezni a nyelvtanórán, hol van ennek a mondatnak a határa, és amikor megvannak a határok, akkor rákérdezünk, és lépésről lépésre a belső összefüggéseit a mondatnak tárjuk fel. Ugyanígy van ez ezzel a szöveggel is. Itt egy szöveget kell megérteni. Egy olyan szöveget, ami hozzánk szóló nagyszerű üzenet. És mindig úgy kell megérteni, ez is a szabályhoz tartozik, de ez a Biblia megértésének a szabálya, hogy mindig kettőt jelent a Bibliában egy mondat. Egyrészt azt jelenti, hogy egyszer régen, amikor ez először megfogalmazódott, jelentett ez a mondat valamit. Tehát ebben az esetben Pál valójában valamit akart mondani a filippieknek. Ezt úgy tudjuk megérteni, hogy egyrészt belehelyezkedünk Pál helyzetébe, és a címzettek a filippiek helyzetébe. De Pál, amit mondott Isten szent lelkének ihletésével, ez nem csak akkor mondott valamit, hanem ez a mondat egy üzenetet tartalmaz, olyan, mint egy palack, ugye a régi 18. században, amikor süllyedt egy hajó, akkor mindig egy palackba betették az üzenetet, és azt a tengerre bocsájtották, és az az üvegpalack valahol a világon, egy lakott területen kijött a tengerből, és akkor kivéve a palackból az üzenetet, meg lehetett tudni, hogy mi volt az utolsó üzenete annak a talán már régen nincs elsüllyedt hajónak. Mi is így vagyunk ezzel, mert Isten rajta keresztül nekünk is üzen valamit. De ezt az üzenetet nem lehet úgy megérteni, hogy az eredeti helyzetet nem ismerem. Mert ha innen akarom megérteni csak az Isten üzenetét, nem törődve annak a szövegnek a múltjával, az eredeti összefüggésével, akkor van egy nagy veszély. Ez a nagy veszély az, hogy én azt értem bele az igébe, amit én érteni szeretnék. Ez minden szöveggel így van, és tessék megnézni, ugye tessék csak az újságot olvasni. Politikus mond valamit, hogy ma szép idő van, akkor elmagyarázza az újság, hogy ezt azért mondta, mert. Valószínűleg erre gondolt. Ugye? Na most, ha az eredeti összefüggéséből egy mondatot kiragadok, akkor az a mondat többé nem lesz hűséges interpretálása, kifejezése, elmondása annak a gondolatnak, amit Isten mondani akar. Ezért, amikor az ígét meg akarjuk érteni, mindig két kérdésünk van. Mit mondott akkor, és mit mondott ma? Így hát nagyon fontos három szabályt tisztáztunk rögtön az elején. Az első a felosztás, a második az, hogy kérdezni kell az ígétől, és a harmadik pedig az, hogy meg kell nézni, hogy akkor mit mondott, és ma mit mond. Minden ígével kapcsolatban így van ez. Ezt azért mondom el, mert én hiszem azt, hogy akik ide eljönnek, mindnyájan, akik itt vagyunk, otthon is szoktunk Bibliát olvasni, tanulmányozni. Most ha ezt így csak olyan formálisan tesszük, hogy elolvassuk, hogy Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgálja, mindazok, hogy elolvastam egy fejezetet, stb., akkor úgy vagyok, mint volt egy atyafi, aki oda jött, hogy testvér, én egy hét alatt kiolvastam a Bibliát. És mondom, mire emlékszel? Hát nem sokra. Azt mondja, hát akkor még miért töltötted vele az időt? Nem? Ez éppen olyan, mondtam neki, mintha azt mondanád, hogy egy hét alatt megettem az egész életem összes ennivalóját, amit enni akarok. Elrontod a gyomrot tőle, és egyszerűen nem használod fel az igét úgy, ahogy kellene. Ez statisztikailag hányszor? Ugye erre nagyon hajlamosak vagyunk, minden statisztikával akarunk kifejezni. És pedig tudhatjuk az életből, hogy a sok az sokszor kevesebb, mint a, és nem több, mint aminek kellene lenni. Na, ezek után most nézzük ezt a szöveget. ez a szöveg. Lényegében három egységre oszlik, három mondat is az eredeti szövegben, a fordításban egy kicsikét máshol vannak a pontok. Ez azért van, mert pontosan ez megint egy ilyen dolog, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy miért nem lehet a Bibliát szó szerint lefordítani. Ezt olyanok szokták mondani, akik csak egy nyelven beszélnek. Ha valaki valamilyen más nyelvet is megtanult, akkor rögtön megtanulja azt, hogy szó szerinti fordítás már pedig nincs. Szó szerint nem lehet lefordítani valamit, hanem csak az értelmét lehet megadni, és éppen ezért át kell szabni a mondatokat is. Mert különben értelmetlen lesz az a szöveg, amit én magyarul el akarok mondani. Tehát a fordítónak az a dolga, hogy elolvassa az eredeti szöveget, ebben az esetben a görög szöveget, megérti, és amit megértett, azt elmondja magyarul. Nagyon pontosan, a lehető legpontosabban. Az első mondat az a harmadiktól hatodik versig terjed, és ennek a tartalmát úgy tudom összefoglalni, hogy hálaadás a gyülekezet szolgálatkészségéért. És erre rögtön vissza fogok térni, de nézzük a második egységet. A második egység az a 7.-8. vers, az pedig úgy lehet mondani, hogy Pál közössége a gyülekezettel, vagy egy kérdéssel, hogy miért bízik az apostol a gyülekezetben? A gyülekezet és az apostol kapcsolata. A harmadik egység pedig azt mondja el, hogy Pál imádságának tulajdonképpen mi a tartalma, mert beszél arra,

ez a hálaadás. Itt most nem erről van szó. Hanem van egy másik személy, nem is egy személy, egy másik csoport, a gyülekezet csoportja, és ebben a hálaadásban lényegében a következő történik. A másikért, akit az Isten adott mellém, hálát adok az Istennek. Ha végignézzük a páli levelek hálaadásait, végignézzünk egy csomó bibliai történetet a háláról, mindig ezt az érdekes háromszöget látjuk. Igazán hálát adni mindig a másik emberrel együtt, vagy a másik emberért, a másik ember bevonásával lehet. És ez már is nyitogatja egy kicsit a szemünket. Mi nagyon sokszor úgy érezzük, hogy az Istennel, én és az Isten, mi jól vagyunk egymással, és nem törődünk a világgal, a világnak száz bajával. A másik ember kimarad. Ápolja ő is a lelkét az Istennel, mondjuk. Mi közöm a többi emberhez? Egy kicsit olyan kainian. Mert hát azért ne felejtsük el, a Kain az egy nagyon istentisztelő ember volt. Gondoljuk csak el, hát a primőr zöldségét elhozta az Úr elé. Mi másféle zöldséget szoktunk nagyon sokszor az Úrhoz hozni, nem a primőrt. De ez a Kain istentisztelő ember volt. És ennek a Kainnak az volt az igazi baja, hogy a végén ennek a borzalmas történetnek azt mondja, hogy avagy őrizője vagyok én. Magyarul mi közöm nekem Ábelhez, amikor Ábelt számon kéri az Isten az imádsága után, hol van Ábel a te testvére? Sose felejtsük el, hogy Isten minden imádságunk után számon kéri rajtunk a testvért. Hol van Ábel a te testvére? És ha én azt tudom mondani, hogy avagy őrizője vagyok én, akkor nem tudok hálás lenni az Istennek. A hála alapállása az azt jelenti, hogy a másikért Istennek adok hálát, és ezért a hálaadásban legalább két dolgot kell észrevenni. Hálás az az ember lesz, aki észreveszi, hogy Isten nem ott messze van, hanem itt van köztünk, ezt mondtam a háláról az előbb, és észreveszi, hogy Isten úgy van jelen, hogy ehhez a másik embernek is köze van. Nagyon sokszor rajta áld meg az Isten, rajta keresztül áld meg az Isten engem, vagy éppen azért áld meg engem, hogy én áldássá legyek a másik életében. Felebarát nélkül Isten áldásáról beszélni és hálát adni nem lehet. Ha kimarad a másik ember az életedből, akkor nem lehetsz igazán hálás. De ki az én fele barátom? Mert hallottam ilyen egzegézist, írásmagyarázatot, hogy a fele barát az, aki félig barát, félig ellenség. Hát nem ilyen egyszerű a dolog. Nem ez a fele barát. A fele barát az az ember, akivel éppen kapcsolatba kerültem. Hogy megbotlik egy néni a villamos megállóba, akkor ő a fele barátom. Ha vakbácsit át kell kísérni a túlsó oldalra, ő a fele barátom. Ha munkahelyen vagyok, akkor épp a munkatársam a fele barátom. Ha gyülekezetbe ülök, éppen az, aki megossza velem a panaszát, vagy nem ossza meg a panaszát, csak megtudom, ő a fele barátom. A fele barát az az ember, aki mellettem van, akivel egy levegőt szívok, így lehetne mondani. És ez az ige azt mondja, hogy lényegében ezen fordul meg minden. Hálát azért nem tudunk mi adni, mert ezt a két dimenziót nem értjük. Nem értjük azt, hogy Isten itt van velünk a Földön, és újra segít nekünk, hogy Jézusnak az a legbiztosabb utolsó ígérete. Mi volt a Jézus szava Máté evangéliuma szerint, amit utoljára mondott a tanítványoknak? Az, hogy ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mi az, amit a ma a keresztények nem hisznek? Pontosan ezt. Elmondják a keresztények, hogy egyszer régen Jézus itt volt, és majd eljön ítélni eleveneket és foltakat, és itt lesz. De ma

valahol talán a mennybe van, persze hát ő le tud nézni, néha-néha talán még rám is néz az Isten, de hogy nincs itt velem, az biztos. Pedig Jézus pontosan azt mondta, hogy ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, de ez csak akkor igaz, hogyha én ott látom a másik emberben is az Istent. Ezért mondja Máté evangélium, arra adjunk csak Máté evangéliumánál, a 25. fejezetben, amikor Jézus visszajöveteléről beszél, és az egész nagy-nagy Máté 24-nek a nagy apokalipszisét befejezi Jézus, azt a példázatot, hogy a jobb és bal keze felől állítja az embereket majd a manapon, és a kérdés az, hogy amikor éhes voltam, ennem adtatok, vagy éhes voltam, nem adtatok ennem. Szomjas voltam, innom adtatok, nem adtatok innom, és így tovább. Két csoportnak. És mind a két csoport azt kérdezi, mikor láttuk, Uram, hogy ez történt volna? És akkor Jézus azt mondja, akkor, amikor megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül. Vagyis a hálaadás az az eszköz, levonjuk ebben ennek a tanulságát, aminek a segítségével Jézus jelenlétének tudatában megerősödhetek. Hogyan? Úgyhogy észreveszem azt, hogy a másikon keresztül áld engem az Isten, vagy azt akarja Isten, hogy én a másik életében az ő áldását közvetítsem. Tehát a hálához, Isten áldásának elfogadásához szükség van a fele barátra. Fele barát nélkül nincsen Isten áldása. És ez egy nagyon fontos dolog. Ma, amikor a közösségek szétesésének a korszakában élő. Nagyon fontos ezt tudni. A következő gondolat az, és mindenkor minden könyörgésemmel, örömmel imádkozom mindnyájatokért. Úgy lehetne mondani, hogy imádkozni viszont, akkor, hogyha ez az alapfeltétel megvan, ez a két pólusa megvan a mi hálaadásunknak, Istenre és felebarátra néző pólusa, akkor nem lehet másként, mint örömmel. Sóhajtozva nem lehet. Lehet sóhajtozva imádkozni, van, amikor tusakodunk, de az igazi hálaadás az mindig együtt jár az örömmel. Na, minek örülünk? Ugye ezt szoktuk kérdezni, hogy minek tudsz örülni? Az embernek megint van egy ilyen beteges elképzelése az örömről. Örülni fogok akkor, hogyha a lottó főnyeremény az enyém lesz, mert most az nagyon nagy pénz lesz. Egyszer csak meg fogja nyerni azt valaki, de én most jósolok, nem vagyok proféta, sem profétának fia. Bárki nyeri, azt nem a felhőtlen öröm lesz az a nagy nyeremény. Nem? Az öröm az más. Nem lehet pénzen örömet venni, nem? Az nem igazi öröm. Az öröm az abból jön, hogy én Istennel és az emberrel a hálaadásban találkozom. Hálát csak örömmel lehet adni, mert ennek az örömnek van egy háttere. Korábbi tapasztalataim. Megnézitek a 4. verset, ugye arról volt szó, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Miért tudta ezt az apostol megtenni a fogságban? Nem csak azért, mert ezek a filippiek olyan kedves emberek voltak, ott volt az a Lídia, befogadta a házába, és hát gazdagasszony is volt, bíboráros volt, az nem éppen egy rossz foglalkozás volt akkor se. Nem ez az öröm igazi oka. Az apostol arra gondol, milyen jó volt Filippibe, mert Istennel és velük. Még egyszer mondom, Istennel és velük együtt voltam. Egyedül sírni lehet, de nézzük meg, az örömet azt mindig meg kell osztani. Titokban nem lehet örülni, nem? Titokban lehet sírni, de titokban nem lehet örülni. Tessék ezt végig gondolni.
Az öröm az mindig ott virágzik ki, ahol létrejön egy közösség. És a bűnnek pedig az elsődleges hatása mindig az, hogy a közösségeket robbantja fel, nem? Az első bűn kizavarta, végső soron, az első bűn kizavarta az első emberpárt az Éden otthonából, közösségéből, nem? A bűn megtörte az Istennel való kapcsolatát, megtörte a másik emberrel való kapcsolatát, egészen Kain testvérgyilkosságáig elment ez, megtört a természettel való kapcsolat, minden emberi kapcsolat, amiben mi igazán emberek vagyunk, megtört. Az öröm ennek az ellentéte. A bűn ellentéte az öröm. Helyreáll a kapcsolat. És az imádságnak ebben van az ereje. Miért kell egymásért imádkozni? Mert az Isten nem hallja meg az egy embernek az imádságát, nem? Sokan mondjuk, hát ha akkor elhiszi az Isten. Ezért imádkozunk egymásért? Úgy gondolom, ez nagyon naív dolog lenne, nem? Mi azért szoktunk egymásért imádkozni, bár többet tennénk, mert az imádság, nézzétek meg, hogy összehoz két embert, három embert, négy embert. Régen, amikor még többet evangélizáltam, egész sorozatokat, elmentem egy gyülekezetbe, előkészítettem a sorozatot, és meghagytam azt, hogy név szerint írjuk össze azokat, akik meg akarunk hívni, vendégeket, összeírtuk őket, és személy szerint értük, imádkoztak a gyülekezetben nekem segítő testvérek. Akkor eljött az evangelizáció, megálltam az ajtóba, és én pontosan meg tudtam mondani, hogy kiért imádkoztak, honnan. Volt egy röntgen szemüvegem, nem? Nem volt röntgen szemüvegem. Honnan lehet megtudni, hogy kiért imádkoztak? Ha valakiért nem imádkoztak, bejön egy idegen a gyülekezetbe. És akkor mi történik? Addig úgy beszélgetünk, éljük a mi kis gyülekezeti társadalmi életünket, nem mondom, hogy pletykázunk, mert ilyen nincs, de éljük a kis gyülekezeti társadalmi életünket, bejön a vendég, becsap a ménkű. Mindenki viselkedik. Voltatok már egy helyen, ahol körülöttetek viselkedtek? Borzalmas érzés, nem? Borzalmas. Nekem a hideg rázza most a hátamat, mert eszembe jut egy pár ilyen helyzet, hogy viselkednek. Jó, borzalmas. Nem? Ezért az emberért biztos nem imádkoztak. Miért? Mikor bejött, egy idegen jött be. Nyílik az ajtó, és jön egy másik vendég. Fülig ér a szája a gyülekezetnek. Hatan segítik le a kabátját, nyolcan ugranak oda, egymás szájából veszik ki a szót, biztos, hogy imádkoztak érte. Miért? Azért, mert nem egy idegen jött be az ajtón, hanem egy ima tapasztalat, nem? És mi nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy egy emberről mindig beszélni kell az Istennel. Szóval az Isten nem csak rám kíváncsi, hogy én elnyögöm, hogy milyen bajom van, Uram. Te tudod, hogy mennyire kellene ez a lottó ötös? Ugye? És akkor kiosszuk a programját az Istennek. Mi mindig nagyon jól meg tudjuk tervezni az Isten munkáját, hogy Istennek mit kell csinálni. És elmegyünk mindig a másik mellett, akihez küldettünk Istentől. Erre való az imádság, hogy megtanítson közösségbe lenni. Nem egy kiismerhetetlen idegen, hogy Uram, bocsá, ilyen nincsen, egy undorító másik jön be, hanem az ima tapasztalatom, akiről már beszéltem az Istennel. Itt erről van szó, és nézzük csak tovább. Mi ennek a közösségnek a további alapja? Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Ez a közösség ez nem egyszerűen barátságon alapszik, hanem közösséget kell vállalni az evangéliummal. Mit jelent az evangéliummal való közös? Mi az, hogy evangélium?
Az evangélium az nem más, mint Istennek az az öröm híre, hogy ő szolidáris velem. Így tudom mondani modernül, nem? Az evangélium az az, hogy Isten tesz értem. A mennyben nem Sputnikkal kell menni, nem is Challenger rakétával, hanem a Biblia pontosan ennek a fordítottjáról szól, hogy Isten jön hozzám. Nem csak egyszer régen, Galileába, amikor prédikált, meg Jeruzsálembe, meg a kereszten, hanem Isten újra és újra megkeres engem. És ezt a jó hírt kell elmondani az embereknek. A mai elmagányosodott embernek el kell mondani, ember nem vagy egyedül. Ott van veled Jézus. Veszed észre, hogy az életedben mennyi-mennyi minden dolog történik? Milyen nagyszerű dolog ez? Ezért van az, éppen ezért meg vagyok győződve, aki elkezdte benneteket a jó munkát, bennetek a jó munkát, el is végezi Jézus napjára. Mi is úgy kerültünk ide, hogy megszólított az evangélium, nem? Emlékeztek arra a pillanatra, hogy egyszer csak úgy éreztük, hogy ez hoppá nekem szól. Emlékeztek erre? Ez a hoppá nekem szól. Lehet, hogy szaladtunk előle hosszú ideig, de egyszer Isten megállított, és azt mondta, hogy most rólad van szó. És Jézusnak én is lehetek így az eszköze. És ő elkezdett bennem valamilyen munkát. Mi mindig állandóan, és a kereszténység mindig ez a gyengéje, elkezdjük magunkat tökéletesíteni, egy ilyen öntökéletesítő, képző, ilyen önképző körré akarjuk tenni az egész kereszténységet. Majd én valamit csinálok magammal, majd én keresztény leszek. Mintha ez az én hatalmamban lenne, hogy én ugye kifényesítem a lelkivilágomat, hogy csillogjak, villogjak, és akkor keresztény leszek. Nem. Ő dolgozik én bennem. Nekem csak hálát kell adnom. Hogyan? Észreveszem őt az életemben, és észreveszem a felebarátot. A felebaráton keresztül áld, és rajtam keresztül áldja a felebarátot. És én biztos lehetek, hogy elvégzi ezt az ő eljövetelének napjára. Isten nem gyárt selejt. Na jó, azt mondjátok, hogy akkor hogy lehet elkárhozni? Úgy, hogyha én szembefordulok ezzel, és nem tudok hálás lenni, nem veszem észre Istent az életembe, és azt mondom, hogy én nem. Nemet mondani mindig lehet. Szembefordulni mindig lehet. De ha én igen mondok Jézusra, akkor nekem nem aggódni kell a lelkismeret. Jaj, Jézus, gyere már, mert lekésük a határidőt. Hát ostobaság, nem? Ő elkészít biztosan az ő eljövetelének napjára. Itt ígéri az Úr. A hála alapja az a bizalom, hogy az evangélium bennünk célba ér. Hála alapja az a bizalom, hogy Isten nem kezd el semmit hiába. Azt gondolod, hogy véletlenül vagy itt? Ne gondold. Isten ma elhozott ide. Valamit ma akar veled tenni. Én nem tudom, hogy mit. Talán te se tudod, hogy mit. De Isten ma valamit tenni akar veled. És hogy ez milyen környezetben zajlik, ez a második nagy kérdéskör, ami sokkal rövidebb, mint az első. Pál itt a gyülekezettel való közösségről val, és elmond egy példát. Ez egy olyan, mint egy intermezzo. Ebben az intermezzóban elmondja Pál azt, hogy tulajdonképpen az ő életében hogy van, az ő életében sincsen más. Ő nem kioktatni akarja a gyülekezetet. Háladásban sohasem marad az ember az Istennél, hanem mindig azok felé fordul, akikkel Isten összekapcsolta az ő életét. És úgy kezdi, hogy szívemben hordtalak benneteket. Mit jelent ez, hogy a szívemben hordtalak benneteket?
Mi ezt egy kicsit érzelmesebben gondoljuk el, mint az ókori ember. Az ókori ember, ezt mindig mondom, ez egy nagyon érdekes gondolat, és mindig el szoktuk téveszteni, nem a szívével érzett, az ókori ember a szívével gondolkodott, vesélyével érzett. Ezek is egy hasonlatok, hogy ha lágyuljon meg a szíved, ez azt jelenti a mai életben, hogy valaki úgy érzelmileg hangolódjon rá valakire. Héber ember a szívével gondolkodott. A belső döntés, a belső döntések világa, ez volt a szív világa. És amikor azt mondja, hogy a szívemben hordozzalak benneteket, akkor arról van szó, hogy ő neki nem egy érdekkegyessége van, hanem a belső indítékai azok, hogy ezek az emberek azok, akikért én felelős vagyok. Tudjátok, hogy mikor van rendben a mi életünk egy gyülekezetben, egy közösségben? Nem akkor, amikor fogyasztói vagyunk a szeretetnek. Ez nagyon sokszor olyan jó dolog. Én ide szeretek jönni gyerekkorom óta ebben a teremben, engem annyit szeretgettek már. Én ezt el tudnám mondani. Amikor én megkeresztelkedtem, és a vallástételemet tettem, én akkor értettem meg valamit. Hogy én ezért a gyülekezetért felelős vagyok. Isten rajtam keresztül adni akar valamit ennek a gyülekezetnek. Arról van szó, és ez a minden egyes tagnál így van. Én nekem valamit kell ide hoznom, szeretetet kell hoznom ebben a gyülekezetben. És Istennek holnapi nap, vagy a mai nap is megvan a munkája. Talán látok egy bánatos embert, azt fel kell vidítani. Talán látok egy tanástalan embert, azt végig kell hallgatni. Szóval valami közöm van az Istennel, akkor én nekem ma van feladatom. És az egység az nem a sorsok külső egyformaságában van, hanem az indítékok egységében. Azért mondja azt, hogy ti ott és én itt teljesen egybe, én a börtönbe ülök, ti szabadon éltek, és mégis egyek vagyunk, nem? Én az evangéliumért most ülök itt a börtönbe, ti pedig az evangéliumért dolgoztok itt, és milyen jó, mert egy munkában vagyunk, nem? Mi nagyon sokszor az egységet azt úgy akarjuk elérni, hogy mindenkit egyformára esztergálunk. Mindenki ugyanolyan legyen, mint én, akkor nagy egység lesz. Mindig a magam hasonmását keresem. Pedig ez borzalmas lenne, gondoljátok el, csak egy olyan mezőt, ahol minden szálfű egyforma lenne. Istennek nem ilyen a világa. Isten a különbözőségekben él, nem? De ez a különbözőség nem arra való, hogy én azt mondjam, én nem olyan vagyok, mint te. És én szebb vagyok, mint te. Meg jobb vagyok, mint te. Hanem a mezőnek a törvénye az, hogy minden fű a másik fűért van, nem? Egyik a másikáért, ból, él. Mind a kettő igaz? Ez így van Isten népek között is. És ezért, aki Krisztus követője, annak az életének az értelmét az evangélium adja, és az evangélium az a szabadulás jó híre. Ugye azt mondja itt, így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordoztalak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelmére és megerősítése közben a mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. Ugye az evangéliumnak két dolgát említi, az evangélium védelmezését és megerősítését. Mi az evangélium védelmezése? Ez egy jogi kifejezés, az azt jelenti ma, úgy lehetne mondani, hogy a tanúskodik. Vajon a mi életünk tanúskodik az evangéliumról? Ha az én életemen nem látják, hogy jó valamire az evangélium, akkor miért akarom, hogy kövessenek engem? Ha én mondjuk ügynökölnék, és dugóhúzót árulnék mindenkinek házról házra, nem tudnám ezt jól csinálni, ha nem volnék meggyőződve, hogy ez a legjobb dugóhúzó a világon. Nem? Miért akarunk úgy Krisztus evangéliumáról beszélni, hogy mi nem akarunk vele élni? Ez a kereszténységnek a nagy baja. És aztán azt mondja, hogy az evangélium megerősítése. Hát az evangélium rá
szolgál arra, hogy megerősítsük. Mi az evangélium megerősítése? Az evangélium megerősítése az nem más, nem Pál védi az evangéliumot, hanem Pál életében nyilvánvalóvá válik az evangélium, nem? A mi életünkben nyilvánvalóvá válik az Isten vezetése. És ezért az apostol így fejezi ezt az imádságot be, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek is, ismerettel és igaz megértéssel. Szeretet az nem érzelem, szeretet az nem telik ki az emberből, imádkozni kell érte, és a bővölködés, a lelki meggazdagodás az ismeretben és igaz megértésben történik. Az ismeret az mindig közösség, nem? És mit jelent az igazi megértés? A szeretet az nem abban mutatkozik meg, hogy én tudom, hogy mi az igaz, hanem elfogadom úgy a másikat, ahogy van, hogy az életébe vigyem az igazat. Mindig gondoljatok a bűnös nőre. Én azt hiszem, hogy az a vád, amit ott elhangzott, hogy meg kell érte kövezni, az igaz volt. Csak mi volt a probléma? Hiányzott a szeretet, nem? És most jön Jézus, és egy szót se szól, nem prédikál a szeretetre. Ír a porba, és nem a kőbe, mi kőbe írnánk a másik bűnét, amit elfúj a szél. Csak a szeretet abban mutatkozott meg, hogy át kellett élni azt, hogy valaki lát engem. És itt a vége. Gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét. A hálaadás gyümölcsözővé teszi az életünket. És a gyümölcsnek az a lényege, hogy soha nem értem van. A gyümölcs az mindig azt jelenti, hogy én vagyok a másikért. És ezért tudjátok, mit jelent kereszténynek lenni, ezt tanuljátok meg. Keresztény egyenlő, Krisztusnak olyan követője, aki másokért itt élő, kereszténységet csak élni lehet, embernek, nem angyalnak, nem ufónak, vannak ilyen ufó keresztények, nem ufónak, embernek, úgy nagybetűvel író embernek, lenni. Nem majd, most. Ez a keresztény. És Pál ezen a nagyon gazdag alapon tud örülni.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

Radnóti Miklós, törvény. Darvak irkálnak változó betűket az égre, s hangjuk úgy potyog, kopogva, mint a jég. Utánuk pillant most az ég, s megáll a támolygó idő. Az ősz emlékké válik, és szikrázva élesül a szó, mit lom közt pirosan ejt a szél. Szinte fütty, mi ideér, oly sikoltva ejti el. Mert fagy készül itt, utána hull a hó, s majd alá kerül kegyetlen a földi mozgalom. De bujdos ott, s egy hajnalon az új fű kidugja tőrét. Törvényez, eddig él. Erős a tél, de sűrű lázadás tör majd belőle föl tömötten. Velünk tartasz éj, mögöttem sugva kérdez így a tájék. Bólintok, s érzem arcomon elégedett szelét, piros láng a lomb, és int, hogy nem felejt. Figyelj te is, levelet ejt eléd is. Várja válaszod.